0: az nem, nem, nem.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friend zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
2: Trend Night.
3: A Müller Péter Sziámi & Friend zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: teljes személyi válogatás.
1: A Trend FM-en.
2: Kati, nézd, még van baracka fán.

gyere át a hajnali talát. Ölel szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom ám, szemed magába zár. Ölel szorosan,

Kati, nézd, még van baracka fám. Nézd, az álom mind valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia a Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az Év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják.
1: Koncert. Generációk himnuszai egy színpadon. Rendkívüli koncerttel köszöntik a 80 éves Bródy Jánost a szigeten. A Bródy dalok napján a legnépszerűbb hazai előadók tolmácsolásában csendülnek fel a kultikus Illés, Fonográf és István a királyslágerek, valamint a művész páratlan szóló karrierjének legszebb korszakalkotó dalai. A legendás produkció egyik kiemelkedő fellépője a Jászai Mari díjas színművész és énekesnő Mahó Andrea, akinek közös története Bródy Jánossal évtizedekre nyúlik vissza. Alkotói kapcsolatuk egyik legszebb maradandó mérföldköve a 2012-ben megjelent Mit tehetnék érted? Bródy dalok című album volt. Mahó Andreát hallják.
2: Bródy Jánosnak a munkásságáról van szó tulajdonképpen, aki egy fantasztikus költő, olyan gyönyörű szövegeket írt, amik a mai napig megállják a helyüket, és a mai napig igazak. Én sok-sok évvel ezelőtt készítettem vele együtt közösen egy szólóalbumot, aminek az lett a címe, hogy Mit tehetnék érte. Ezen csak Bródy János dalok szerepelnek, Kocsák Tibor áthangszerelte rám, és ez egy nagyon jó kis közös munka volt. Azt mondta akkor Bródy János, hogy tulajdonképpen újra fogalmaztam az ő dalait. Tehát, hogy az én számból ezek a régi szövegek, ezek új értelmet nyertek. Én erre nagyon büszke vagyok, és azóta is nagy-nagy kedvencem a Bródy dalok, és azóta is én előszeretettel énekelem ezeket, úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ott lehetek ezen az eseményen, mert ez szerintem fantasztikus. Tényleg nagyon jó ötletnek tartom, mert nagyon izgalmas, hogy a fiatalokhoz megpróbálják közelebb hozni ezeket a fantasztikus verseket, szövegeket, úgyhogy azt találták ki a szervezők, hogy a mai fiatal zenekarokat is bevonják ebbe a koncertbe, és mindenki ugyanúgy a saját ízlésére formálja ezeket a dalokat, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő szájukból, vagy az ő olvasatukban, hogy hangoznak ezek a dalok, ezek a szövegek. Mindenképpen izgalmas lesz. Aki saját zenekarral rendelkezik, az természetesen a saját zenekarával jön. Nekem, mivel nincsen zenekarom, ezért Távodi Gábor vezette, csodálatos zenekarral fogok énekelni, és úgy kell elképzelni a koncertet, hogy egymás után egy-két dalt énekel egy művész, jönnek sorba-sorba az újabb és újabb művészek. Körülbelül 5 órás lesz ez a koncert, és több mint 20 fellépővel kell számolni. Aki fellép, az mind azt gondolom, hogy szívből és szeretettel megy, és ez érződni fog majd a koncerten. Tehát ez a zenei összetartozás tulajdonképpen, amire nagyon nagy szüksége van a mai zenés műfajnak. Én azt hiszem erre az összetartozásra, mert tényleg lesz ott 20 éves, lesz ott 80 éves, és mégis mi ugyanazt képviseljük, a zene varázsát képviseljük mindannyian. Én a Szabadnak születtél című dalt fogom énekelni

0: és mindenkivel van egy csomó érték, és ezeket az értékeket meg kell keresni, és fel kell fedezni magunkban, és erre nagyon büszkének kell lenni, mert mindenki különleges valamiben. Bródy János egy ikon, és ezen a koncerten még rengeteg ilyen ikon fog fellépni. Ott lesz Kobó, ott lesz Konzsuzsa, ott lesz Halász Judit, és még rengeteg olyan ember, akit én tényleg egy ikonnak tartok, és megtiszteltetés velük egy színpadra menni, vagy egy légtérben lenni. Én azt hiszem, hogy egy varázslat lesz itt. Ez abszolút különleges lesz, és megismételhetetlen.
1: Esemény. 12. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Oldalkocsis Találkozót augusztus 5-e és 9-e között Kiskunfélegyházán a parkerdőben, ahol a fesztivál a közönség kérésére idén először veterán jármű és alkatrész bőrzével is kiegészül. A rendezvény a motoros életformába nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motoroztatásra. A környék nevezetességeit vezetett oldalkocsis túrán fedezhetik fel a résztvevők, felkeresve a bugaci aranymonostort és a puszta kapuja látogatóközpontokat, valamint a karikás csárdát. A találkozó programjai között oldalkocsis szépségverseny, flugos szlalom ügyességi versenyt és hagyományos látványos felvonulást is tartanak. Emellett visszatér a közönség kedvenc a különleges oldtimer oldalkocsis mutatványokat felvonultató Izs Team show-ja is. A programkínálat a zárónapon egy ingyenesen látogatható veteránjármű és alkatrész bőrzével gazdagodik. A legkisebbeket a rendezvény ideje alatt gyerekmotorozás, erdei kalandpálya, kétéltű járművek, kézműves játékok, bábvarrás és élményfestés is várja. A 10 év alatti gyerekek számára a belépés a fesztivál egész ideje alatt ingyenes. Esténként koncerteket és karaoke-t tartanak majd.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tisztató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tisztató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birka pörkölt, ami, ahogyan a kötött galuska leves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hallépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom. Az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
3: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 5-e van, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Felhasználta precíziós rakétái nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök darabonként 1 millió dollárba kerülnek. Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmi ipari vállalatai jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, és ezzel párhuzamosan rekord mértékben bővítik a gyártóhelyeket. A Lockheed Martin és a Northrop Grumman most komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben. Az ukrán gabona export visszaesésére figyelmeztetett Taras Vyszocki, agrárpolitikai és élelmiszerügyi miniszter a tengeri kikötőket ért kiterjedt orosz támadásokra reagálva. Vyszocki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív exportútvonalakra kell támaszkodnia. Ugyanakkor csak nem 2 hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az idén elérhetik a 1,5-3 milliárd dollárt. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búza export nagyjából 6 és a kukorica export mintegy 11%-át.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 ponton zárt új történelmi csúcson. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3%-kal került feljebb 4.714 forintra, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintig, a Telekom 1,2%-kal 2768 forintra emelkedett, a Richter árfolyama 2%-kal 11.950 forintra erősödött. Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb indexek. A londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett, Párizs 0,5%-os pluszban zárt. A milánói börze 1,2, a spanyol parkett 0,3%-kal került feljebb a nap végére. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,7, az S&P 500-os 1,8%-kal lett több, a Nasdaq 2,6%-kal erősödött. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 360 forintba és 59 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 92 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 99 fillér, a cseh koronáért 14 forint 92 fillér, egy angol font 420 forintba és 58 fillérbe kerül ma reggel a bankközi devizapiacon. A kriptodevizák közül a bitcoin 9,1%-kal erősödik, 64.005 dollárnál és 87 centnél tart a kurzus. Az Ethereum 1,1%-kal került feljebb, és jelenleg 1865 dolláron és 3 centen elérhető. Ázsiában szokás szerint vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei ebben a pillanatban 3%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng 2/10, a Shanghai Composite 1,3%-kal jött feljebb, az indiai Sensex 6/10, a dél-koreai Kospi 4,4%-kal emelkedik, Szingapur 3%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal került lejjebb $74.69-re, a Brent jegyzési ára 1,1%-os mínuszban $78.50. Egy uncia aranyért 8%-os erősödés mellett $4,186 kérnek a világpiacon. A szeptember végi határidős szállításban a holland gáztőzsdén 1 megawatt órányi energiahordozó 55 euróba és 2 eurócentbe kerül. Az OTP Bank a második negyedében 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni eredményt ért el, ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért eredménynél, és 21%-kal marad el az előző három hónap eredményétől.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült időnk lesz, kevés gomoly felhővel, csapadék egyáltalán nem várható. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Nem szoktam nagyon időjárásról beszélgetni, de most kivételt teszek majd most. Meddig kell mi kibírnunk? Hát úgy néz ki. Az előrejelzések szerint legalábbis.
2: Az előrejelzések szerint ugye miniszterelnök úr előrejelezte, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, ebből 12 óra eltelt, úgyhogy 36.
1: Csak optimistán.
2: Másfél nap valószínűleg az, ami durva lehet, és akkor talán úgy néz ki, hogy ilyen hétvége környékén vagy péntek környékén talán jön valami enyhülés, hogyha minden igaz.
1: Meg eső állítólag, bár az elszórt lesz, zivatar jellegű.
2: Igen, én valahogy megint említettem, ki volt a honfoglaló, Álmos Árpád valaki, ott a legelején, ilyen nagy ősi magyar névvel, hogy valahogy Árpád. Tényleg már Árpád vehetett volna arrébb egy kicsit, mert nem. Most megint az, hát mert a környéken mindenhol esik. Nálunk a Kárpát-medencében nem. Hát ez annyira nem jó, de hát mindegy, majd reméljük, hogy ide is megjön a jó időjárás.
1: Hát igen, egyébként a klimatológusok mondják, hogy valamiért a Kárpát-medence, illetve a közép-európai régió, ami a leginkább melegszik Európán belül, ami egyébként a legjobban melegszik az összes többi kontinenshez képest. És ami nekem a furcsa, ahogy az ukrán, illetve az orosz régió állítólag még nálunk is jobban melegszik, csak ott azért érezni kevésbé, mert ők alacsonyabb hőmérsékleti
2: van honnan melegedni.
1: Van honnan melegedni. Aztán lehet, hogy beszélnénk egy ukrán vagy orosz bábuskával, elmondaná ő ezt, hogy azért ezek a nyarak már nem azok a nyarak, mint...
2: Ez így van. Ezzel együtt a kineziológusom is azt mondta valamikor, hogy a világnak a szívcsakrája az itt van a Kárpát-medencében. Lehet, hogy ez együtt jár valamiféle melegedéssel, vagy bármi egyébben, de hát azért bízzunk abban, hogy nem marad ez így örökké, meg hát nyilván nem marad így örökké, előbb-utóbb jön az eső.
1: Így van, úgyhogy kitartás mindenkinek a hőségben, mi mondjuk az elmúlt órák fejleményeit.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felhasználta a precíziós rakétái nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök egyébként darabonként $1 millió kerülnek.
2: Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmi ipari vállalatai jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, és ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket, így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben.
1: Az ukrán gabona export visszaesésére figyelmeztetett Taras Vysotsky, agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter, a tengeri kikötőket ért kiterjedt orosz támadásokra reagálva.
2: Vysotsky a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív export útvonalak kellenek. Ugyanakkor csak nem két hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az innen elérhetik a $1,5-3 milliárd. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búza export, nagyjából 6, a kukorica export 11%-át.
1: A reggeli hajnali órában egyébként újabb rakétatámadás volt az orosz erők részéről Kijev ellen, és a támadásban legkevesebb egy ember meghalt, illetve 22-en megsebesültek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.

0: 0,5%-ot, a milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 0,3%-os pluszban zárt.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 1,7%, az S&P 500-os 1,8%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,6%-kal emelkedett.
1: Az ázsiai térségben a főbb mutatók emelkednek, a japán tőzsde 3,2%-os komoly pluszban, 1%-kal megy felfelé Hongkong, Shanghai 1,3%-mal, India 0,5%-kal, Dél-Korea 4,5%-os emelkedésben, Szingapur ugyanakkor egy enyhe 4%-os mínuszban jár. 1,1540 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért most 360 forint 60 fillért kell adni, a kőolaj ára 1%-kal csökken, $78.71 a Brent, az amerikai könnyolaj $74.96. 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyed évben.
0: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
1: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére.
0: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és a gőzkrammák leállítása adja, emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodani energiafelhasználást. A jegyárak nem csökkennek, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
2: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
3: Időjárás jelentés.
0: 1952-ben ezen a napon született, augusztus 5-én Budapesten Faragó Tamás Tonó, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai világ és Európa bajnok magyar vízilabdázó edző. Ő volt az, aki állítólag többször is azt mondta az összegyűlt anyukáknak a medence parton, mikor hozták a gyereket edzésre, hogy hát nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok, de a gyereknek biztos, hogy lesz barátnője. Aki esetleg ma edzésre menne, vagy valami medence partra, az tegye minél kevesebb mozgással és minél több vízbe menetelle, mert hogy nagyon meleg lesz, 37 és 42 fok között alakulnak majd a csúcsok. Derült időnk lesz, légmozgás és eső nélkül.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 41 perc van, jó reggelt kívánok! Európában is egyedülálló színvonalú szolgáltatások várják azokat, akik a Balatonon kívánnak elektromos hajóval közlekedni, vagy éppen kikötni. A Trend FM-nek nyilatkozó helyi turisztikai és hajógyártó vállalkozó szerint a vitorlások inkább a sportos hajózásról szólnak, a villanyhajók pedig a nyugalmasabb családi baráti programokról. Viszkei András hangsúlyozta, hogy évről évre egyre többen vásárolnak saját tulajdonú elektromos vízi járművet. Németh László interjúja.
2: A nyár milyen hatással van a balatoni hajók kereskedelmére?
3: A nyár mindig egy nagyon-nagyon jó időszak. Tipikusan a hajóknál ez igaz, hogy a legjobb reklám az élmény maga. A hajóvásárlás az mindig tapintáson, élményen, megélésen alapul, és az ismerősök, a barátok hajóival, tehát hajókirándulások, vagy akár egy hajóbérlés mind-mind elmozdítja az esetleges érdeklődőket vagy vevőket abba az irányba, hogy saját magának is legyen egy hajó, és minél többször átélhesse ezt az élményt.
2: Merre érdemes elindulni? Vitorláshajó, motoros hajó, elektromos hajó, ugye elég komoly kínálat van a piacon.
3: A motoros hajó az eleve kiesik a dologból, hiszen a Balatonon, mint tudjuk, évtizedek óta, hála jó Istennek, gyakorlatilag tilos a robbanó motoros hajók használata. Ez alól van néhány kivétel, de ezek semmiképpen nem a kettelési cél hajók. És utána igazándiból ez személyes döntés kérdése. Én, aki ugye elektromos hajógyártással foglalkozom, én azt gondolom, hogy az elektromos hajó egy nagyon jó választás tud lenni a Balatonra, de a legfontosabb szempont az az, hogy ki milyen élményt keres. Ugye a vízen lenni mindig élmény, a vitorlással a vízen lenni az egy kicsit sportosabb, az ugye művészet, az tudás, az elszántság sok esetben, különösen akkor, hogyha még egyszer mondom, valaki valódi sportambíciókat, versenyzői ambíciókat dédelget, és egy egészen más világ, mint az elektromos hajó, ami pedig tisztán a kikapcsolódásról szól. Az elektromos hajózás az egy családi, baráti társaságos élmény, a tó közepén, a parton, bebarangolása a tónak, a naplementék nézése a víz közepéről, a tájban való gyönyörködés, fürdés, csodálatos délutánok, egy pohár prosecco, az azt gondolom, hogy egy tiszta élményt nyújtó érzés, a vízen tartózkodás csodálatos élményét adja, sportélmény nélkül, mert ami más a vitorlázásban, mint mondtam, az a hozzátett sport.
2: A megfelelő infrastruktúra az rendelkezésre áll a tó partján ahhoz, hogy elektromos hajókat tudjon fogadni?
3: Európa egész területén, sőt, ugye most sokfelé járunk a világban, ez akár az egész világra igaz, hogy Magyarországon kiemelkedően fejlett az elektromos hajózási kultúra és a kapcsolódó infrastruktúra is. Évtizedek óta tilos a robbanó motorok használata, ezért a Balatonon robbanásszerűen tudtak elterjedni az elektromos hajók, és hatalmas a populáció, szerintem egyébként a világ legnagyobb elektromos hajó populációja van tavak tekintetében a Balatonon, és folyamatosan fejlődik. A kikötők is szinte kivétel nélkül tökéletesen alkalmasak arra, hogy a legtöbb a Balatonon használt túrahajó töltése megoldható legyen gond nélkül.
2: Azt mondta, hogy van érdekeltsége egy elektromos hajógyárban is. Magyar beszállítókkal dolgoznak?
3: Olyannyira, hogy ugye mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, és ez tényleg próbálok nem szerénytelennek tűnni, de hát álszerény sem szeretnék lenni. Ugye több mint 300 elektromos hajót gyártottunk már, ráadásul ezek nagyméretű túrahajók. Európai viszonylatban nemhogy a legnagyobbak közé tartozunk, hanem azt gondolom, hogy a legnagyobbak vagyunk. A hajóink kimondottan magyar tervezésűek, tehát magyar mérnökökkel dolgozunk, magyar beszállítókkal, magyar munkavállalókkal. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a hozzáadott érték 100%-ban magyar, és csak alkatrészeket vásárolunk külföldről, olyan alkatrészeket gondolok itt mondjuk egy lítium akkumulátorra, aminek a gyártása Magyarországon még nem annyira kiforrott, vagy ilyen típus nem elérhető. De minden tekintetben arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szinten hazai terméket tudjunk a vásárlóinknak adni.
2: Milyen most a Balaton vize, és milyen a környék, tehát aki odalátogat, az mit tapasztalhat?
3: Dacára ennek a száraz időszaknak, dacára annak, hogy sajnos most a Balaton vízállása, mondjuk azt, hogy a legmagasabb elvárt szinttől most már több mint 60 cm-rel elmarad, ami nagyon-nagyon sok, de a Balatonpart mégis gyönyörű. A strandok szépek, a víz gyönyörű, a víz tiszta, nyilván melegebb, mint néhány évvel korábban, de hát volt már ilyenre példa, tehát azért ez nem kirívó eset, és bár a vízszint alacsonyabb, tehát a déli parton lehet, hogy egy kicsit többet kell befelé sétálni ahhoz, hogy derékig vagy akár nyakig érjen a tó, de ennek ellenére számomra, és úgy látom, hogy nagyon sokat számára ugyanolyan varázslatos hely, mint amilyen volt korábban.
2: Jó pár évvel ezelőtt indult az a törekvés, hogy tegyük a Balatont 4 évszakossá, és hogy gyakorlatilag minden évszakban kínáljon olyan programokat, amelyek révén nagy vagy nagyobb számú turista kerülhet a tó környékére. Ez a törekvés hogy áll most, sikeresnek mondható?
3: Az igazság az az, hogy nekem egy picit másféle gondolataim voltak a 4 évszakos Balatonnal kapcsolatban, mint nagyon sok turisztikai szakértőnek, vagy a turisztikával foglalkozó szakembernek az elmúlt évtizedekben. Nekem határozottan az az álláspont, és mostanában ez megerősödni látszik, tehát már nagyon sokan mondják rajtam kívül is, hogy a Balatonra nem szabad oly módon turisztikai destinációként tekinteni, ahogy mondjuk Lidódi Ezolóra, vagy az egyiptomi tengerpartra, vagy akár Tenerife-re. A Balaton azt a fajta fürdőzős varázsát, amiről híres, azt 2-3 hónapon keresztül tudja adni, és a tekintetben ugyanúgy kellene róla gondolkodni, mint ahogy Európa összes taváról gondolkodnak, legyen szó a Lago Maggiore-ről, a Gardatóról, vagy bármelyik nagyobb tóról. Mindenhol jellemzően ugye belső piacos turizmus van, ha lehet turizmusnak nevezni, a rendszeresen odalátogatók, az esetlegesen az ingatlan tulajdonosok, vagy akár a kétlakiak adják a vendégkör, és ugye itt sem egyértelmű a vendég kifejezés gerincét, és maguk a turisták, a klasszikus turisták, azok jellemzően hétvégékre jönnek. Nagyon-nagyon kevesen vannak, azt hiszem, akik egy egyhetes vagy kéthetes nyaralást terveznének a Balatonra. És ez látszik is, tehát a valóság is úgy néz ki, hogy később is kezdődik a szezon, tehát csak június végétől, vagy akár augusztus elejétől, és utána jellemzően a hétvégéken erősödik meg a forgalom, a hétköznapokon jóval kevesebben vannak. Egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy annyira kinyílott a világ az elmúlt években, évtizedekben, idén különösen nyilván az erős forint is ennek sokat segített, hogy az emberek elindulnak külföldre. Én ugye azért már elhaladtam az 50. évemet, én minden porcikámmal kötődöm a Balatonhoz. A fiatalabb generációknak egy sokkal nyitottabb világban ez a kötődés talán kevésbé erős, és mint ahogy mondtam, és ahogy ezt egyre többen látják is, és örülök neki, hogy sokan gondolkodnak így, talán ez azt jelenti, hogy nem én gondoltam csak rosszul, hogy a hétvégi turizmus az erősödik, a hétvégi látogatók érkeznek, a fürdőturizmus érkezik, későbbi a szezon, és nincsenek is olyan sokan, mint mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt.
1: Viszkei András turisztikai és hajógyártó vállalkozót hallották. 6 óra 49 perc van, 11 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró, a legújabb amerikai fejleményeket tekintjük át.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpár és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, mert elektromos közművet építenek. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kanyarodni. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár Pesterzsébet és a belváros között, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Félő, hogy tovább emelkedhet majd az áldozatok száma, ami már így sem kevés. Kijevet újabb orosz rakétatámadás érte, és 14 ember halt meg, 27-en pedig megsebesültek. A tájékoztatás szerint a térségben számos raktárépület rongálódott meg. Az ukrán fővárost ért csapásokról, amint vannak újabb fejleményei, mármint információk arról, hogy milyen károk, illetve áldozatok keletkeztek, természetesen mondjuk majd, mint ahogy azt is majd, hogyha az ukrán drón támadás eredményeiről lesz majd szó, mert hogy nyilván ez is volt az éjszaka, gyakorlatilag már szinte bevett dolog ez a háború ezen szakaszában. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemelten egyébként például azzal, hogy az OTP Bank hogyan teljesített a második negyedévben. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: felhasználta a precíziós rakétái nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök darabonként $1 millió kerülnek.
6: Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmi ipari vállalatai jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, és ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket. Így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben.
5: Az ukrán gabona export visszaesésére figyelmeztetett Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter, a tengeri kikötőket ért kiterjeszt orosz támadásokra reagálva.
6: Viszocki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív exportútvonalakra kell támaszkodnia, ugyanakkor csak nem két hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az idén elérhetik a $1.5-3 milliárd. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búzaexport nagyjából 6, a kukoricaexport 11%-át.
5: Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína.
6: A Furik blog szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell elindulni, az autókba kerülő akkumulátorok esetében is Szilva Attila fizikust hallják.
7: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy TV képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és azon az elképzelés, hogy a lítiumot adjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy itt tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
5: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energiafelhasználás csökkentésére.
6: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja, emellett korlátozzák az élményjelenek működését, este leállítják a beltéri klímákat, visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodani energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
8: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítás jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt. A vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 3%-kal 4.714 forintra került feljebb, történelmi csúcsra ugorva. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintig. A Telekom 1,2%-kal emelkedett 2768 forintra, a Richter pedig 0,2%-kal 11.950 forintig erősödött.
5: Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek.
6: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-ot emelkedett, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárt, a milánói börze 1,2%, a spanyol parkett 3/10%-kal erősödött.
5: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 1,7, az S&P 500-os 1,8%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,6%-kal került feljebb.
5: Az eurót most 360 forint 90 fillérre jegyzik, a svájci frank 387 forint 10 fillér, a dollár pedig 313 forinton. Jelenleg az euró-dollár 1,15 fölött, egészen pontosan 1,1532. Ázsiában a japán tőzsde 3,3%-kal erősödik, Hongkong 1/10, Shanghai 1,3, India 0,5%-os pluszban, a dél-koreai Kospi Index 4,6%-kal emelkedik, Szingapúr 0,4%-os mínuszban jár. A földgáz ára 4%-ot esett tegnap, 55,50 €, a kőolaj jegyzése most 80 dollár alatt, mint két főtípus, a Brent 78,88 $, az amerikai könnyolaj 75,19 $-tel jár. Jelentősen javulhatnak a magyar tőzsdei cégek második negyedéves eredményei. Az Erste vezető elemzője szerint a profit a tavalyi azonos időszakhoz képest kisebb, viszont az idei első negyedévhez képest jelentősebb mértékben emelkedhet. Míró Józsefet hallják.
9: A mi előrejelzéseink szerint jelentősen javulni fog a profit a tavalyi második negyedévhez képest, mintegy 20%-kal, és az első negyedévhez képest pedig több mint 60%-kal fog növekedni. Különben arra érdemes visszaemlékezni, hogy áprilisban, ugye az történt április-májusban, hogy a BUX index nagyjából a választásokig emelkedett, majd utána csökkent, ami szerintem alapvetően a gyengébb gyors eredményeknek volt köszönhető. Ott ugye egy nagyjából 20%-os csökkenést láthattunk év per év alapon, úgyhogy most ezt igazándiból ledolgozza a magyar bőrze, de hát itt ez azt gondolom, hogy elsősorban a MOL-nak lesz köszönhető, azért is láthatjuk azt, hogy itt a MOL az utóbbi napokban megtárkosodott.
5: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyedévben.
6: 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
5: Több mint 50%-kal nőtt Magyarországon az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma.
6: Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar járművek 72%-a 10 évnél öregebb, és csupán 6%-a 2 évesnél fiatalabb. Az Európai Unióban Olaszországban van a legtöbb autó 1000 lakosra vetítve, 709 személygépkocsi. Finnországban ez a mutató 675, Cipruson 670, Luxemburgban 668.
5: Horvátországban nincsenek magánstrandok, ezzel a kijelentéssel tett közé magyar nyelven egy cikket az index.hr horvát lap.
6: A portál szerint gyakran előfordul, hogy valaki megpróbálja megtiltani a turistáknak a fürdést, pedig az ottani strandok mindenkinek nyitottak. A cikk arról is ír, hogy a tenger és a tengerpart nem magántulajdon, például nem lesz egy tengerparti ház tulajdonosáé a háza előtti strand, mint ahogy egy szálloda sem lesz tulajdonosa az előtte lévő partszakasznak. Vagyis ha valaki turistaként olyan feliratokat lát, hogy Private Beach, Reserved for Guests vagy No Entry, az nem jelenti azt, hogy oda automatikusan tilos belépni.
5: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi szigetsánc erőd maradványai.
6: A történészek szerint az építmény célja az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat abban, hogy átkeljenek a Dunán és elérjék a várat. A földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, valamint fedett összekötő utakból állt az erőd. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a hadisziget feküdt. Az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogyan most is. A romokról legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.
5: Korszerű és abszolút nyugat-európai szintű szolgáltatások várják azokat, akik a Balatonon kívánnak elektromos hajóval közlekedni vagy épp kikötni.
6: A Trend FM-nek nyilatkozó helyi turisztikai és hajógyártó vállalkozó szerint a vitorlások inkább a sportos hajózásról szólnak, a villanyhajók pedig a nyugalmasabb családi, baráti programokról. Viszkei Andrást hallják.
10: Magyarországon kiemelkedően fejlett az elektromos hajózási kultúra és a kapcsolódó infrastruktúra is. Évtizedek óta tilos a robbanomotorok használata, ezért a Balatonon robbanásszerűen tudtak elterjedni az elektromos hajók, és hatalmas a populáció, szerintem egyébként a világ legnagyobb elektromos hajó populációja van tavak tekintetében a Balatonon, és folyamatosan fejlődik. A kikötők is szinte kivétel nélkül tökéletesen alkalmasak arra, hogy a legtöbb a Balatonon használt túrahajó töltése megoldható legyen gond nélkül.
11: Időjárás jelentés.
6: 1979-ben augusztus 5-én az észak-magyarországi Ózd városában ezen a napon született Majoros Péter, művész nevén Majka, fonogramdíjas magyar rapper, dalszövegíró, műsorvezető, akinek a pályafutását nézve, hát elmondható, hogy azért néha-néha csurran cseppen neki is valami jó az életből, és hát ha már Majkáról beszélünk, akkor emlékezzünk meg Pusztai Csaba Szihingről is, aki 5-ös fokozatú Wing Chun oktató és emellett Magyarország legfoglalkoztatottabb és egyik legképzettebb dobosa. 1991 óta foglalkozik a Wing Chunnal, és egyébként pedig Majkának dobol szabad idejében, illetve hát nyilván egyik főállásaként. Szóval, drága Majka, Isten értessem! A mai idő az ünnepléshez is megfelelő lesz, hogyha az ember kellően hűvös helyre tud húzódni, mert amúgy nagyon meleg idő várható, 37 és 42 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Sporthírek a 94.2.
12: A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középpályás Vitalis Milan megérkezett Athénba, és ma alá is írhatja a szerződését az AEK csapatához, már csak az orvosi vizsgálaton kell átesnie. 4 évre szóló szerződést írhat majd alá a Győrrel korábban bajnoki címet szerző középpályás. Nagy Ádám is megérkezett régi új csapatához, a Ferencvároshoz. A 31 éves válogatott középpályásról Borbé Balázs vezetőedző azt mondta, hogy nincs rossz fizikai állapotban, de hát egyelőre a ma esti Európa Liga találkozón a Gornik Zsabzsa ellen még nem tudja bevetni, mert nem volt erre a találkozóra még Nagy Ádám nevezve. Vizes világbajnokság, fölényes orosz győzelem férfi szinkron toronyugrásban. A kontinens viadalra semleges színekben visszatérő orosz páros nyerte az EB-t. Nikita Schleicher és Ruslan Ternovoy kettőse nagy fölénnyel utasította maga mögé az olasz és az ukrán duót. Felkészülési mérkőzésen kapott ki a magyar női röplabda válogatott, az Európa-bajnokság előtt álló női együttes 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumban a házigazdák csapatától. Férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokság, a horvátok legyőzésével negyeddöntős a magyar válogatott, a magyar csapat 37-32-re diadalmaskodott.
11: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: No, de van-e víz az Egyesült Államokban elegendő, és az ivóvíz ellátó rendszer bírja-e, hogyha mondjuk kívülről próbálnak beavatkozni? Kérdezem Martin Kovács Miklós, szervusz, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek! Hát zavarok azért lehetnek, és váratlan zavarok is, mégpedig azért, mert hacker támadások sorozata érte az utóbbi napokban 7 Egyesült Államokhoz tartozó államnak a különböző víz cégeit, vízellátó cégeit, és ennek tulajdonképpen ugye jó néhányan az iráni háborút sejtik a hátterében, ugyanis Irán amúgy folyamatosan évek óta igyekszik különböző hacker támadásokkal kellemetlenséget okozni amerikai célpontoknak, de az utóbbi időben a vízellátó cégek, a vízművek azok, amelyek a célkeresztjükbe kerültek, és ilyen egészen magas szintű hírszerzési és kémelhárítási szakértők tulajdonítják elsősorban Iránnak mindezt. Donald Trump elnök ezt igyekszik kisebbíteni, ennek a valószínűségét, könnyen lehet, hogy éppen a tárgyalásokra, vagy a lehetséges tárgyalásokra való tekintettel, de tény, hogy például Minnesota államban 30 olyan helyi vízmű élete, működése szenvedett zavarokat, amely hát ott a helybelieknek nyilván komoly gondot is okozhat, úgyhogy le kellett magukat kapcsolni az internetről és a különböző szoftveres menedzsment megoldásokat, meg különböző információs platformokat fel kellett váltani ismét, legalábbis átmenetileg a kézi vezérléssel, ha úgy tetszik. De egyébként a hacker támadások általában is folyamatosan megjelennek, így például a Nemzeti Szövetsége a biztosítási ellenőrző hivatalnak, amely ugye mind az 50 államban fejti ki a tevékenységét, elszenvedett egy nagyon komoly hacker támadást, aztán az Amazon Health szolgáltatást is meghackelték, és rengeteg adatot nyúltak le. De még a híres New Yorki Madison Square Garden is egy ilyen támadásnak volt kitéve, és rengeteg adatot elcsakliztak tőlük, és itt olyan arcfelismerő rendszerek által produkált adatok is beleestek ebbe a körbe, amelyek adott esetben tényleg személyiségi jogokat is érinthetnek, és ráadásul ők nem fizettek, tehát ellenálltak, így aztán ezeket az adatokat a webben nyilvánosságra hozták. Ugyan nem tudom, hogy mire mentek vele, de tény, hogy folyamatosak ezek a támadások, és a világpolitikai ügyek, mint például adott esetben az iráni háború, gyakran meghúzódnak ezek mögött. Állítólag az orosz akciók is az utóbbi időben ismét felerősödtek amerikai célpontok ellen.
1: Egy nagyon picit még visszatérve a vízre, Amerikában most nagyon nagy hőség van, akár Európához viszonyítva is, vagy legalább olyan mértékű hőség, és minőség ott a vízszintekkel, mert ugye Európában ez most nagyon komoly gond.
2: Hát azt hiszem, hogy a számunkra ilyen drámai meglepetés az, amit megélünk. Az USA-ban azokon a helyeken, amely például mondjuk Kaliforniában vagy Colorado államban, amelyek ugye hosszú-hosszú évek óta már vészjelzéseket adnak le különböző folyóknak a vízszint csökkenése miatt, Tehát ott ezek, ha úgy tetszik, folyamatosan jelen vannak, és a hőség, ezek a hőkupolák, amelyek most ide is elérkeztek, az USA legkülönbözőbb területein időszakonként megjelennek. Mostanában voltak a keleti part északi részén is, amely ugye egyébként nem egy hőségéről híres terület, komoly hő problémák. A nyugati oldalon ott viszont hát évek óta halljuk, hogy az erdőtüzek, amelyeket nagyon nehéz megfékezni, azok igen komoly gondot okoznak. És hát ugye az USA most nemrégiben a kanadai erdőtüzekkel is szembe kellett, hogy nézzen, hiszen az onnan özönlő füst az még New Yorkig is elért, és smogot okozott. Tehát tulajdonképpen miután egy kontinensről van szó, nagyon sokféle módon jelentkezik a klímaváltozásnak a hatása. Azzal együtt, hogy a politikai rendszer csúcsán ülő Donald Trump elnök továbbra is mesebeszédnek tartja rémhírterjesztésnek a klímaváltozást, illetve az ahhoz kapcsolódó híreket.
1: Hát szerintem ő már nem fog változni ebben az ügyben. Ukrajna számára létfontosságú ugye továbbra is a Starlink rendszer, amelynek a működtetését most már gyakorlatilag Európa fizeti?
2: Nem, azért nem teljes egészében, azzal együtt, hogy jelentős összegeket fizetnek különböző európai országok az Elon Musk tulajdonában lévő, ugye SpaceX egyik leányvállalata a Starlink működtetéséhez. Itt valójában ugye a Ukrajnában tényleg létkérdés az, hogy ez a cég, ez a műholdas internet szolgáltató működjön a számukra. Civileknek meg kell venni a berendezést, és ugye fizetni kell a havi előfizetési díjakat, amelyek nem alacsonyak, de mondjuk a civilek hát végül is akkor ezzel számolnak, mint az élet része. De a katonai hadműveletekben viszont abszolút meghatározó a SpaceX-nek a működése, illetve a Starlink-nek a működése, és a lengyelek jeleskednek elsősorban évente körülbelül 50 millió dollárnyi összeget tesznek be ebbe a kasszába. Aztán még más európai országok, így például Németország, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság is, meg különböző ugye, civil szervezetek adtak, illetve adnak folyamatosan pénzeket arra, hogy az internet szolgáltatás működhessen. Egy érdekes, ha úgy tetszik, ellentmondás, ugye elvileg nem létezhet oroszországi, illetve oroszok által megszállt területek fölött ez az internet szolgáltatás, és a Starlink ezt próbálja is elérni, de hát azért nem biztos, hogy mindig sikerül, valamint az oroszok megpróbálnak szerezni Ukrajnából ilyen berendezéseket, hogy ők is használhassák őket. Azonban az ukránok, már legalábbis a katonai oldalról időnként még azt is szeretnék, hogyha bizonyos szempontból Oroszország fölött is működne a Starlink, hiszen a drónok, távoli célpontok ellen küldött drónok számára ez egy jó vezérlő lehetőség lenne, de hát mondjuk ez egy ilyen katonai részletkérdés, az ő számukra fontos lenne, állítólag Oroszország területe fölött nem használható ez a szolgáltatás.
1: Meg hát egyébként nyilván, hogyha egy időben használható a Starlink bizonyos területeken, azt az oroszok is újra használhatnák, tehát gondolom azért ez egy átgondolandó kérdés. Ki bekapcsolgatni meg a műholdrendszereket nem biztos, hogy annyira jó ötlet. Beszélnénk még másról is, de sajnos elfogyott az időnk, és hát majd meg csak nagyon röviden Todd Blanche lesz igazságügyi miniszter?
2: Nagy valószínűséggel igen. Tehát beadta a derekát, kompromisszumot kötött, és a legnagyobb botránykőnek számító, ugye ő a volt Trump védőügyvéd, tehát a legnagyobb botránykőnek számító ügyet visszavonták, amely azt jelentette volna, hogy majdnem 2 milliárd dollárral próbálták volna meg kompenzálni azokat az embereket, akiket szerintük igazságtalanul ítéltek el a kongresszus annak idején történt lerohanása miatt. És ami még nagyobb durranás, hogy ugye ebben a csomagban az igazságügyminisztérium Donald Trump és a Trump vállalkozások, valamint az egész Trump család számára az adóügyi vizsgálatokat komplett felfüggesztette volna, így most ezt megkorlátozták, legalábbis állítólag, és ennek fejében lehet, hogy a szenátus valóban megszavazza az úriembernek az igazságügyminiszteri kinevezését.
1: Hát meglátjuk, hogy ez így történik. Mindenesetre köszönjük, hogy beszámoltál a legfrissebb amerikai fejleményekről. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Jó napot és jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, jelenleg torlódásra kell készülni a Gyáli úttól a Rákóczi híd felé. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Sálmán körútra jobbra kihajtani, a 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Sálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Mától a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezeték javítása kezdődött. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például az orosz és ukrán háborúban a hajók elleni támadásokról, mert hogy gyakorlatilag most már ez érzékelhető leginkább ebből a konfliktusból, már a nagy közönség, nagy nyilvánosság számára. Még előtte egy érdekesség a meleg rekordokkal kapcsolatban, Csehország valamennyi meteorológiai mérőállomásán tegnap megdőlt az augusztus 4-i meleg rekord, 10 csehországi mérőállomáson érte el a hőmérséklet a 40 Celsius fokot, vagy épp haladta meg. A legmagasabb hőmérsékletet 40,9 fokot a morva országi Strasznicén mérték. Mondanom sem kell, hogy ez a terület nem erről volt híres. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Német László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felhasználta a precíziós rakétái nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök darabonként $1 millió kerülnek.
6: Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez kellő fegyvereket. Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmi ipari vállalatai jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, és ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket, így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman is komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben.
1: Az ukrán gabona export visszaesésére figyelmeztetett Tarasz Viszocki agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter a tengeri kikötőket ért kiterjedt orosz támadásokra reagálva.
6: Viszocki a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív exportútvonalakra kell támaszkodnia, ugyanakkor csak nem 2 hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az idén elérhetik a $1,5-3 milliárd. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búzaexport nagyjából 6 és a kukoricaexport 11%-át.
1: Az orosz védelmi minisztérium nem sokkal ezelőtt között, hogy tömeges csapást mért szállítási, logisztikai és elosztó központokra Kijevben és körzetében, és elismerték, hogy orosz támadásért 3 katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre, hogy ezek valóban katonai szállítóhajók voltak, hát ez nyilván megítélés kérdése, minden esetre az ukránok is erre szoktak hivatkozni, amikor támadnak, akár nem feltétlenül csak orosz, hanem más nemzetiségű hajókat is. Kijev ellen volt rakétatámadás, és a hírek szerint 14 halottja van ennek, illetve több tucat sebesültje. Kigyulladt a Whiteberries webáruház elosztó központja a Tulai régióban egy ukrán dróntámadás következtében, egy ember megsebesült.
6: Az oroszországi terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek 2 lakóházban, valamint 2 ipari létesítményben, az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt. A vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 3%-kal

0: Ott emelkedett, Párizsban a CAC 40 0,5%-os pluszban zárt, Milánó 1,2%, Madrid 3,1%-kal erősödött.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 1,7%, az S&P 500-as 1,8%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,6%-kal növekedett.
1: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyedévben.
0: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
1: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan ott élnek.
0: A helyi rendőrség adatai szerint a legforgalmasabb a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repterén, illetve a Kotori kikötőben. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Az egyik átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodtak, hogy volt, akinek 28 órát is kellett várnia a belépésre. A térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak, ivóvizet osztottak, otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, és több esetben riasztották a mentőket, a helyi hatóságok pedig ivóvizes tartálykocsit küldtek a helyszínre.
2: Időjárás jelentés.
0: Isten éltesse nagyon sokáig Federica Pellegrinit, olasz úszónő, aki olimpiai, világ és Európa bajnok, Itália büszkesége, a 200 méteres gyorsúszás világcsúcs tartója és a 400 méteres gyorsúszás Európa csúcs tartója. Magyarországon egyébként, hazai versenyen 1995-ben, világversenyen pedig a 2003-as úszó VB-n állt rajthoz, komolyabb eredmény nélkül, egy évvel később viszont az aténi olimpián már megszerezte első érmét. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Aki esetleg úszni szeretne, persze nem versenyszerűen, jól teszi, nagyon meleg lesz, meneküljünk a vízbe vagy a víz környékére, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Mintha egy kicsit elindult volna felfelé az arany, de ez vajon egyszeri impulzusoknak köszönhető, vagy tényleg egy kicsit változott a trend? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát én inkább azt mondanám, hogy ha az elmúlt napok összképét nézzük, akkor folytatta a beszűkült mozgását legalábbis egyelőre az arany árfolyama. Ezt a beszűkült mozgást már több mint egy hónapja látjuk, 6 hete látjuk. Egyelőre igazán szignifikáns elmozdulása $4000 lélektani határ környékéről se felfelé, se lefelé nincsen. Úgy tűnik, hogy itt a $4000 környékén ebben a magasságban sikerült egy stabil támaszt kialakítani az árfolyamnak. Igaz, hogy most $4130-nál próbálkozik az árfolyam ellépni felfelé a $4000-os szintektől, de láttunk ilyen próbálkozást többet is a közelmúltban. Hát eddig legkésőbb $4150 felett rendre megjelentek az eladók, akik visszanyomták az árfolyamot a $4000 környéki szintre. Összefoglalva a grafikon képet, azt lehet elmondani, hogy a mostani oldalazás valószínűleg egyébként egy vihar előtti csend, és amint kiér az árfolyam a mostani csendesebb vizekről, fokozottabb volatilitás következhet, akár 10%-os elmozdulással is az árfolyamban. Hogy mi fogja pontosan kiváltani ezt a nagyobb arányú mozgást? Egyelőre a fundamentumokat illetően azt lehet elmondani, hogy a befektetők egyszerre próbálják értelmezni a monetáris politika, a geopolitikai feszültségek és a makrogazdasági adatok egymásnak részben ellentmondó üzeneteit, és a végeredmény egyelőre az még, hogy a piac kivár, a vevők és az eladók közötti erőviszony kiegyenlítődött, és ezért nincs jelenleg egyértelmű irány az árfolyamnak. Az elemzői konszenzus szerint a legfontosabb mozgatórugó továbbra is az amerikai jegybank kamatpolitikája, továbbra sem zárható ki egy kamat emelés az ősz folyamán. Amennyiben az amerikai infláció makacsabbnak bizonyul a korábban vártnál, ez egy veszély az aranyár számára, hiszen a magasabb kamat környezet hagyományosan csökkenti a kamatot nem fizető arany vonzerejét. Úgyhogy a piac kiemelten figyel a monetáris politika számára releváns makrogazdasági adatokra, mint amilyen az amerikai munkaerőpiaci statisztika is lesz a hét folyamán, amely jelentősebben befolyásolhatja a kamatpályával kapcsolatos várakozásokat, és ezen keresztül az arany árfolyamát is, de emellett természetesen a geopolitika is egy fontos árfolyam befolyásoló tényező. A Közel-Kelettel kapcsolatos bizonytalanság, különösen az olajellátással, az olaj árával kapcsolatos kockázatok stabilan magas szinten tartják az arany iránti befektetői érdeklődést.
1: Néha Donald Trump ugye bejelenti, hogy mindjárt itt a béke Iránnal, aztán kiderül, hogy mégsem, és hát ugye az egész hajózási helyzet nem csak egyébként a Hormuzi szorosnál, hanem a Vörös-tengeren, a Bab-el-Mandeb szorosnál, és nagyon kúsza meg hát a Fekete-tengeren is. A geopolitika, az aranypiac ilyen komoly szállítási nehézségre, bizonytalanságra reagál, vagy ezek még nem olyan mértékűek, hogy mondjuk pont az aranypiac tudna erre reagálni?
2: Hát reagálnia illenék az arany árfolyamának ezekre a geopolitikai feszültségekre. Kicsit ellentmondásos, hogy miért nem látunk fokozottabb árfolyam reakciót. Talán arról lehet szó, hogy ezeket a konfliktusokat az elmúlt években jelentős részt már beárazta a piac, és ezért ezek nem adnak jelenleg új impulzusokat. Hát ha visszatekintünk, 2 évvel ezelőtt fele ennyit kellett fizetni egy uncia aranyért, mint ahol most áll az árfolyam, tehát az elmúlt 2 évben ezek a geopolitikai folyamatok, nagyhatalmi átrendeződés, több pólusú világrend, BRICS országok egyre nagyobb felértékelődése, és ebből következően a dollártól való eltávolodás, tehát ezek mind azt okozták, hogy jelentősen emelkedett az arany árfolyama, úgyhogy lehet azt mondani talán, hogy azért nem látunk további komolyabb hatást ebből az irányból az arany árát illetően, mert ezek már beépültek az árfolyamba.
1: Schmidt Kelment az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, mindezt elmondta, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: Több kutatás is foglalkozott az elmúlt évtizedekben azzal, hogy a nagy melegben milyen színű ruhákat érdemes viselni. A közvélemény döntő része a világos színű ruhadarabokra esküszik, mivel például a fehér visszaveri a napsugarak nagy részét, míg a fekete elnyeli őket. A valóság azonban ennél jóval összetettebb képet mutat. Nem csak az számít, milyen színű a ruhánk, hanem az is, hogy milyen anyagból készült, mennyire szellős, milyen szabású és hogyan áramlik alatta a levegő. Kiderült, hogy bizonyos körülmények között a fekete ruha nem feltétlenül okoz nagyobb hőérzetet, sőt, egyes esetekben még előnyösebb is lehet, mint azt elsőre gondolnánk. A szakértők szerint a legfontosabb szempont nem a ruhaszíne, hanem az, hogy természetes, jól szellőző anyagból készüljön, például lentből vagy pamutból. Ezek segítik a verejték párolgatását, ami a szervezet egyik legfontosabb természetes hűtési mechanizmusa. Legalább ennyire fontos a szabás is. A bő, légies ruhák sokkal kellemesebb viseletet jelentenek kánikulában, mint a testhez simuló darabok, mert lehetővé teszik a levegő szabad áramlását. Emiatt egy bőszabású fekete lenruha gyakran kényelmesebb lehet, mint egy szűk, műszálas fehér felső. Nem véletlen, hogy az észak-afrikai beduinok is fekete, de jól szellőző ruhadarabokat viselnek a sivatagban.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, a Budafoki úton befelé a Hengermalom út előtt sávlezárása és lassabb haladásra kell készülni. Szintén baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, jelenleg torlódásra kell készülni a Gyáli úttól a Rákóczi híd felé. A hatodik kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon lezárták a félútpályát, mert vízvezeték javítása kezdődött. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig mától csak egy sáv járható, mert gázvezeték építése kezdődött. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, itt tart még a csatorna javítása. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávban váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, itt is torlódásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten az orosz-ukrán háborúval, meg persze a hazai vízfogyasztással, ahonnan azért jönnek, érkeznek jó információk. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza.
3: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését. Ez komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Most jönnek a legkritikusabb napok.
2: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energia felhasználás csökkentésére.
3: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
2: Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína.
3: A Furik blog szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell elindulni, az autókba kerülő akkumulátorok esetében is. Szilva Attila fizikust hallják.
5: A legrosszabb, véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy tévé képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott a nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és azon az elképzelés, hogy a lítiumot hagyjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az, hogy energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezetén emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
2: Felhasználta precíziós rakéta egy nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök darabonként $1 millió kerülnek.
3: Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmiipari vállalatai jelenleg többet termelnek, mint korábban bármikor, ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket, így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben.
2: Az ukrán gabonaexport visszaesésére figyelmeztetett Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter, a tengeri kikötőket ért kiterjedt orosz támadásokra reagálva.
3: Viszocki a Reuters hírügynökségnek azt mondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív export útvonalak kellenek, ugyanakkor csak nem két hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az idén elérhetik a $2.5-3 milliárd. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búza export nagyjából 6 és a kukorica export mintegy 11%-át.
2: Kigyulladta a Whiteberries webáruház elosztó központja Oroszországban, a Tulai régióban egy ukrán drón támadás következtében egy ember megsebesült.
3: A terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek két lakóházban, valamint két ipari létesítményben, az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
2: 14 ember életét vesztette, 27-en megsebesültek az éjszakai orosz rakétacsapásokban Kijev környékén.
3: A helyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott. Nem sokkal korábban a kijevi hatóságok azt közölték, hogy az ukrán főváros tért csapásokban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 3%-kal 4.714 forintra jött fel, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintig. A Telekom 1,2%-kal emelkedett 2.768 forintra, a Richter 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött.
2: Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek.
3: A londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett, Párizs 0,5%-os pluszban zárt, Milánó 1,2%, a spanyol Parkett 0,3%-kal került feljebb a nap végén.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1,7%, az S&P 500-os 1,8%-kal lett több, a Nasdaq Composite 2,6%-kal erősödött.
2: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyedévben.
3: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
2: Jelentősen javulhatnak a magyar tőzsdei cégek második negyedéves eredményei.
3: Az Erste részvény stratégiája szerint a profit a tavalyi azonos időszakhoz képest kisebb, viszont az idei első negyedévhez képest jelentősebb mértékben nőhet. Miró Józsefet hallják.
6: A mi előrejelzéseink szerint jelentősen javulni fog a profit a tavalyi második negyedévhez képest, mintegy 20%-kal, és az első negyedévhez képest pedig több mint 60%-kal fog növekedni. Különben arra érdemes visszaemlékezni, hogy áprilisban, ugye az történt április-májusban, hogy a BUX index nagyjából a választásokig emelkedett, majd utána csökkent, ami szerintem alapvetően a gyengébb gyors eredményeknek volt köszönhető. Ott ugye egy nagyjából 20%-os csökkenést láthattunk év per év alapon, úgyhogy most ezt igazándiból ledolgozza a magyar bőrze, de hát itt ez azt gondolom, hogy elsősorban a MOL-nak lesz köszönhető, azért is láthatjuk azt, hogy itt a MOL az utóbbi napokban megtárkosodott.
2: Több mint 50%-kal nőtt Magyarországon az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma.
3: Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar járművek 72%-a 10 évesnél öregebb, csupán 6%-uk 2 évesnél fiatalabb. Az Európai Unióban Olaszországban van a legtöbb autó 1000 lakosra vetítve 709 személygépkocsi. Finnországban ez a mutató 675, Cipruson 670, Luxemburgban 668.
2: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén. Vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan ott élnek.
3: A helyi rendőrség adatai szerint a legforgalmasabb a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Az egyik határátkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát kellett várnia az átkelésre. A térségben élők is segítettek a hőségben várakozó utazóknak, ivóvizet osztottak, otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.
2: A karácsonyi ünnepek mellett elsősorban a nyári időszakban fogyasztunk több halat idehaza.
3: A balatoni nyaraláshoz jó ideje hozzátartozik a sült hal, és persze a megfelelő savanyúság is. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetője szerint a hazai vendéglátás egyre inkább a helyi édesvízi halakat fedezi fel, amelyek változatos formában készíthetők el. Timmeledét hallják.
7: Van egy időszakos nyári fellángolás a halgasztrónak is, hiszen nagyon sokunknak a vízparti nyaralás során azért a tányérjára kerülnek ezek a fogások. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években elég jó tendencia kezd kialakulni olyan vendéglátóhelyek segítségével, akik minőségi módon nyúlnak a magyar halhoz, olyan gasztrójelményt kínálnak, ami aztán tud segíteni abban, hogy otthon is bátrabban nyúljanak a felhasználók ehhez a hal alapanyaghoz, tehát a hazai halhoz. Mi ebben nagy partnerséget látunk a vendéglátóhelyek kapcsán, nagyon vegyes meg ítélése szokott lenni ebből fakadóan, főként a hazai halnak, mert tud rossz ízélményt is okozni, hogyha nem megfelelő forrásból kerül alapanyagként a konyhába ez a típusú élelmiszer.
0: Időjárás jelentés.
3: Burkina Faso-i barátaink ünnepelnek ma, ugyanis 1960-ban ezen a napon váltak le Franciaországról, és megszerezték várva várt függetlenségüket, ami hát igazából nyilván alkotmányos szempontból egy előrelépés volt, aztán utána már kevésbé, mert mindenféle katonai diktatúrák jöttek a 90-es évekig, és hát gazdasági szempontból pedig a csoda az a mai napig várat magára. Burkina Faso az a világ egyik legszegényebb országa, egy alapvetően agrár beállítottságú gazdasággal, és hát ezt az agráriumot is rendszeresen kissé nehéz helyzetbe hozza a talaj, erózió, illetve a rendszeres aszály és szárasság. Ezzel együtt hát nagyon sok sikert kívánunk nekik mindenféle szempontból. 23 millió lakosa van egyébként az országnak, és az a helyzet, hogy Burkina Faso-ban is hidegebb lesz, mint nálunk most. 37 és 42 fok közötti csúcsokra számíthatunk, sütni fog a nap.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középpályás Vitalis Milan megérkezett Athénba, és ma alá is írhatja a szerződését az AEK csapatához, már csak az orvosi vizsgálaton kell átesnie. 4 évre szóló szerződést írhat majd alá a Győrrel korábban bajnoki címet szerző középpályás. Nagy Ádám is megérkezett régi új csapatához, a Ferencvároshoz. A 31 éves válogatott középpályásról Borbé Balázs vezetőedző azt mondta, hogy nincs rossz fizikai állapotban, de hát egyelőre a ma esti Európa Liga találkozón a Gornik Zsabzsa ellen még nem tudja bevetni, mert nem volt erre a találkozóra még Nagy Ádám nevezve. Vizes világbajnokság, fölényes orosz győzelem férfi szinkron toronyugrásban, a kontinens viadalra semleges színekben visszatérő orosz páros nyerte az EB-t, Nikita Schleyher és Ruslan Ternovoy kettőse nagy fölénnyel utasította maga mögé az olasz és az ukrán duót. Felkészülési mérkőzésen kapott ki a magyar női röplabda válogatott, az Európa-bajnokság előtt álló női együttes 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumban a házigazdák csapatától. Férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokság, a horvátok legyőzésével negyeddöntős a magyar válogatott, a magyar csapat 37-32-re diadalmaskodott.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Egy perccel múlt 4:09, jó reggelt kívánok! Megfelelő elektromos tároló kapacitással a jelenlegi energiaválság helyzet hatásai is jelentősen enyhíthetőek lennének. Ezt mondja a Trend FM által megkérdezett szakértő. A Furig blog szerzője szerint a paksi atomerőmű majdnem teljes leállása nem a megújuló energia korlátait, hanem a hazai energiatárolás hiányát teszi látványossá. A napelemek az atomerőmű kiesése mellett is nagy mennyiségű áramot termelnek, estére viszont a tárolók hiánya miatt megnő az importigény. Szilva Attila fizikussal Németh László beszélgetett.
2: Mennyire lehet eltárolni a megtermelt elektromos energiát?
3: Mikor én annak idején fizikus szakra jelentkeztem, akkor volt egy olyan közhely, hogy az elektromos áramot, az elektromos energiát tárolni nem lehet. Tehát amit megtermelünk és elfogyasztunk, annak folyamatosan szinkronban kell lennie, mert az elektromos energia az eltárolhatatlan. Ez egy ilyen axióma volt, ami nagyon benne maradt a fejekben, egészen érthető módon. Ugyanakkor az elmúlt pár évben ez a dogma, ez lényegben megváltozott, ugyanis az energiatárolás mostanra igen jelentős mértékben felskálázódott, és felskálázódik. Jelenleg, hogy egy példát mondjak, az Európai Unió körülbelül 50 gigawatt ipari akkumulátoros energiatárolási kapacitás áll rendelkezésre, ami elképesztően nagy, tehát ez ugyanaz a nagyságrend, mint amit a szivattyús tárolással el tudunk érni, legalábbis teljesítményben. Eltárolt energiában még a szivattyúsok vezetnek, ugyanis ezek az akuparkok, ezek az ipari akuparkok tipikusan 2-4 órára tárolnak energiát, ezek az akuparkok azt oldják meg, hogy a nappal megtermelt energia, napelemmel ellátott energia használható legyen az esti órákban, amikor leginkább szükség van az energiára. Látjuk, hogy Kaliforniában ez annyira jól megy, hogy a esti áramfogyasztásnak a harmadát már ezek az akuparkok biztosítják, ami egy óriási szám. Európában ez még csak néhány százalék, de látjuk azt, hogy Európa mindig néhány évvel Kaliforniát követi le, tehát amit látunk Kaliforniában, azt fogjuk látni Európában is az elkövetkező években. A tervekről is tudok beszélni, 2030-ra megnégyszereződik ez a szám az Európai Unióban. A mostani nagyjából 50 gigawatt helyett számolhatunk 200 gigawattal, ilyen 180-200 közé teszik különböző tervek, és az európai elektrifikációs terv, ami a nyáron, júliusban vált nyilvánossá a bizottság részéről, az 2040-re 500 gigawatt energiatárolásra számol, ami már mind kapacitásban, mind energiában bőven meghaladja azt a kapacitást, amit a szivattyús tárolók biztosítanak. Hozzáteszem, a szivattyús tárolók azok általában hosszabb távra tárolnak, tehát a szerepük is más, azt is meg kell tartani, sőt, azt is lehet bővíteni, de nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen új világba lépünk be, ahol az energiatárolás az most már nem csak hogy elképzelhető, hanem a mindennapi valóság része.
2: Ezeket a tárolókat hogy kell elképzelni? Ezek ilyen nagy doboz vagy raktárszerű építmények?
3: Ezek nagy dobozok, tehát ezek általában egy konténerbe kell elképzelni, tehát a legnagyobb gyártó az egyetemen Kína, és ők ezt berakják egy konténerbe, ezt felrakják egy hajóra, aztán elszállítják a helyszínre, általában beleteszik azokat az eszközöket, az invertereket is, amikkel rá lehet csatlakoztatni a hálózatra. Emiatt válik ez nagyon gyorsan gyárthatóvá, és nagyon gyorsan telepíthetővé is, tehát legutóbb például a Bulgária szerzett be rengeteget ezekből. Az egy másik kérdés, hogy Európának is be kellene szállni abba a versenybe, ami ezeknek a gyártásáról szól. Ilyen tervek Olaszországban vannak, tehát ott van most egy gyár, ami megpróbál majd ilyeneket gyártani, tehát elsősorban a cél az tényleg ezeknek az ipari akuknak a legyártása, aztán később ipari járművekben, majd másféle járművekben is. És hát ugye, ami lényeges, hogy ezek a lítium-vasfoszfát akkumulátorok, LFP akkumulátorok, amikben a kínaiak járnak elől az innovációban. Európa az leginkább ezeket a nikkel-kobalt akkumulátorokat gyártotta, vagy próbálta gyártani eddig, azokat rakták az autókba, viszont ezek a lítium-vasfoszfát LFP akuk azok, amik alkalmasak arra, hogy többször újra töltsük, lemerítsük őket, és ezeket rakják ezekbe a tároló egységekbe is, amit később jól lenne helyettesíteni nátriumos akkumulátorral, ami sokkal környezetbarátabb megoldás.
2: Ez lett volna a kérdés, hogy mennyire környezetbarát ez a technológia?
3: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, az egy hírhedt gyár, ahol egy tévé képernyőgyárat alakítottak át akugyárra teljesen abszurd módon, és ott ezt a fajta nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és az az elképzelés, hogy a lítiumot hagyjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy itt tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Körülbelül ez volt a mantra ezelőtt, nem tudom, 10-15 évvel, iparági beszámoló szerint, viszont az derült ki, hogy ezek a litiumos akkumulátorok azok, amik olcsóban gyárthatók, és az is látszik, hogy városi használatra, meg mindennapi használatra teljesen alkalmasak ezek is, tehát most az új Renault Twingo-kba is egyébként ezeket rakják bele, amiket azt hiszem például Debrecenben gyártanak. Tehát a debreceni gyár, ami a kínai akkugyár része, ott ezeket a litiumos LFP akukat gyártják. Hogyha azt nézzük, hogy energiasűrűségben a nikkel, mangán, kobalt a legnagyobb, viszont ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, tehát nem építhetjük a jövőnk ilyen eszközökre. Ennél egy fokkal jobb az LFP, a litiumos, de ami igazán jó lenne, az a nátriumos. Igazából 22-ben nagyon drága volt a litium, most elég olcsó, de itt van az, ahogy rá kellene vezetni a szereplőket arra, az iparági szereplőket, hogy induljunk el abba az irányba, ami a környezetbarátabb gyártás. Ez abszolút érdek lenne. És azért ne felejtsük el, hogy az akkugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben. Én mindenképpen azt gondolom, az elektrifikáció járható út, de a környezeti aggályok megvannak, ugyanúgy megvannak a víztározók esetén is, tehát az, hogy új víztározó és erőműveket építsünk, ott is felmerülnek mindig környezetvédelmi kérdések. Hozzáteszem ugyanakkor, hogy ezeknek a kihasználtsága most még nem megfelelő, tehát lehetne bővíteni úgy a nap- és szélkapacitást, hogy termelést, hogy ezeket oda telepítjük, ahol a jelenlegi víztározók vannak, és ezzel a mai 50 gigawattot európai szinten fel lehetne skálázni még 25 gigawattal, ami szintén egy jelentős tárolási lehetőség.
2: A kobaltnál arra gondolt, hogy a bányászatot mondjuk így ilyen független fegyveres szervezetek irányítják?
3: Persze, igen, meg a gyerekmunka sok mindent lehet ott hallani róla, mindig azt kell azért hangsúlyozni, hogy a fosszilisek esetén a helyzet még ebben is rosszabb általában. Tehát, hogy azért mindig azt is meg kell nézni, hogy mi az alternatíva, vagy mire cserélünk, a környezetbarát megoldás felé kellene terelni ezeket. Az akkumulátor az mindenképpen klímabarát, hogyha tiszta energiát tárol el, tehát hogy a napot meg a szél energiát tárolja el, akkor bármilyen akkumulátor klímabarát. Tehát a klímaváltozás nem gyorsítja, és ugye az elsődleges feladat most tényleg az, hogy a klímaváltozást lassítsuk, mert ugye ez okozza azt, hogy kiszáradnak a folyók, ugye látjuk az erdőtüzeket, meg a apokaliptikus képeket Európa szerte, de azért nyilvánvalóan egy másik szempont az, hogy úgy oldjuk meg, hogy az egyéb környezeti hatásokat is csökkentsük.
2: Esetleges megfelelő tárolókapacitással egy olyan helyzetet is lehet jobban vagy sikeresebben kezelni, mint ami most kialakult Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében, hogy gyakorlatilag egy energiaválságos helyzetről.
3: Így van, így van. A nyári fejlemények motiválták, hogy Európa előállt egy ilyen elektrifikációs tervvel, miszerint most 23%-ban használunk elektromos áramot a végső energia arányát tekintve, tehát ez elég kevés, mondjuk Kínában, vagy akár Vietnám és hasonló ázsiai országok, más ázsiai országokban ez az arány ez jóval nagyobb, 30% fölött járnak, ugye a világrekord 46, Norvégia, és 2040-re szeretne elérni a kontinens, tehát rengeteg elektromos autót, hőszivattyút és olyan eszközöket akarunk használni, amik energiahatékonyabb, sokkal-sokkal hatékonyabbak, háromszor hatékonyabbak, mint a fosszilis alternatívái ezeknek, viszont ehhez ki kell bővíteni az elektromos hálózatot, és a tárolást meg kell oldani. És Magyarország meg egyébként a Paksel együtt is olyan helyzetben van, hogy az éves átlagot tekintve az energia ötödét, azt az elektromos energia ötödét azt behozzuk, tehát importra szorulunk, ennek pedig oka az, hogy a bőséges napenergia termelést azt nem tudjuk eltárolni estére. Tehát olyan kapacitások épültek ki, 8 gigawatt feletti névleges teljesítményt jelent, ami, hogyha napfényes délután időben ez ténylegesen ilyen 7 gigás teljesítményt jelent, ami lefedik körülbelül az energiaigényt, amit használunk. Tehát, hogyha Paks megy, akkor Paks és a napelem együtt az annyi energiát termel Magyarországon, hogy ebből exportra is jut a nap közepén. A jövőben ez csak nőni fog, mert a napelem telepítések azok nem fognak megállni, és ezt ki fog egészíteni még a szél is, ami persze nem fúj nagyon-nagyon kánikulában, de azért este valamennyi szél még ilyenkor is néha lehet, de mondjuk télen nagy segítség, amikor a nap az hiányzik, és azt a szélenerget is el lehet tárolni majd ezekbe a tárolóba valamilyen szinten. Az teljesen világos, hogy a kormányzati ígéretek most arról szólnak, hogy jövőre lesz 700 megawatt tárolás, egyébként ez nagyjából most is megvan, tavaly volt ilyen 400, vagy még az év elején, most megindult ennek a képítése, és az ígéretek azok 3 gigawattról szólnak, ezt én úgy értelmezem, hogy 2030-ra lesz 3 gigawatt, véleményem szerint ez lehetne még több is, tehát itt lobbizni kellene, hogy ez legyen még inkább még több, ugyanis a 3 gigawatt az nagyobb, mint a paksi 2 gigawatt, ezt hogyha így számoljuk, és ez a kapacitás már nagyban megkönnyítené az esték átvészelését, tehát hogyha kiesik akár paks az ilyen asszályos időszakokban nyáron, akkor a nappali energiabőséget azt át lehetne menteni az esti órákra. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan megoldás, ami nem igényel se duzzasztóépítés, se hűtőtorony, semmi ilyesmit, hanem nyilván Pakson meg kell csinálni minimális beruházásokat, amik segítik a helyzet átvészelését, de hogyha nagy kérdésről van szó, hogy mi az irány, akkor én arra fogadnék, hogy a energiatárolási kapacitásokat kell bővíteni, mert ez az, ami egy olyan megoldást adhat, hogy a nyári estéket azt mindenképpen meg tudná oldani. Látjuk, hogy ez meg is oldódik például Kaliforniában, ott már nagyon előre járnak ebben, és a tervek azok brutálisak. Tehát világszinten, hogy hol jár az energiatárolás, az egészen elképesztő, tehát ilyen 270 gigawatt körül járunk világszinten, és India 10 gigawattnál jár, de vannak tervek ott is 260 gigawattra, meg ilyesmikről beszélünk most, tehát ez nagyon be fog durranni ez a dolog.
1: Szilva Attila fizikust hallották, 8 óra 26 perc van, 4 perc múlva a 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, a 8:30-es hírösszefoglaló után pedig már arról lesz szó, hogy a budapesti gyógyfürdők 10 napos energia megtakarítási intézkedést vezettek be.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a belső sávban, illetve az Ecseri úton az Üllői út után a külső sávban lelassult a haladás. Szintén baleset okoz fennakadást a Budafoki úton a Hengermalom útnál befelé, illetve a Hatos út bevezető szakaszán az Építész utcánál. Tart még a helyszínen és a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra készüljenek. Mától a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 6. kerületben az Izabella utcában lezárták a félútpályát az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza.
3: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán arról írt, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ez komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, most jönnek a legkritikusabb napok.
2: Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában.
3: A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott, a hőség most tetőzik Magyarországon, így különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, hangsúlyozta a kormányfő.
2: Felhasználta a precíziós rakétái nagy részét az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktusban. A Reuters összefoglalója szerint a ballisztikus eszközök darabonként $1 millió kerülnek.
3: Az amerikai hadsereg jelenleg a világ más térségeiben felhalmozott készletekből biztosítja az iráni műveletekhez szükséges fegyvereket. Donald Trump elnök nemrég azt mondta, hogy az ország védelmi ipari vállalatai többet termelnek, mint korábban bármikor. Ezzel párhuzamosan rekordmértékben bővítik a gyártóhelyeket. Így a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitás bővítés érdekében a jövőben.
2: Kigyulladt a Whiteberries webáruház elosztó központja Oroszországban, a Tulai régióban egy ukrán drón támadás következtében egy ember megsebesült.
3: A terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek két lakóházban, valamint két ipari létesítményben. Az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
2: 14 ember vesztette életét, és 27-en megsebesültek az éjszakai orosz rakétacsapásokban Kijev környékén.
3: A helyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a térségben számos raktárépület megrongálódott. Nem sokkal korábban a kijevi hatóságok azt közölték, hogy az ukrán főváros tért csapásokban egy ember meghalt, 22-en megsebesültek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os emelkedéssel 149.084 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 23,4 milliárd forint volt. A vezető papírok erősödtek az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 3%-kal erősödött 4.714 forintra, ami történelmi csúcs. Az OTP 0,5%-kal nőtt 47.250 forintig, a Telekom 1,2%-kal emelkedett 2700 1768 forintra, a Richter 0,2%-kal 11.950 forintra erősödött.
2: Nyugat-Európában jó volt a hangulat, erősödtek a főbb tőzsdeindexek.
3: A londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 0,8%-ot emelkedett, Párizsban a CAC 0,5%-os pluszban zárt, Milánó 1,2%, Madrid 0,3%-kal került feljebb a nap végén.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 1,7%, az S&P 500-os 1,8%-kal lett több, a Nasdaq 2,6%-kal erősödött.
2: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyedévben.
3: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
2: Több mint 50%-kal nőtt Magyarországon az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma.
3: Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar járművek 72%-a 10 évesnél öregebb, és csupán 6%-a 2 évesnél fiatalabb. Az Európai Unióban Olaszországban van a legtöbb autó 1000 lakosra vetítve 709 személygépkocsi. Finnországban ez a mutató 675, Cipruson 670, Luxemburgban 668.
2: A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki egész Horvátországra.
3: A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyed, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat. A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet helyenként elérheti a 39 fokot, az ország keleti részén holnapig akár 42 fokot is mérhetnek. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet.
2: Horvátországban nincsenek magánstrandok, ezzel a kijelentéssel tett közé magyar nyelven egy cikket az index.hr horvát lap.
3: A portál szerint gyakran előfordul, hogy valaki megpróbálja megtiltani a turistáknak a fürdést, pedig az ottani strandok mindenkinek nyitottak. A cikk arról is ír, hogy a tenger és a tengerpart nem magántulajdon, nem lesz egy tengerparti ház tulajdonosáé a háza előtti strand, ahogy egy szálloda sem lesz tulajdonosa az előtte lévő partszakasznak. Vagyis ha valaki turistaként olyan feliratokat lát, hogy private beach, reserved for guests vagy no entry, az nem jelenti azt, hogy oda automatikusan tilos belépni.
2: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi Sziget-Sánc erőd maradványai.
3: A történészek szerint az építmény célja az volt, hogy meg

0: vezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.
1: Időjárás jelentés.
0: 1968-ban Párizs Neuilly-sur-Seine nevű elővárosában megszületett Marion-Anne Perrin Le Pen, azaz Marine Le Pen, francia ügyvéd, politikus, a szélső jobboldali nemzeti tömörülés tagja, aki az elnöke is volt a szervezetnek, és egyébként az alapítót, a saját apját is kizárta egy idő után, úgyhogy ezzel együtt informális befolyása nem csökkent, ő vezeti egyértelműen ezt a szervezetet, és valószínűleg a következő francia elnökválasztás egyik nagy esélyese lehet, már amennyiben az a bírósági ítélet hatályban marad, amely most kimondta, hogy ugyan indulhat, de hát sajnos nyomkövetővel a lábán kell a kampányt végigcsinálnia. Szóval sok szerencsét kívánunk neki, meg minden szépet az élethez. A helyzet az, hogy Párizsban egy kicsit hűvösebb van, mint nálunk, azért ott is ilyen 32-35 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott élők, nálunk 37 és 42 fok között alakul majd a hőmérséklet, sütni fog a nap.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében. Az intézkedések napi több mint 3200 kWh megtakarítást jelenthetnek, ennek jelentős része a kritikus, délután 5 és este 10 óra közötti idősávban jelentkezik. A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása jelenti, emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. A Budapest

0: Nagyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója szerint a biztonság és a vízminőség nem sérül, ugyanakkor a vendégek együttműködésére is szükség van az energia és a víztakarékossági intézkedések idején. Szűcs Ildikóval Ercfalvi András beszélgetett a Monitor délutánban.
1: Nyilván nagyon sokan mennek vidékre, négy csillagos szállodába, máshova, strandra, fürdőbe, és hát nem mindegy, hogy a vendéget milyen szolgáltatás várja. Mi a helyzet Budapesten?
2: Budapesten a budapesti gyógyfürdők már szombaton éjszaka összerakta azt az energiaválságtervet, ami arról szól, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a villamosáram felhasználás csökkenéséhez. Én azt gondolom egyébként ebben a vezetői körben teljesen egységesek voltunk, hogy ez egy közös felelősség. Tehát ha mindenki csak egy picit tud hozzátenni, ha egy picit tud maga megtakarítani, akkor a sok kicsi a sokra megy. Ezt üzenném azoknak a kedves vendégeinknek, akik a közösségi médiában azt mondták, hogy ennek semmi hatása nincsen, jelentem van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, és
1: egyelőre,
2: a kollégáim számszerűsítették is.
1: Egyelőre
2: 10 napos program. Ezt tegnap számszerűsítették is a kollégáink, hogyha a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
1: Én 3 pontot olvastam, ugye honlapjukon, ugye 3 fő pontba lehet összegyűjteni az intézkedéseket.
2: Igen, van egyszer nyilvánvalóan, ami adta magát, azt gondolom, hogy alapvetően értelmezhető volt, hogy a szaunák és a gőzkamráknak a leállítása. Ez gyakorlatilag a megtakarításnak a 88%-át jelenti. A második nyilvánvalóan ez a 17 és 22 óra között, amikor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg azokat az élményelemeket, amelyek egyébként a fürdőkben, a medencékben működnek, beleértve a hullámgépet is. Egyébként a Palatinus hullámgép az egyik legnagyobb energiafogyasztó vagy energiazabáló, hogyha így fogalmazhatok. Nyilvánvalóan ezeknek a leállítása, azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés volt, illetve ugyanezt mondtuk a beltéren a klímáknak a használatával, 17 óra után leállítjuk a klímákat. Ez természetesen a medencék esetében, a medencékre vonatkozóan akár a forgatást, akár a légtechnikának az alkalmazását pont az üzemképes állapotban megmaradás érdekében nem korlátoztuk. Átalakítottuk a háttérfolyamatokat, ebből különösen a mosodai fogyasztást, ez a Széchenyi mosodájának például az jelentős csökkentése, ez is jelentős energia megtakarítást jelent, és én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy egyébként vannak napelemes termeléseink, ezek gyakorlatilag saját villamosenergia termelést jelentenek, és én azt gondolom, hogy ez is azért fontos, mert csökkenti a hálózati vételezésünket.
1: Igen, a biztonság meg a tisztaság az kulcskérdés, és annak ugyanannak kell lenni, és értem, hogy az élmény elemekből kell lecsípni itt-ott, ahol talán legkevésbé fáj a vendégeknek, de azt hadd kérdezzem meg, hogy mondjuk egy külföldi, aki idején és kifizeti a belépőjét valamelyik történelmi fürdőbe, azt érdeklie, kell-e, hogy érdekelje az, hogy most éppen mi milyen energiaválsággal küzdünk, vagy annyira van meleg. Mert hogy nem azt a szolgáltatást kapja majd, amire kvázi, lehet, hogy valóban strandolni megy, de lehet, hogy szaunázni akart menni a török fürdőbe. Szóval lehet-e mondjuk az ő jegyárát valamilyen módon csökkenteni, tervezik ezt? az ő
2: Nem terveztük a jegyáraknak a csökkentését. Én azt gondolom, hogy kiírtuk, nyilván angol nyelven is megjelenik a webshopon is, és a honlapon is az, hogy milyen szolgáltatások kerülnek korlátozásra. Én azt látom egyébként a külföldiek vonatkozásában, hogy ebből különösebb panasz nem történt. Annál is inkább, mert azt azért tudni kell, hogy a villamosáram korlátozás, az a villamosáram fogyasztásunkat érinti, a gázfogyasztásunkat nem, és például a Széchenyi fürdőben a szaunák, illetve az ottani gőzlétesítmények azok gázzal működnek, nem pedig villamosárammal. Következésképpen ott ezek tudnak működni, és a külföldiek egy jelentős része pedig a Széchenyi fürdőt látogatja.
1: Azt is olvastam, hogy 22 óráig nyitvatartó fürdők hosszabbított nyitvatartásának átmeneti felfüggesztésére kerül sor, ugye? Tehát magyarul akkor 10-kor minden bezár. Ez is egy takarékosság intézkedés.
2: Két hosszított nyitvatartási kérdés van. Az egyik az azért vagyunk hosszabban nyitva, mert itt ez az iszonyatosan magas hőmérséklet a hő, és ugye emiatt azoknál a fürdőknél, strandoknál, ahol egyébként 7 óráig lettünk volna, este 7 óráig lettünk volna nyitva, ott meghosszabbítottuk a nyitvatartást a 20 óráig terjedő időszakra. Ugye ez minden egyes ilyen időszakban standard intézkedése volt a társaságnak. Amikor pedig döntött a fővárosi közgyűlés, pontosabban a klímavédelmi és Várospolitikai Bizottság arról, hogy hosszabbított nyitvatartása legyen a fürdőknek, akkor pedig döntöttünk arról, hogy minden nap van nyitva egy fürdő 22 óráig. Ezt vesszük most vissza tekintettel arra, hogy pont a 17 és 22 óra közötti időszakban kérte a kormány azt, hogy vegyenek vissza az intézmények, cégek, és ha lehet a magánszemélyek is a fogyasztásból. Ezért az este 10 óráig történő nyitvatartásnak a felfüggesztésére kerül sor most erre a néhány napra.
1: Vannak vidéki fürdők, amelyek akár saját lakosoknak, vagy bárkinek a hőség, vagy attól függ, hogy kinek, ezt nyilván a politika dönti el, a helyi polgármester vagy önkormányzat dönti el, de adnak kedvezményeket, vagy akár ingyenességet a belépés a hőségre való tekintettel. Ez Budapesten megvalósítható-e valamilyen módon?
2: Meglátásunk szerint Budapesten ez nem valósítható meg, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ha a lakosság számát és az egyidejű befogadó képességet nézzük, akkor a kettő nagyon különbözik egymástól. A másik, amit én szeretnék leszögezni, hogy a budapesti lakosság számára, ugye a tavalyi évben is számszerűsítettük, közel 4 milliárd forint kedvezményt adunk a lakosságnak. Tehát mi egész évben folyamatosan adunk annyi kedvezményt a fürdők és a strandok igénybevételéhez, ami nagyságrendileg többszörösével, több tízszeresével vagy százszorosával is meghaladja azt az engedményt, amit most néhány vidéki fürdő bevezetett. Én azt gondolom, hogy ők azt mondták egyébként, hogy 17 óra után lehet látogatni a fürdőt, vagy a strandokat ingyenesen. Ugye nekünk az utolsó két órában ott van az 50%-os kedvezmény, most már hosszú hónapok óta, úgyhogy mi nem gondoltunk erre, hogy egy ilyen megoldás irányába menjünk. Annál is inkább, mert amikor, nem tudom, visszaemlékszik-e ön arra, hogy volt az a bizonyos Budapest 150 éves évfordulója, és ugye 150 forintért adtuk a jegyeket, akkor nagyjából ez, hát én úgy emlékszem, hogy 20 perc alatt fogyott el ez a jegyár, ezen a jegyáron, és én azt gondolnám, hogy ebből csak olyan tumultus vagy olyan probléma alakulnak ki, ami kezelhetetlen helyzetet teremteni.
1: Hát ha már az estét mondtál, rácsolod, reggel is vannak különböző kedvezmények, ezt is láttam a különböző
2: igen,
1: fürdőkkel.
2: Igen, reggel az első két órában is igen, az első két órában is 50% kedvezménnyel jöhetnek hozzánk a kedves vendégek, úgyhogy én azt gondolom, hogy a budapestieknek nagyon sok olyan kedvezménye van, ami lehetővé teszi, hogy jó árérték arányban, viszonylag olcsón is eljussanak Budapesten strandra vagy fürdőbe.
1: Beszéltünk az energetikai problémákról, az energiahiányról, a villamos energia problematikáról, beszéltünk a külföldi vendégekről, hazai vendégekről. Én egy zöld ember vagyok, muszáj a környezetet is szóba hoznom, és eszembe jutott az, hogy most locsolni sem tudnak nyilván, és azért egy római, egy palatinusz, egy csillagkevi nem tudnak annyit locsolni, és nyilván vannak azért helyi jellegzetességei egy strandnak, hogyha furt kutya van, akkor más a helyzet. A Dunában nyeri, más a helyzet, de ez is egy óriási probléma azért a budapesti strandoknál, fürdőknél egészen biztos.
2: Abszolút, és nagyon köszönöm, András, egészségügyi jelezte, hogy igen, nekünk vannak furt kutyaink, és ugye nem vezetékes vízről locsolunk nagyon sok helyen. Nyilvánvalóan a locsolással kapcsolatosan is jelentős intézkedéseket tettünk, épp a tegnapi napon abban állapodtunk meg, hogy hetente kétszer van locsolás, de egyébként a kertészeinknek itt ebben a formában is szeretnék köszönetet mondani, mert reggel már 5 órakor bent vannak a strandokon, és a hajnali órákat használják ki a locsolásra, pont azért, hogy a víz vonatkozásában, a vízfelhasználás vonatkozásában is egyfajta ilyen takarékos megoldással éljünk, és valóban visszavettük a locsolást, de hát a frissen ültetett fáinkat például Pest Erzsébeten muszáj locsolni, mert egyébként a fák tönkre mennek. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz egyensúlyt jelent az egész városban, ahogy egyébként a főpolgármester úr is erről nyilatkozott, az egész városban és így a budapesti strandokon is, különösen ott, ahol pedig a fű ugye önmagában az élmény része, ahol strandolni megy a kedves vendég, úgyhogy ebben is takarékossági intézkedéseket vezettünk be, de megpróbáljuk olyan észszerű módon ezt fenntartani, ami egyébként hosszú távon nem jelent komoly károkat az egyes intézményeknek.
1: Hát mindenkinek a türelmére szükség lesz, mert hogy otthon ki hogy spórol, az a maga ügye, de amikor elmegy nyaralni, vagy elmegy strandra, vagy elmegy fürdőbe, akkor meg mindent akar, és akkor talán kevésbé van tekintettel arra, hogy egyébként meg az ország mekkora bajban van, vagy Budapest, vagy éppen ez a cég mekkora bajban van. Tehát, hogy valamiféle empátiára, meg összefogásra szükség lesz a következő időszakban. És ön azt mondta, hogy 10 nap, mert az intézkedéseket 10 napra hozták, de egyáltalán nem biztos, hogy ez csak 10 napig tart, majd gondolom.
2: Hát igen, ez volt kapitány miniszter úr kérése felénk, a Fürdőszövetség felé, és én azt gondolom, hogy most mindenki ebben a 10 napban gondolkodik, de természetesen nyilvánvalóan az, hogy hogyan alakul az időjárás, mi lesz, hogyan alakul a villamosáram fogyasztása kérdése, hogy alakul a víz kérdése, az szerintem nyilvánvalóan egy folyamatos figyelemmel kísérést, és hát folyamatosan az intézkedéseknek egyfajta update jelenti. Egyet szeretnék még mondani, hogy én nagyon hálás vagyok azoknak a bérlőinknek, akik egyébként a büféinket üzemeltetik, mert hozzájuk is fordultunk, hogy este 5 óra után a nagy teljesítményű gépeket, sütőket már ne használják, és én azt gondolom, így ahogy ön is mondta, megértették ezt, és én azt gondolom, hogy pont erről van szó, hogy mindenki egy picit adjon hozzá a közhöz, a közös megtakarításhoz, és én azt gondolom, hogy mi pont ezt tudtuk itt elérni a bérlőinkkel a büfék üzemeltetésében, és én azt is megköszönöm, hogy azok a vendégeink pedig, akik a Facebookon vagy az Instagramon segítenek abban, hogy a kevésbé megértő vendégeket felvilágosítsák az ő hozzászólásaiknak, kommunikációjuknak fontos ereje van abban a tekintetben, hogy lehessen látni, hogy a vendégek jelentős része megértette, hogy itt miről van szó.
0: Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallották. Egyébként nem csak Budapesten vannak korlátozások a fürdőnél, hanem számtalan nagyvárosban gyakorlatilag az élményelemeket például 17 óra után korlátozzák, sok helyen másképp működnek a szaunák, a fő áramfelhasználó időszakban nem, vagy éppen teljesen szüneteltetik azok működését, és hát a mosást is átszervezték ezeken a helyeken, általában a napközbeni időszakra. 8 óra 54 perc van, 6 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után elmondjuk persze a nyitóárakat, de aztán szó lesz a halfogyasztásról is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál baleset miatt sávlezárásra kell készülni. A H8-as és a H9-es sév az Őrsvezértere és Cinkota között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik. Pótlóbusszal is lehet utazni az Őrsvezértere és Cinkota között. Tart a baleseti helyszínen és a Budafoki úton befelé a Hengermalom út közelében, illetve a Hunyadi János úton az Építész utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Attila út után a külső sávban, illetve az Ecseri úton befelé az Üllői út után a külső sávban is. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása a Mester utcánál, itt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól továbbra is torlódásra kell számítani. A Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sáv járható. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. augusztus 5-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a nyitóárakat a tőzsdével kapcsolatosan. Előzetesen annyit a Dunai vízszintről, hogy az nem változott, emiatt a Paksi atomerőmű utolsó turbinája még üzemel, ugyanakkor a következő nagyjából 36 órában további takarékoskodásra van szükség, mind az áram, mind a vízfelhasználás területén. Ez az általános kérés, nem csak kormányzati, hanem bármilyen energiával foglalkozó cég vezetőinek a részéről. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza.
3: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán arról írt, a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését. Ez komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy holnap, illetve péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, most jönnek a legkritikusabb napok.
2: Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában.
3: A miniszterelnök arról írt, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott, a hőség most tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, hangsúlyozta a kormányfő.
2: Az energiatároló berendezések jelenlegi legnagyobb gyártója egyértelműen Kína. A Furik blog szerzője szerint ezen a helyzeten Európának mielőbb változtatnia kell, és a környezetbarát technológiák alkalmazása felé kell elindulni, az autóba kerülő akkumulátorok esetében is. Szilva Attila fizikust hallják.
4: A legrosszabb véleményem szerint ez, ami ugye egy Gödön is volt, ez egy hírhedt gyár, ahol egy tévé képernyőgyárat alakítottak át akugyárra, és ott nikkel, kobalt, mangán akkumulátorokat gyártották. Gyakorlatilag Európa erre fogadott. Ennek az energiasűrűsége nagyobb, és azon az elképzelés, hogy a lítiumot adjuk meg a kínaiaknak, majd mi európaiak, mi nekünk fontos az energiasűrűség, a hatótáv, és majd mi tudjuk azt, hogy itt tudunk autókat gyártani, meg elektromos autókat is. Ezeknek a bányászata nagyon problémás, különösen mondjuk a kobalté, nem csak környezeti, emberi jó kérdéseket is feltesz, az akugyártás esetén, hogyha minden precízen is jól csinálunk, akkor legalább elvi esély van arra, hogy ne szennyezzük a környezetet, miközben a fosszilis alternatívák esetén, ott, ha kipufog az autó, illetve a gázerőműből kijön az égéstermék, nagy skálán érdemben ezt nem tudjuk befogni, hanem ez kikerül a légkörben.
2: 10 napos energiamegtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energia felhasználás csökkentésére.
3: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkramrák leállítása adja, emellett korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat, visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32 000 kilowatt per óra takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
2: Jelentősen javulhatnak a magyar tőzsdei cégek második negyedéves eredményei.
3: Az Erste részvény stratégiája szerint a profit a tavalyi azonos időszakhoz képest kisebb, az idei első negyedévhez képest pedig jelentősebb mértékben nőhet. Miró Józsefet hallják.
6: A mi előrejelzéseink szerint jelentősen javulni fog a profit a tavalyi második negyedévhez képest, mintegy 20%-kal, és az első negyedévhez képest pedig több mint 60%-kal fog növekedni. Különben arra érdemes visszaemlékezni, hogy áprilisban, ugye az történt április-májusban, hogy a BUX index nagyjából a választásokig emelkedett, majd utána csökkent, ami szerintem alapvetően a gyengébb gyorsan eredményeknek volt köszönhető. Ott ugye egy nagyjából 20%-os csökkenést láthattunk év per év alapon, úgyhogy most ezt igazándiból ledolgozza a magyar bőrze, de hát itt ezzel azt gondolom, hogy elsősorban a MOL-nak lesz köszönhető, azért is láthatjuk azt, hogy itt a MOL az utóbbi napokban megtárkosodott.
2: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyed évben.
3: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, 21%-kal marad el az előző három hónap nyereségétől. Elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 5 percnyi tőzsdei kereskedés után a hazai értéktőzsde 1,1%-kal gyengül, 148.896 ponttal a BUX, 719 millió forint a forgalom idáig. A MOL 0,3%-kal csökken 4700 forint, a gyorsjelentő OTP 1,1%-kal gyengül 47180, emelkedik a Richter mindössze 1,1%-kal 11960 forinton, a Magyar Telekom 2768 forinton stagnál. 2,1%-kal gyengülnek a Forage részvényei, 1680 forinton jegyzik őket. Forgalmasabb a mai kereskedésben egyelőre az Alteo, amely 2,3%-kal ugrott meg, 4490 forinttal jár, az Appenin 3,1%-os pluszban 624 forinton, gyengül viszont a Dunahaus 4,1-del 1240 forinton, csökken a Shopper Park plusz 7,1-del 14,10 euró jár, 1,4%-kal gyengül az Opus 360 forinton. Európában a főbb tőzsdék némi erősödéssel nyitnak, Ázsiában csak a szingapúri tőzsde gyengelkedett a főbb parkettek közül, ott 4%-os volt a gyengülés, egyéb iránt 4%, illetve 4% közötti volt az erősödés, leginkább a dél-koreai és a japán tőzsde ment felfelé. 1,1540 fölé emelkedett, 1,1545-ig az euró-dollárral szembeni árfolyama. 433 millió dollárért megvásárolja a szingapúri United Overseas Bank vagyonkezelő üzletágát az Allianz.
3: A Bloomberg összefoglalója szerint a német pénzügyi csoport ezzel hozzáférést kap egy 8 ázsiai piacot átfogó értékesítési hálózathoz, többek között Szingapurban, Indonéziában, Tájföldön és Vietnámban. A tranzakció lezárása a hatósági jóváhagyások függvényében 2027-ben várható.
2: Több mint 50%-kal nőtt Magyarországon az 1000 lakossal jutó személygépkocsik száma.
3: Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar járművek 72%-a 10 évesnél öregebb, csupán 6%-uk 2 évesnél fiatalabb. Az Európai Unióban Olaszországban van a legtöbb autó 1000 lakosra vetítve, 709 személygépkocsi. Finnországban ez a mutató 675, Cipruson 670, Luxemburgban 668.
2: A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki egész Horvátországra.
3: A tartós szárazság miatt több folyó vízállás a történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat. A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet helyenként elérheti a 39 fokot, az ország keleti részén holnapig akár 42 fokot is mérhetnek. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenni fog.
2: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan ott élnek.
3: A helyi rendőrség adatai szerint a legforgalmasabb a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a Kotori kikötőben. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon, az egyik átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás, de a helyszínen lévők arra panaszkodtak, hogy volt, akinek 28 órát kellett várnia az átkelésre. A térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak. Ivóvizet osztottak, otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben hívták a mentőket. A helyi hatóságok pedig ivóvizes tartálykocsit küldtek a helyszínre.
2: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi Szigetsánc erőd maradványai.
3: A történészek szerint az építmény célja az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat a dunai átkelésben. Az erőd földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, illetve fedett összekötő utakból állt. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a hadisziget feküdt. Az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogy most is történt. A romokról a legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.
0: Időjárás jelentés.
3: Horvátországban ma van a hálaadás napja és a horvát hősök napja. Arra emlékszik az ország, hogy 1995-ben nyáron, illetve augusztusban ezekben a napokban az Oluja, azaz Vihar hadművelet keretében Ante Gotovine tábornok vezetésével nagyjából visszavették az ország területének mintegy 10-15%-át a szerb csapatoktól, és igazából ebben a hadműveletben informális úton az amerikaiak állították meg Gotovinát, akik nagyjából 60 kilométerre Belgrádtól megkérték, hogy itt már azért álljon meg a csapataival. Így alakult ki a mai horvát-szerb közös határ. A horvátok ünnepelnek, náluk is nagyon meleg van, illetve meleg lesz, ahogy nálunk is. 37 és 42 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk, esőre egyáltalán nem, viszont sütni fog a nap.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A 24 éves 8-szoros magyar válogatott középpályás Vitális Milan megérkezett Athénba, és ma alá is írhatja a szerződését az AEK csapatához, már csak az orvosi vizsgálaton kell átesnie. 4 évre szóló szerződést írhat majd alá a Győrrel korábban bajnoki címet szerző középpályás. Nagy Ádám is megérkezett régi új csapatához, a Ferencvároshoz. A 31 éves válogatott középpályásról Borbé Balázs vezetőedző azt mondta, hogy nincs rossz fizikai állapotban, de hát egyelőre a ma esti Európa Liga találkozón a Gornik Zsabzsa ellen még nem tudja bevetni, mert nem volt erre a találkozóra még Nagy Ádám nevezve. Vizes világbajnokság, fölényes orosz győzelem férfi szinkron toronyugrásban, a kontinens viadalra semleges színekben visszatérő orosz páros nyerte az EB-t, Nikita Schleicher és Ruslan Ternovoy kettőse nagy fölénnyel utasította maga mögé az olasz és az ukrán duót. Felkészülési mérkőzésen kapott ki a magyar női röplabda válogatott, az Európa-bajnokság előtt álló női együttes 3-0-es vereséget szenvedett Belgiumban a házigazdák csapatától.
7: férfi kézilabda ifjúsági Európa-bajnokság. A horvátok legyőzésében negyed döntős a magyar válogatott, a magyar csapat 37-32-re diadalmaskodott.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 16 percnyi tőzsdei kereskedés után a hazai értéktőzsde 0,5%-os mínuszban, 148.378 ponton a BUX, a forgalom 1.203.000.000 forint idáig. A gyorsjelentő OTP részvényei 9,1%-os mínuszban, 46.840 forinton, a MOL 3,1%-a gyengül, 4.700 forinton jár, a Richter 2,1%-os pluszban, 11.970, a Magyar Telekom 3,1%-a gyengül, 2.760. Nézzük néhány egyéb részvényt. A Forage 1,4%-os mínuszban jár, 1661 forinton. Forgalmasabb az Alteo, az energia szolgáltató vállalat, amely 1,1%-os pluszban 4440 forinton, 22 millió forint a forgalma. A Panergy részvényei, ha már az energia szolgáltatókról van szó, 2810 forinton stagnál. Érdekesség, hogy a Granit Bank ma lefelé megy, 2,5%-kal 9200 forinton, egy komolyabb 10 millió forintos forgalom mellett. Nézzük, hogy mi újság Európában. Ott emelkednek a tőzsdemutatók, London 0,2-del, Frankfurt 0,8-del, a párizsi tőzsde 0,3-del, a madridi 0,5-del, a milánói 0,6%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1540, az euróért jelen pillanatban 361 forintot kell adni. Nézzük még, hogy áll a kőolaj, árcsökkenés van, $79.46 a Brent, az amerikai könnyolaj $75.36 jár. Eddig a piacról, és akkor most a hazai nyári időszak gasztronómiai érdekességei. Egyre többet fogyasztunk halat idehaza, és ez már a nyári időszakra is igaz. A hazai állomány egyelőre nincs veszélyben, de a kánikula az édesvizek lakóit sem kíméri. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetője azt mondja, hogy a szektorban egész évben szinte minden nap dolgozni kell, és ez nem túl vonzó a fiatalok számára. Timmel Edét Németh László kérdezte.
2: Hogyan hat a kánikula a hazai halas tavakra? Veszélybe kerülhet esetleg a karácsonyi hal Magyarországon?
3: Hát sajnos azt mondhatjuk, hogy nem csak a kánikula az, ami nagy kitettséget okoz a hazai tógazdaságoknak, hanem az idei évben is mondhatni, hogy rekordaszálynak nézünk elébe, mert még javában tart ugye a védekezés ezzel az időjárási viszontagsággal kapcsolatban. Ugye a tavainknak az üzemi vízszintje jócskán elmarad az optimálistól, ami nem teremt kellőképpen optimális életteret ezeknek a halfajoknak, amelyeket a tógazdaságokban termelünk. Itt első körben a növényevőkre, mindenevőkre kell gondolni, pontyra, búsára, amúrra, szürkeharcsára. Tehát ezeknek a halfajoknak a termelési környezete az, ami most a legnehézkesebb a jelen állás szerint. A karácsonyi hallal kapcsolatban azt mondhatom, hogy valószínűleg a boltok polcain az a mennyiség, amelyet a lakosság fogyasztani kíván, az rendelkezésre fog állni, viszont még a termelői árakat nem látjuk előre, hiszen javában zajlanak a kényszerlehalászások, a kármentés, és nem tudjuk, hogy milyen készletekkel tudunk majd a piacra juttatni a karácsonyi halból.
2: Van esetleg olyan technológiai megoldás, amely segíthet ezen időszak átvészelésében?
3: Gyakorlatilag ugye a klasszikus kánikulában való védekezésben nekünk ugye főként ugye az oxigén utánpótlás, levegőztetés tud a segítségünkre lenni, illetve ilyenkor kármentésképpen egyik tóból a másikba tudunk még vizet keringtetni, tehát ez nyilván eléggé korlátozott a jelen viszonyokban, illetve ugye vannak olyan tóegységek, amelyek tógazdaságok, amelyek mondjuk az Alföldön találhatók és csatorna hálózatokból nyerik a vizet, ott nyilván előnyben vannak mondjuk egy völgyzáró gátas Dunántúli tóval kapcsolatban, ahol már a természetes vízfolyás nem tudja a fő víz utánpótlását adni a tavaknak, hogy gyakorlatilag a védekezésnek semmilyen módja, lehetősége nincsen.
2: A szakemberek, illetve a gazdálkodók között van utánpótlás? Érdekli a fiatalokat ez a szektor?
3: Én azt mondanám, hogy mint minden mezőgazdasági ágazatban a generációváltás itt is nehézkes, azért nem egy kecsegtető jövőkép egy mostani fiatal számára az, hogy az év 365 napjára kint kell lenni a területen, nincsen szabadság, gyakorlatilag nincsen olyan kötetlenség, mint mondjuk egy klasszikus irodai munkavégzésnél, hogyha lehet így fogalmazni, mindig kint kell lenni és kontrollat kell tartani a területet, de azt kell mondanom, mert nem szeretnék csak borús képet felfesteni, hogy azért vannak fiatalok a mi ágazatunkban is, tehát azért helyek közel én úgy gondolom, hogy nem nem reménytelen ilyen téren a mi helyzetünk.
2: Ismerik a magyar halakat külföldön is?
3: Én azt gondolom, hogy igen, de inkább lokálisan, tehát a környező országokban kerül exportra a hazai halból főként. Tehát itt főleg ugye Románia, Szerbia képezi a fő exportországainkat, időszakonként Csehország, Lengyelország, hogyha az ő területükön a hajtermelés nem olyan eredményes, mint amilyen az elvárt, és az ottani fogyasztás kielégítő mértékű, de nagyjából erre korlátozódik azért az édesvízi halakat, főleg a tengeri és nyugati országokban nem nagyon fogyasztják.
2: A legtöbben halat karácsonykor esznek, illetve nyaralás során mindenféle rántott vagy akár natur formában. Milyen gasztroélmények kapcsolódhatnak a hazai édesvízi halakhoz?
3: Van egy időszakos nyári fellángolás a hal gasztrónak is, hiszen nagyon sokunknak a vízparti nyaralás során azért a tányérjára kerülnek ezek a fogások. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években elég jó tendencia kezd kialakulni olyan vendéglátóhelyek segítségével, akik minőség módon nyúlnak a magyar halhoz, olyan gasztroélményt kínálnak, ami aztán tud segíteni abban, hogy otthon is bátrabban nyúljanak a felhasználók ehhez a hal alapanyaghoz, tehát a hazai halhoz. Mi ebben nagy partnerséget látunk a vendéglátóhelyek kapcsán. Én azt gondolom, hogy mindenkinek fontos, hogy tudatosan keressen olyan helyet, ahol a halhoz nyúlnak és halat kínálnak, hiszen ez egy nagy bizalmi dolog, nagyon vegyes megítélése szokott lenni ebből fakadóan, főként a hazai halnak, mert tud rossz ízélményt is okozni, hogyha nem megfelelő forrásból kerül alapanyagként a konyhába ez a típusú élelmiszer.
2: Beszéltünk a halastavakról, a természetes vizekkel mi a helyzet, hogy élnek meg bennük a halak?
3: A természetes vizeknél is mondhatni leképeződik a tógazdaságokban tapasztalható probléma, de hát azért nyilván el kell különítenünk ott is mesterséges vízi létesítményeket, mert vannak olyan horgásztavak, amelyek hasonló szerkezetűek, mondjuk mint egy halastó, ott nyilván szembesülnek ugyanazzal a problémával. Természetes vizek esetében, hogyha klasszikusan mondjuk a folyamokra gondolunk, vagy a Balatonra, hát ott is beszűkül az élettér, de még ott talán ezeket a kritikus küszöbértékeket még nem értük el. De hát, hogyha hosszú távon ez az állapot fenn fog maradni, akkor nyilván ott is a halmentések azok előtérbe fognak kerülni. Azért már holtágokon, kisebb folyamokon már lehetett olvasni ilyen híreket, hogy halmentésre kényszerültek a horgászvizeken, természetes vizeken is a halőrök és a halgazdálkodási vízterületkezelői.
2: Mennyire elégedett a hazai szabályozási környezettel?
3: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen szabályozási környezettel van probléma, bár azon is van csiszolnivaló, inkább a maga technikai feltételekkel lenne felzárkózni valunk, hiszen ugye nagyon sok csatorna hálózat nincs karbantartva, vízügynek is kellett egy szemléletváltás, ami én úgy gondolom, hogy már a tavalyi évben megkezdődött, és köszönjük ezúttal is a vízügyi igazgatóságok munkatársainak azt a segítséget, amelyet az ágazat számára bocsájtottak. Én úgy gondolom, hogy amit tudnak, megtettek az ágazatunkért, viszont a vízi infrastruktúrában vannak elmaradások, és ott kell egy nagyon komoly felzárkózást elérnünk ahhoz, hogy az üzemi biztonságot fent tudjuk tartani közép és hosszú távon.
2: Nagyjából hány vállalkozást tömörít a szervezetük? Aktívak egyébként a tagok?
3: Igen, azt mondhatom, hogy szerencsések vagyunk ilyen módon, ugye a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet önkéntes tagságon alapul, tehát aki hozzánk csatlakozik, annak nem jogszabályi kötelezettsége, hogy tagságot vállaljon, hanem úgy gondolom, hogy a szolgáltatásunk az, ami érdemessé tett bennünket arra, hogy bizalmát élvezzük az ágazatnak. Most jelenleg 130 tagja van a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetnek, és aktívak mondhatóak, hiszen nagyon sok problémát közösen kezelünk. Tehát nekünk is ugye az ágazati szereplőktől információra van szükségünk ahhoz, hogy a döntéshozatal felé tudjuk továbbítani a problémáit az ágazatnak, és ebben nagy partnerségre lehetünk. Ami fontos megjegyezni, hogy gyakorlatilag a szervezetünk az ágazati szereplők közel 70%-át tömöríti magába, tehát azért ez egy elég tekintélyes méretű egy szakmai szervezethez mérten.
2: Ezek jellemzően magyar vállalkozások, magyar tulajdonú?
3: Kizárólag magyar vállalkozások. Tehát mi kifejezetten a magyarországi haltermelőket, halfeldolgozókat és halkereskedőket foglaljuk magunkba.
2: Mennyire tekinti önöket partnernek a kormányzat?
3: Még az elején vagyunk az egyeztetéseknek, ugye nemrég álltak fel az új minisztériumok. Megkezdtük a párbeszédet, még erről nem tudok hosszú távú következtetést levonni, hogy hogyan fogunk a munka elé nézni, mi bizakodóak vagyunk és keressük a kapcsolódási pontokat.
2: De van párbeszéd.
3: Igen, igyekszünk.
1: Az elmúlt percekben a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetőjét, Timmel Edét hallották. 9 óra 26 perc van, egy érdekességgel folytatjuk, aztán 9:30-kor a legfrissebb hírekkel.
0: Reggeli Monitor.
4: Egy új tudományos vizsgálat arra jutott, hogy a szervezet energia felhasználása a nap folyamán folyamatosan változik, és a kalóriaégetés nem a reggeli órákban a legintenzívebb. A Harvard Egyetem kutatóinak eredményei szerint az anyagcsere este felé és az éjszakai időszakban működik a leghatékonyabban, ami új szempontból világítja meg a szervezet napi működését. Az eredmények azt mutatják, hogy a testünk biológiai órája jelentős szerepet játszik az energiafelhasználásban. Ez azt jelenti, hogy nem csak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy mikor. Az étkezések időzítése befolyásolhatja, hogy mennyi kalóriát égetünk el, és mennyi raktározódik el zsírként. Ez az információ különösen hasznos lehet azok számára, akik fogyni szeretnének, vagy optimalizálnák az anyagcseréjüket. A kutatás szerint a legintenzívebb kalóriaégetés nagyjából 12 órával az ébredés után történik, azaz a késő délutáni esti órákban, még akkor is, ha közben nem végzünk fizikai tevékenységet. Az új eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes lehet az étkezéseinket és aktivitásunkat a testünk biológiai órájához igazítani. Ha például este van a legintenzívebb kalóriaégetés, akkor egy könnyű vacsora vagy egy esti séta áldásos hatással lehet az anyagcsere működésére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza.
4: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán arról írt, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ez komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok.
3: Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában.
4: A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott, a hőség most tetőzik Magyarországon, így különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti sávban, hangsúlyozta a kormányfő.
3: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energia felhasználás csökkentésére.
4: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja. Korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat, és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárakat nem csökkentik, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopban is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kWh napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kWh takarítható meg, és én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
3: Legkevesebb 15-en meghaltak az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légitámadásban.
4: A sebesültek száma meghaladja az 50-et, lakóházak, civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. A helyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a térségben számos raktárépület is megsérült.
3: Kigyulladt a Whiteberries webáruház elosztó központja Oroszországban, a Tulai régióban egy ukrán dróntámadás következtében egy ember megsebesült.
4: A terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek két lakóházban, valamint két ipari létesítményben, az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
3: Tenger alatti elektromos vezetéket telepítenek Spanyolország és Franciaország között a Vizcaya-öbölben.
4: A hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között. Az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
3: 433 millió dollárért megvásárolja a szingapúri United Overseas Bank vagyonkezelő üzletágát az Allianz.
4: A Bloomberg összefoglalója szerint a német pénzügyi csoport ezzel hozzáférést kap egy 8 ázsiai piacot átfogó értékesítési hálózathoz, többek között Szingapurban, Indonéziában, Tájföldön és Vietnámban. A tranzakció lezárása a hatósági jóváhagyások függvényében 2027-ben várható.
3: 256 milliárd forint konszolidált korrigált adózás utáni nyereséget ért el az OTP a második negyed évben.
4: Ez 13%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakában elért mutatónál, és 21%-kal elmarad az előző három hónap nyereségétől. Az elemzők mintegy 60 milliárd forinttal magasabb profitra számítottak.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde a nyitás óta egy enyhe mínuszban, ez 0,7%-os csökkenést jelent, 147.977 pontos BUX értékkel. 1,2%-kal csökkennek a gyors jelentő OTP részvényei, 46.710 forinttal jegyzik a bankpapírt, a MOL 0,6%-kal gyengül 4.686 forinton, a Richter 0,2%-os mínuszban 11.930, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül 2.754 forint, 361 forint 30 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb indexek felfelé mennek 4/10, illetve 1,3% közötti mértékben. A német DAX most 26.368 ponton, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1537. Az euróért most 361 forint 30 fillért kell adni. Emelkedik a kőolaj, 80 dollár 7 cent a Brent ára, az amerikai könnyolaj 75 dollár 93 cent. Végül pedig arról, hogy Horvátországban nincsenek magánstrandok, ezzel a kijelentéssel tett közé magyar nyelven egy cikket az index.hr horvátlap.
4: A portál szerint gyakran előfordul, hogy valaki megpróbálja megtiltani a turistáknak a fürdést, pedig az ottani strandok mindenkinek nyitottak. A cikk arról is ír, hogy a tenger és a tengerpart nem magántulajdon. Nem lesz egy tengerparti ház tulajdonosái a háza előtti strand, mint ahogy egy szálloda sem lesz tulajdonosa az előtte lévő partszakasznak. Vagyis ha valaki turistaként olyan feliratokat lát, hogy private beach, reserved for guests vagy no entry, az nem jelenti azt, hogy oda automatikusan tilos belépni.
0: Időjárás jelentés.
4: 1967-ben ezen a napon augusztus 5-én jelent meg a Pink Floyd együttes első nagylemeze, ők két évvel korábban alakultak Cambridge-ben, mert hogy oda jártak.

0: indulnak el világszerte, ebből nagyjából 75 milliót csak az Egyesült Államokban, úgy látszik, hogy ott volt kereslet és igény az ilyen típusú, hát kissé elgondolkodtató és bonyolultabb rockzenére. Minden esetre a Pink Floyd szülő városában, Cambridge-ben az időjárás úgy alakul, hogy egész kellemes lesz, ilyen 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Nálunk tombol az afrikai szárazság, 37 és 42 fok közötti csúcsokra számíthatunk eső nélkül.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Előzetesen több nagyobb broker cég, hazai, meg persze nagyobb amerikai cégek is, vagy akár a britek, az UTP-nek a gyors jelentésével kapcsolatban közzétették a várakozásaikat, és az úgynevezett konszolidált korrigált adózás utáni nyereség esetében az általános

0: várakozás az volt a második negyedévre, hogy ez úgy megközelítőleg 310 milliárd forint lesz. Ehhez képest ez 256 milliárd forint lett. Egyrészt ez mennyire csalódás, és hogyha igen, akkor ez vajon mivel magyarázható? Kérdezem Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó napot!
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Először is azt rakjuk tisztába, hogy szerintem te egy másik eredményt mondtál most a 256 milliárd alatt, bocsánat, mert 305,8 lett. Igen?
0: Igen, lehet, hogy ezt elnéztem. Itt 256 milliárd, egész mondom neked, konszolidált korrigált adózás utáni nyereség.
1: Igen, mert van egy ilyen korrigált rész. Tehát a 305,8 milliárdot kell nézni, tehát egy 5 milliárddal lett nagyjából kevesebb, 310,9 milliárdot várt az elemzői közösség. Amúgy mi az Erste 302 milliárd forintos eredményt várt összességében, tehát a mi várakozásunknál azért jobb lett az OTP-nek a teljesítménye. Ugye, de azért azt látni kell, hogy ugye tavaly 330 milliárd forint volt a profit, tehát 7%-kal csökkent tavalyhoz képest, ami olyan értelemben, bocsánat, és a fél éves eredmény is 7%-kal elmarad a tavalyitól, ami olyan értelemben egy kicsit meglepetés, mert bizonyos értelemben meglepetés, vagy negatív, inkább azt mondanám, mert az OTP-tel azért megszoktuk, hogy alapvetően mindig egy kicsit többet nyújt, mindig egy kicsit többet teljesít, mint az előző években, kivéve, hogyha nincsen valami nagyon különös dolog. Na és akkor itt jön be a képbe az, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen egyszeri tételek terhelték a negyedévet, és akkor már egy kicsit tisztább képet kapunk. És akkor itt kell megemlíteni, hogy a kamat stop eltörli, ugye annak volt egy időbeli hatája, amit az előző kormány eltörölt az új kormány kérésére. Június végével volt ennek elvileg vége, és határozatlan időre lett eltörölve, addig, amíg át nem alakítják ezt a rendszert, ami valószínűleg szeptemberben fog bekövetkezni. És hát emiatt ugye erre céltartalékot kellett akkor képezni a végtelenségig, mert nem volt időbeli hatály benne, és ez nagyjából egy ilyen 25 milliárd forintos egyszeri negatív hatást jelentett, míg hogyha majd szeptemberben majd ezt rendbe rakják, megváltoztatják, hogy csak a rászorulókra legyen ez érvényes, és nem mindenkire, akkor nagy valószínűségnek például ezt a 25 milliárdnak a nagy részét vissza kell majd írni. De még ezzel is ugye még 330 milliárd forint alatt fogunk maradni. És akkor itt jönnek be az egyéb egyszeri tételek, hogy például a kamatcsökkentések miatt a támogatott lakossági hiteleken ugye átértékelés miatt, ha jól emlékszem, nagyjából megint csak egy ilyen 20 milliárd forint körüli tétel jelent meg, és lehetne folytatni a sort. Tehát, hogy voltak ilyen egyszeri tételek, amik azért azt gondolom, hogy a következő negyed években nem jelennek meg, hanem bizonyos tételek ugye visszájára fordulhatnak. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz ez az eredmény, nem is kirobbanó eredmény, hanem hogyha ezeket figyelembe veszük, akkor tényleg az, amit megszoktunk az OTP-től, hogy van egy enyhe növekedés, az benne van ebben valójában, ebben az eredményben.
0: Külföldi lánybanki jól teljesítettek az OTP-nek?
1: Igen, alapvetően igen, tehát például Oroszország és Bulgária jól teljesített, és hát ugye azok a legjelentősebb profit kontribútorok, és még egy nagyon fontos tényezőt elfelejtettem az előbb mondani, hogy ugye azt láthatjuk, hogy ugye a forint nagyot erősödött. És bizony a profithoz 70%-ban a külföldi lánybankok járulnak hozzá, és hát ugye a forint erősödés miatt ez a hozzájárulás, hiába növekedtek, ugye nem növekedett olyan mértékben, mint amilyen mértékben azok növekedtek. Tehát ilyen értelemben volt ennek a forint erősödésnek megint csak egy negatív hatása, sőt még ugye átértékelési hatások is megjelentek, illetve bizonyos egyéb ügyleteken, ilyen deviza átváltási ügyleteken, például a bulgári, ezek már egyszerű tételek különben, Bulgáriában ugye már bevezették az eurót, és akkor nincsen átváltáson nyeresége, de ettől függetlenül jól teljesített a bank, és Oroszországban is láthattunk bizonyos ilyen értelemben negatív hatásokat. Tehát a lényeg, hogy továbbra is jól teljesítettek, de a deviza hatás miatt nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen 10%-os erősödése volt a forintnak, hát ugye ez leértékelte a külföldről jövő eredményt, és ennek volt egy ilyen átmeneti negatív hatása a mostani eredményre szintén.
0: Összességében egyébként, ha pénzügyileg kéne nézni a kormányváltás eredményeit, az befolyásolta az OTP-nek az eredményességét, mert ugye ez is a második negyed évben volt.
1: Hát olyan értelemben igen, hogy csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, de mert hogy az, ami bizonyos értelemben jó az országnak, az most így az OTP szempontjából, vagy technikai értékelés szempontjából, az rossz volt, és ez nem csak az OTP-t érinti, tehát például a forint erősödés, ami ugye alapvetően nyilván azt jelenti, hogy az ország felé megnőtt a bizalom. De ugye ennek van egy következménye, hogy az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. Tehát ilyen szempontból, vagy ugye, mint ahogy az imént említettem, a kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
0: Ahogy az ember megpróbál tájékozódni, mert rengeteg ugye kormányzati döntés van, és némelyik egy picit, tehát főleg most az energiaválság, meg a vízválság miatt is egy kicsit elsikad, de volt az elmúlt napokban egy olyan döntés, hogy az állam visszavonul garanciák tekintetében is, állami hitelekhez kapcsolódó garanciák tekintetében is, és minthogyha csökkenne majd vélhetően a támogatott hitelek szerepe, ez akár az OTP-nek, akár más magyar kereskedelmi banknak azért nem ad nagyobb esélyt a saját hiteleinek az értékesítésére?
1: Hát nyilván ezek a támogatott hitelek azért jól dübörögtek, és jól dübörögnek. Tehát az otthonstart is jól teljesít, különben ugye például az OTP, hát itt két dolgot kell megjegyezni. Egyrészt, hogy a nettó kamatmarzs amúgy javult a negyed év során, tehát továbbra is magas, 4,61% volt az első negyedévben, 4,59%, és 4,34-et vagy 31-et körülít, a tavalyi év körülít várt az OTP, most megváltoztatta, és azt mondta, hogy most már ennél magasabb lesz, tehát ugye ez, van egy ilyen hatás is, és ez azért jelentős részben a támogatott hiteleknek köszönhető, mert hogy relatíve jó kamatmarzs van rajta. De abban azt hiszem, hogy egyetértenek a bankárok, és lehet, hogy nincs igazam, de azt gondolom, hogy igen, vagy én úgy emlékszem, hogy a nyilatkozatok azért erről szóltak, hogy ők nem annyira a támogatást akarják, hanem normális piaci körülményeket szeretnének látni, normális versenyző hitelezést, mert ugye mindig a támogatások, meg a különadók, azok mindig valakinek kedveznek, valakinek kedvezőbb, valakinek kevésbé kedvezőbb, stb. Tehát egy szabályozott piacon, egy normális versenyben érdekeltek a bankok is, egy normális piaci körülményekben. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen, és persze amúgy különben más, hogy mondjam, bizonyos támogatások, vagy támogatott hitelek valószínűleg meg fognak szűnni, viszont ugyanakkor bizonyos például ugye nem az, hogy mondjam, nem az új lakás szerzésre fog koncentrálni az új kormány, hanem inkább a bérlakás programra, tehát ott valószínűleg valamiféle lehetőségek meg fognak jelenni állami szinten, azt gondolom. De még egyszer hangsúlyozom, a kiszámítható gazdasági környezet ugye azt tud hozni remélhetőleg egy fellendülést, és a fellendülésben a hitelezés, a fellendülést tudja segíteni a hitelezés, és vice versa, tehát tud egy ilyen felfutást hozni, és amúgy különben látszik is a hitelállomány növekedése, mert tovább gyorsult az OTP-nél a negyedév során 5%-kal, és most már a vállalati hitel, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez is az új kormánynak tudható be talán, hogy a vállalati hitelállomány is elkezdett most már növekedni, tehát optimistábbakká váltak a piaci szereplők, úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy megjelent egy ilyen pozitív hatás is.
0: Picit beszélj még a Magyar Telekom gyors jelentéséről, ami még nem jött ki, de a délutáni órában kifog. Mik a várakozások itt, akár nyereség, akár árbevétel szinten?
1: Hát ugye a Magyar Telekom esetében ugye azt várjuk, hogy itt azért fontos megjegyezni, hogy nem volt áremelés az első fél évben, bár ugye az infláció követő áremelésre lehetőség lett volna, az arra a második fél évre kerül sor. Tehát az első fél éves eredményt ezt nem érintette. Ugyanakkor volt egy kisebb cég, amit korábban eladott a Magyar Telekom, annak már nem jelenik meg se az árbevétele, se az eredménye, bár hozzáteszem, hogy mind a kettő nagyon-nagyon pici volt. Nyilván a költségek valamelyest növekedtek, viszont az értékesítésnek a mixtúrája az javult, nagyobb profitabilitást hoz, úgyhogy ennek megfelelően az kiüti a költségnövekedésből adódó negatív hatást, és ennek a kettőnek az eredőjeként azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel stagnáló eredményt láthatunk, tehát az a korszak most bizonyos értelemben véget ért, illetve véget ért, ami ugye a nagy növekedésről szólt, amiben ugye jelentős szerepet játszott a különböző adóknak a kivezetése, megszűnése, és persze nyilván volt egy dinamikus telekommunikációs fogyasztás növekedés is, ez is most már kisebb mértékben persze tovább növekszik, és ennek is van egy pozitív hatása, ugye, mint említettem, a mixen keresztül, a fogyasztói mixen keresztül is, de hogy egy lassabb, most a negyed évben stagnálást várunk, és utána majd a következő fél években meg egy enyhe növekedésre lehet majd számítani.
0: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Folytatjuk majd a céges gyorsjelentésekkel kapcsolatos beszélgetésünket a 10 órai hírek után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt a 16. kerületben a Veres Péter úton a Fuvallat utcánál sávlezárásra kell számítani. A H8-as és a H9-es év Cinkota és az Őrsvezértere között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik. Pótlóbusszal is lehet utazni az Őrsvezértere és Cinkota között. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni a villamospálya karbantartása miatt, a Mester utca után pedig sáv elhúzással a két belső sáv járható, a Gyáli úttól továbbra is lassú haladásra kell készülni, a 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz jár, az 51-es villamos nem közlekedik. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Fogarasi út, Mexikói út, Albert Irsai út csomópontban várható a 15 óráig karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit kiemelten természetesen a hazai energia és vízhelyzettel a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza.
3: Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán arról írt, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ez komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy péntek évfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, most jönnek a legkritikusabb napok.
2: Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában.
3: A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott, a hőség most tetőzik Magyarországon, így különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, hangsúlyozta a kormányfő.
2: 10 napos energia megtakarítási programot vezettek be a budapesti gyógyfürdők a villamos energia felhasználás csökkentésére.
3: A legnagyobb megtakarítást a szaunák és gőzkamrák leállítása adja, korlátozzák az élményelemek működését, este leállítják a beltéri klímákat és visszafogják a háttérfolyamatokat, például a mosodai energiafelhasználást. A jegyárak nem csökkennek, de a korlátozásokról a honlapon és a webshopon is tájékoztatják a vendégeket. Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: Gyakorlatilag egy olyan csomagot tettünk össze, ami alapvetően természetesen csökkenti a szolgáltatások egy részét, akár térben, akár időben, de valójában fürdőbe lehet jönni, strandra lehet jönni, tehát alapvetően a vendégélmény, én úgy gondolom, hogy nem sérül, és ezzel is azt tudjuk mutatni, hogy valóban egy jelentős energia megtakarítás alakul ki a budapesti fürdőkben. Csak azért, hogy ez érezhető legyen, ugye ez egy 10 napos program, a számokat nézzük, akkor ez egy nap 3255 kilowatt per óra napi tényleges villamos energia megtakarítást jelent, tehát 10 nap alatt több mint 32.000 kilowatt per óra takarítható meg. És én azt gondolom, hogy ennek egy jelentős része, az egyharmad, az kimondottan a kritikus idősávban, ez a 17 és 22 óra közötti idősávban kerül megtakarításra.
2: Drónvédelmi ketrecekkel szerelte fel Oroszország 3 kilóosztályú tengeralattjáróját a Novorosszijszki kikötőben.
3: A hajókat a víz alá süllyesztették, hogy csökkenjen a támadásoknak való kitettségük. A brit hírszerzés elemzése szerint az intézkedés célja a Fekete-tengeri flotta rakétaindítási képességének megőrzése a Fekete-tenger keleti térségéből. Ezek a megoldások ugyanakkor kizárólag a kikötői túlélő képességet javítják, a tengeralattjárók víz alatti harci teljesítményéhez nem járulnak hozzá.
2: Legkevesebb 15-en meghaltak az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légitámadásban.
3: A sebesültek száma meghaladja az 50-et, lakóházak, civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. A helyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a térségben számos raktárépület is megsérült.
2: Kigyulladt a Whiteberries webáruház elosztó központja Oroszországban a Tulai régióban egy ukrán dróntámadás következtében. Egy ember megsebesült.
3: A terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek két lakóházban, valamint két ipari létesítményben. Az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
2: Az ukrán gabona export visszaesésére figyelmeztetett Tarasz Viszocki agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter a tengeri kikötőket ért kiterjedt orosz támadásokra reagálva.
3: Viszocki a Reuters hírügynökségnek azt mondta, Ukrajnának a jelen helyzetben alternatív exportútvonalak kellenek, ugyanakkor csaknem 2 hete nem futottak be hajók Odesszába és a térség többi kikötőjébe. Az ukrán mezőgazdasági ágazat közvetlen veszteségei az idén elérhetik a 1,5-3 milliárd dollár közötti értéket. Oroszország az utóbbi időben fokozta a polgári hajók és a kikötői infrastruktúra elleni támadásokat. Az utóbbi években Ukrajna adta a globális búza export nagyjából 6 és a kukorica export mintegy 11%-át.
2: Felszabadítják a szerbiai kőolajipari vállalat operatív üzemanyag készletének egy részét a megnövekedett kereslet kielégítésére.
3: Dubravka Djegyovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter az Instagramon közölte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolajszármazékok ellátása komoly kihívást jelent. Ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai finomító továbbra is működjön, és biztosítsa a piac folyamatos ellátását. Az állami stratégiai tartalékokhoz egyelőre nem nyúlnak hozzá.
2: Tengeralatti elektromos vezetéket telepítenek Spanyolország és Franciaország között a Viszkályai jövőben.
3: A hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak a jövő nyárig. A villamosenergia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között. Az átvételi kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Tőzsdehírek.
2: A hazai értéktőzsde a mai kereskedésben egyelőre lefelé megy, ez 6%-os mínuszt jelent 148.195 pontos bukszértékkel, 4 milliárd 4 millió forintos forgalom mellett. Az OTP 46.930 forinton 7%-os mínuszban, a MOL 1,1%-kal gyengül 4.664, a Richter 2%-os pluszban 11.980, míg a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2756 forinton jár. Európában a főbb indexek felfelé mennek 2 illetve 1,3% közötti mértékben. A német DAX most 26.202 ponton jár, a londoni FTSE 10.907 ponton jelen pillanatban. 48 millió forintos bírságot szabott ki a Lidl Magyarországra a gazdasági versenyhivatal.
3: A vizsgálat szerint a cég korábban megtévesztő módon kommunikálta, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc. A társaság együttműködött a versenyhatósággal, elismerte a jogsértést, és vállalta, hogy a jövőben körültekintőbben jár el az árakkal kapcsolatos kommunikációja során.
2: Több mint 50%-kal nőtt Magyarországon az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma.
3: Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar járművek 72%-a 10 évesnél öregebb, csupán 6%-uk 2 évesnél fiatalabb. Az Európai Unióban Olaszországban van a legtöbb autó 1000 lakosra vetítve, 709 személygépkocsi. Finnországban ez a mutató 675, Cipruson 670, Luxemburgban 668.
2: Horvátországban nincsenek magánstrandok, ezzel a kijelentéssel tett közé magyar nyelven egy cikket az index.hr horvátlap.
3: A portál szerint gyakran előfordul, hogy valaki megpróbálja megtiltani a turistáknak a fürdést, pedig az ottani strandok mindenkinek nyitottak. A cikk arról is ír, hogy a tenger és a tengerpart nem magántulajdon, nem lesz egy tengerparti ház tulajdonosáé a háza előtti strand, ahogyan egy szálloda sem lesz tulajdonosa az előtte lévő partszakasznak. Vagyis ha valaki turistaként olyan feliratokat lát, hogy private beach, reserved for guests vagy no entry, az nem jelenti azt, hogy oda automatikusan tilos belépni.
2: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan ott élnek.
3: A helyi rendőrség adatai szerint a legforgalmasabb a Szerbiával közös Dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át, jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös határállomásokon, illetve Podgorica és Tivat repülőterén, valamint a Kotori kikötőben. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon, az egyik átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre. A térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak, ivóvizet osztottak, otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is hívták. A helyi hatóságok pedig ivóvizes kocsit küldtek a helyszínre.
2: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében fekvő 18. századi szigetsánc erőd maradványai.
3: A történészek szerint az építmény célja az volt, hogy megakadályozza az ellenséges csapatokat a Dunai átkelésben, az erőd földsáncokból, négy bástyából, vízesárokból, illetve fedett összekötő utakból állt. A szakemberek szerint ma már a Duna főmedre részben azon a területen halad át, ahol egykor a hadisziget feküdt. Az erőd maradványai ezért csak rendkívül alacsony vízállás idején bukkannak elő, ahogy ez most is történt. A romokról a legutóbb 1999-ben esett szó, amikor a NATO bombázását követően egy víz alatti gázvezeték építése során munkagépek az erőd maradványaiba ütköztek.
2: A karácsonyi ünnepek mellett elsősorban a nyári időszakban fogyasztunk több halat idehaza.
3: A balatoni nyaraláshoz jó ideje hozzátartozik a sült hal és persze a megfelelő savanyúság is. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezetője szerint a hazai vendéglátás egyre inkább a helyi édesvízi halakat felezi fel, amelyek változatos formában készíthetők el. Tim Meledét hallják.
5: Van egy időszakos nyári fellángolás a halgasztrónak is, hiszen nagyon sokunknak a vízparti nyaralás során azért a tányérjára kerülnek ezek a fogások. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években elég jó tendencia kezd kialakulni olyan vendéglátóhelyek segítségével, akik minőségi módon nyúlnak a magyar halhoz, olyan gasztróélményt kínálnak, ami aztán tud segíteni abban, hogy otthon is bátrabban nyúljanak a felhasználók ehhez a hal alapanyaghoz, tehát a hazai halhoz. Mi ebben nagy partnerséget látunk a vendéglátóhelyek kapcsán, nagyon vegyes meg térése szokott lenni ebből fakadóan, főként a hazai halnak, mert tud rossz ízélményt is okozni, hogyha nem megfelelő forrásból kerül alapanyagként a konyhába ez a típusú élelmiszer.
0: Időjárás jelentés.
3: 1844-ben ezen a napon született Ilja Jefimovics Riepin, az egyik legnagyobb ismert orosz festő, a realizmus legnagyobb mestere. Művei mély lelki átélésről és szociális érzékenységről tanúskodnak, késői képeivel új stílus teremtett, ami miatt halála után a Szovjetunióban különösen nagy tisztelet övezte a szocialista realizmus művészei között. Ezzel együtt ő maga nem kért a szocializmusból, ugyanis még a 10-es évek elején átköltözött Finnországba, ami hát akkor még orosz terület volt, és aztán, mikor kialakult a Föld egyhatodán a világ első kommunista állama, akkor többszöri kérésre sem volt hajlandó átköltözni orosz területre, és ezt a jó szokását megtartotta egészen 1930-as haláláig, viszont cserébe utazhatott viszonylag szabadon, és több kiállítása is volt a nyugati világban. Az ezeken a területeken, ahol Repin élete nagy részét töltötte, a miénkhez képest egész kellemes 25-28 fokos időjárás várható. A hőmérséklet nálunk 37 és 42 fok között alakul, nagyon meleg lesz, sütni fog a nap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11, folytatjuk Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőivel, és előzőleg az OTP gyors jelentéséről beszéltünk, aztán arról, hogy mi várható a Telekomtól majd délután, de azért nem menjünk el amellett, hogy a második négy évben nagyon nagyot teljesített a BUX, és Európa egyik leginkább emelkedő tőzsdéje volt. Ez vajon kitarthat a harmadik negyed évre?
2: Ugye ez egy nagy kérdés. Azt gondolom, hogy ebben azért komoly szerepet játszott az is, hogy a második negyed évben azért úgy számolunk itt a négy nagy részvény teljesítménye alapján, hogy erős lesz nagyon a profit összességében. Ugye láttuk az OTP-t, az imént megbeszéltük, hogy egy kicsit elmaradt ugyan a vártól, de a lényeg, hogyha mindent így összeadunk, akkor egy ilyen 560-570 milliárd forint körüli profitra számíthatunk. Itt a négy nagyra gondoljunk, ugye ez a BUX-ot több mint 90%-ban reprezentálja ez a négy nagy cég. Hát, és ez ilyen all-time high gyanús, tehát néhány évben, vagy néhány negyed évben volt hasonló, tehát 2022 első negyed évében volt hasonló mértékű nagy profit. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is közrejátszott abban, pláne az utóbbi időszakban, hogy emelkedett a részvények árfolyama, és azért úgy tűnik, ugye az OTP-ről szintén beszéltünk, hogy azért a harmadik negyed év jó lehet, majd beszélünk nyilván majd a MOL-ról is, hogy hogy alakul az eredménye. A MATÁV-ról beszéltünk, hogy ott is javulhat az eredménye a második fél évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, tehát tovább javuló eredményekre számíthatunk, és azt gondolom, hogy ez kihatással lesz a részvény árfolyamokra is, tehát további javulás. Nem azt mondom, hogy rettenetes nagy javulás, de azt, amit láthattunk az elmúlt években, azt a nagyon dinamikus, nem tudom, egy másfél, vagy két évben, vagy három évben, nem emlékszem pontosan, azt a nagyon dinamikus árfolyam emelkedést, arra már azért nem számíthatunk nagy valószínűséggel, de további áremelkedése igen.
1: Akkor beszéljünk a MOL-ról egy kicsit. Nagyon-nagyon változó környezetben kénytelen teljesíteni a cég. Egyrészt ugye volt egy ideig a kőolajjal kapcsolatban árszabályozás, aztán megugrott a kőolaj világpiaci ár, viszont a finomító helyzet Szászhalombattán még nem teljes, véletlenül szeptemberre majd az lesz, és hát a végtelenség lehetne sorolni egy csomó minden dolgot. A különadót például igazából csak az ő esetükben inkább növelték, mint csökkentette az új kormányzat. Szóval a MOL-tól mire számít az egy ilyen második negyed év után?
2: Igen, arra, amire utaltál, az még a második negyed évet nem érinti, hanem a harmadik negyed évtől lesz hatása. Ugye itt az Ural és a Brent típusú kőolaj árkülönbözetének az adóztatásáról van szó. Ugye ez, hát most nem emlékszem pontosan, talán ilyen 10 milliárd körül, tehát néhány 10 milliárd vagy ilyesmi lehet a hatása, most nem emlékszem a pontos értékre. Ugye itt is ami izgalmasabb, azt gondolom, hogy igen, mondhatnánk azt, hogy szegény embert az ág is húzza, de ebben az esetben abszolút nem igaz ez, mert hogy ugye volt robbanás a tiszai finomítóban, emiatt ott egy kicsit át kellett szervezni a munkafolyamatokat, és a karbantartást át kellett szervezni, hogy hogyan történjen, hogy ne érintse a céget negatívan a korábbi tervekhez képest. Ugye a vákumdisztillációs egység az továbbra is javítás alatt van, ugye az tavaly novemberben robbant fel, tehát tényleg nagyon furcsa helyzet van, és akkor még a különböző iráni háború, stb. Erről nem is beszéltünk, de viszont ennek van egy következménye is, hogy a finomítói marzsok azok nagyon megemelkedtek, tehát annak ellenére, hogy a kihozatal az alacsonyabb, mint korábban volt, a finomítói marzsok tavalyhoz képest közel háromszorosára, az első negyedévhez képest meg majdnem kétszeresére emelkedtek. és a petrokémiai marzsok pedig az első negyed évhez képest meg háromszorozódtak. Tehát nagyon jó volt az iparági környezet, de ráadásul a kőolaj ára is relatíve magas volt az egy évvel ezelőttihez képest, tehát mind a kitermelési üzletágban, mind a finomítási üzletágban nagyon dinamikus profit bővülést láthattunk nagy valószínűséggel, míg nyilván a gázüzletág teljesítménye, ugye magasabb gázárak miatt is egy kicsit, az egy kicsit lehetett jobb, bár ott is egy ilyen, akár egy ilyen 30%-os javulás bekövetkezhetett. A körforgásos gazdálkodás, ugye, ami veszteséges volt, az talán nullszaldó, vagy plusz nulla is lehetett, nem tudom, pontosan nehéz megbecsülni. A lényeg, hogy egy nagyon jelentős javulásra lehet nagy valószínűséggel számítani, ami azért azt jelenti, hogy a nettó profit is megszokszorozódhat, tehát a tavalyi 40 milliárd forint környékéről 150 milliárd forint fölé is emelkedhet a nettó eredmény, amit ugye pénteken tesz közzé majd a MOL.
1: A Richter esetében is érzékelhető, illetve leginkább ott érzékelhető egyébként a forint erősödése. Ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a második negyed évre?
2: Hát igen, ott akár csak a, tehát az kell, hogy ugye az OTP-t is érinti, meg nyilván a MOL-t is érinti valamelyest, bár ugye azért az inkább ilyen dollár elszámolású cégnél lehet számolni, hiszen ezek a változások lecsapódnak az árbevételekben is, tehát már mind az ügyfeleknél is ezek a változások, és ilyen szempontból ezek nem érintik annyira a MOL-t. Viszont a Richtert elég jelentősen érintik. Ugye az árbevételének több mint 90%-a külföldről jön. Tehát hiába van az, hogy Magyarországon dinamikusan növekedett az értékesítés, és amúgy euróban számítva, vagy külföldi fizetőegységekben számítva szintén növekedést láthattunk a külpiacokon. Ez bizony a magyar piacon már negatívan, vagy a magyar forintban számolva már negatívan csapódott le, és itt is olyan értelemben, hát ha nem is történelmet, de mégis valamilyen értelemben történelmi esemény lesz, hogy csökkenő árbevételt láthatunk majd forintban, majdnem 3%-kal nagy valószínűséggel csökkent a teljes árbevétele a cégnek ebben a negyed évben, a nagyon-nagyon erős, nagyon nagy forint erősödés miatt, és ez rányomja a bélyegét az operatív eredményre is, ami enyhén 1-2%-kal visszaeshet, a nettó profit pedig ennél nagyobb mértékben 10-15%. És csak mondok egy példát, ugye a Vrajlar értékesítést megtudhattuk pénteken, mert az EBVI, az amerikai partner akkor tette közzé az eredményeit, rekord szintre emelkedett, 1 milliárd 71 millió dollár volt az értékesítés egy negyed év alatt, ugye 1 milliárd dollár fölött még soha nem is volt, viszont a forint erősödés miatt ez a royalty bevételek a Richternél hát nagy valószínűséggel stagnálhattak, vagy csak kismértékben emelkedhettek a tavalyi értékhez képest, mert ugye az árváltozások, a deviza árváltozások, azok elvitték ezt a különbözetet. Na most ugye azért nagyon erős további forint erősödésre nem számítunk, tehát visszautalva a BUX-ra vonatkozó kérdésedre, tehát ugye a Richter is már a következő negyed években már valószínűleg stabilizálni fogja az eredményét, és inkább pozitív hatásokat fogunk látni. Tehát ez is inkább akkor majd a Richter árfolyamára lehet majd pozitív hatással, illetve ezen keresztül ugye nyilván majd a BUX-ra is.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal, több mint 300 fellépő közreműködésével rendezik meg augusztus 30 és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. A szervezők szerint ez nem csupán egy kulturális esemény, hanem közösségek és értékek találkozási pontja, amely hidat teremt a hagyomány és a modernitás, valamint a zsidó közösség és a főváros kulturális élete között. A fesztivál célja párbeszédet kezdeményezni a kultúra nyelvén, közelebb hozni egymáshoz az embereket, valamint erősíteni a kölcsönös tiszteletet és lebontani az előítéleteket. A rendezvény szeretné minél szélesebb közönségnek bemutatni a zsidó kultúra értékeit, ezért a program kínálat összeállításánál külön figyelmet fordítottak arra is, hogy a fiatalabb korosztályokat megszólító produkciók is helyet kapjanak. Az augusztus 30-án kezdődő rendezvény sorozatnak a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankelleu úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga ad otthont. A programban koncert, irodalmi est, filmvetítés és ősbemutató egyaránt szerepel. Fellép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, a Budapest Klezmer Band, az Anima Sound System, valamint számos magyar és nemzetközi előadó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. Akár már ma bejelenthetik a Hormozi szoros újranyitásáról szóló megállapodást Donald Trump amerikai elnök szerint. Közben diplomáciai források alapján az Irán és Omán közötti tárgyalások a vízi út forgalmának helyreállításáról a végső szakaszukba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri áruszállításban. A kőolaj egyébként a tegnapi áresés után ma épp emelkedik 1%-kal, a Brent $80.28, míg az amerikai könnyolaj $76.20-tel jár. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott a Dunán. A hőség most tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti sávban. 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán azt írta, a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. Karácsony Gergely Facebook bejegyzése szerint ez a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhető. A főpolgármester hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik. Drónvédelmi ketrecekkel szerelte fel Oroszország 3 kilóosztályú tengeralattjáróját a Novorosszijszki kikötőben. A hajókat a víz alá süllyesztették, hogy csökkenjen a támadásoknak való kitettségük. A brit hírszerzés elemzése szerint az intézkedés célja a Fekete-tengeri flotta rakétaindítási képességének megőrzése a tenger keleti térségéből. Ezek a megoldások ugyanakkor kizárólag a kikötői túlélő képességet javítják, a tengeralattjárók víz alatti harci teljesítményéhez nem járulnak hozzá. Legkevesebb 15-en meghaltak az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légi támadásban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. Lakóházak, civil infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg, a helyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a térségben számos raktárépület is megsérült. Kigyulladt a Whiteberries webáruház elosztó központja Oroszországban, a Tulai régióban egy ukrán dróntámadás következtében egy ember megsebesült. A terület kormányzójának közleménye szerint károk keletkeztek 2 lakóházban, valamint 2 ipari létesítményben. Az éjjel 3 civil sebesült meg a térségben.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 0,7%-kal gyengül, 148.046 ponton a BUX, a forgalom 4.884 millió forint, 0,5%-kal gyengül a MOL, 4.644 forinttal jár, az OTP 0,7%-os mínuszban 46.940, a Richter stagnál 11.950 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal gyengül, 2.764 forinton, jelenleg az euró 361 forint 70 fillér. Európában a főbb indexek felfelé mennek 1/10 illetve 5/10% közötti mértékben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1543. A földgáz a holland tőzsdén mínuszban, ez nagyjából 3%-os esést jelent, 55,16 € eredménnyel. Felülmúlta az elemzői várakozásokat az első fél évben a Heineken. A holland sörgyártó üzemi nyeresége 6,7%-kal nőtt a várt 3,3%-kal szemben. Az elemzői konszenzus szerint a cég óriási előrelépést ért el két éves szerkezet átalakítási programjában. A tavaly februárban bejelentett 6000 fős létszámleépítésből mintegy 3000 elbocsátást már végrehajtottak.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, a szél a Dunántúlon megélénkülhet, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást Kecső Richárd szerkesztette, a hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
0: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Akár már ma bejelenthetik a hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást Donald Trump amerikai elnök szerint. Közben diplomáciai források szerint az Irán és Omán közötti tárgyalások a víziút forgalmának helyreállításáról a végső szakaszukba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri állószállításban. 1,4 milliárd euróval támogatja Ukrajnát az Európai Unió. A forrás az Orosz Központi Bank európai bankokban tárolt, később lefoglalt pénzeszközeinek kamataiból származik. A brüsszeli közlemény szerint ez már az 5. hasonló jellegű átutalás Kijevnek. Az Orosz Központi Bank tagállamokban tárolt pénzeszközei a lefoglalás óta 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. Karácsony Gergely Facebook bejegyzése szerint ez a folyó alatti kavicságy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhető. A főpolgármester hangsúlyozta, a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik. Felszabadítják a szerbiai kőolajipari vállalat operatív üzemanyag készletének egy részét a megnövekedett kereslet kiegészítésére. Dubravka Đeđović Handanović, szerb energiaügyi miniszter az Instagramon közölte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolaj származékok ellátása komoly kihívást jelent, ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai finomító továbbra is működjön és biztosítsa a piac folyamatos ellátását. Az állami stratégiai készletekhez egyelőre nem nyúlnak hozzá. Tenger alatti, víz alatti vezetéket építenek, elektromos vezetéket Spanyolország és Franciaország között a Viszkajai öbölben. A hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. Az összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között. Az átviteli kapacitása jelenlegi 2800-ról 5000 megawattra nő. Felülmúlta az elemzői várakozásokat az első fél évben a Heineken. A holland sörgyártó üzemi eredménye 6,7%-kal nőtt a várt 3,3%-kal szemben. Az elemzői konszenzus szerint a cég óriási előrelépést ért el 2 éves szerkezet átalakítási programjában. A tavaly februárban bejelentett 6000 fős létszám leépítésből mindegy 3000 elbocsátást már végrehajtottak.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.287 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot, a blue chipek közül a MOL 0,5%-os mínuszban 4.642 forinton, az OTP 0,7%-kal csökkent 46.900 forintra, a Richter 1,2%-kal erősödik, és 12.090 forintnál jár, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökkent 2.764 forintra. A Bitcoin 0,03%-os pluszban 64.069 dolláron és 53 centen, az Ethereum 1.868 dolláron és 64 centen forog 0,01%-os erősödés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 58 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 35 fillér. Egy amerikai dollár 314 forint 35 fillér, egy svájci frank 388 forint és 13 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 20 fillér, a cseh koronáé 14 forint 98 fillér. Egy angol fontért 422 forintot és 95 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,3, Párizs 0,1%-kal erősödik, a milánói tőzsde 0,2, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,7%-os erősödés mellett 76 dollár 27 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,3%-os pluszban 80 dollár 39 centen.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, nagyon meleg lesz ma, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Akár már ma bejelenthetik a hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást, Donald Trump amerikai elnök szerint, közben diplomáciai források arról tudósítanak, hogy az Irán és Omán közötti tárgyalások a víziút forgalmának helyreállításáról a végső szakaszukba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és az áruellátásban is. 1,4 milliárd euróval támogatja Ukrajnát az Európai Unió. A forrás az Orosz Központi Bank európai bankokban tárolt, később lefoglalt pénzeszközeinek kamataiból származik. A brüsszeli közlemény szerint ez már az 5. hasonló jellegű átutalás Kijevnek. Az Orosz Központi Bank tagállamokban tárolt pénzeszközei a lefoglalás óta 8 milliárd eurónyi nyerességet termeltek. Még az idén kiírják a közbeszerzéseket az 50 éves hévkocsik lecserélésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a teljes flotta megújul a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon. A hazahozott uniós forrásokból 42 új korszerű 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, az első szerelmények 2030-tól forgalomba állhatnak. Felszabadítják a szerbiai kőolajipari vállalat operatív üzemanyagkészletének egy részét a megnövekedett kereslet kielégítésére. Dubravka Djedjovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter az Instagramon közölte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolaj származékok szállítása komoly kihívást jelent, ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai finomító továbbra is működjön és biztosítsa a piac folyamatos ellátását. Az állami stratégiai tartalékokhoz egyelőre nem nyúlnak hozzá.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti érték tőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenés mellett 148.064 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-os mínuszban 4.658 forinton, az OTP 1%-kal került lejjebb 46.790 forintra. A Richter 8%-kal erősödött 12.040 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent, és 2764 forinton áll. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 362 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 47 fillér, egy svájci frank 388 forint és 24 fillér. a nyugat-európai bőrzék közül. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,1%-kal erősödik, Milánó 0,3, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 0,7%-kal került feljebb, $76.28-re, a Brent jegyzési ára $80.41-en áll hordonként. Egy uncia aranyért 0,5%-os pluszban $4,216.60 kell fizetni a világpiacon. További híreink következnek. Megerősítette a Masterplast részvényeire vonatkozó ajánlását és célárát az MBH Bank elemzője, a társaság legutóbbi második negyedéves gyors jelentésére reagálva. A cég bevételei 33%-kal emelkedtek éves alapon, ami teljes mértékben az alaptevékenységnek volt köszönhető. Az EBITDA 5,9 millió euróra nőtt. Az MBH becslése szerint a Masterplast részvényeinél a jelenlegi árfolyamhoz képest 19%-os felértékelődési potenciál is elérhető.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült időnk lesz, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Akár már ma bejelenthetik a Hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást Donald Trump amerikai elnök szerint. Közben diplomáciai források megerősítették, hogy az Irán és Omán közötti tárgyalások a víziút forgalmának helyreállításáról a végső szakaszba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri áruszállításban is. 1,4 milliárd euróval támogatja Ukrajnát az Európai Unió. A forrás az Orosz Központi Bank európai bankokban tárolt, később lefoglalt pénzeszközeinek kamataiból származik. A brüsszeli közlemény szerint ez már az 5. hasonló jellegű átutalás Kijevnek. Az Orosz Központi Bank tagállamokban tárolt pénzeszközei a lefoglalás óta 8 milliárd eurónyi nyerességet termelnek. 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László arról ír Facebook oldalán, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, és ez komoly biztonság és stabilitás a teljes rendszernek. Még az idén kiírják a közbeszerzéseket az 50 éves hévkocsik lecserélésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a teljes flotta megújul a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak. Az erős hitelezési dinamika és a növekvő bevételek ellenére 20%-kal csökkent az Erste Bank első féléves adózott eredménye. A pénzintézet 55,7 milliárd forintos profittal zárta 2026 első 6 hónapját, a tavalyi 69,2 milliárd után. A visszaesés fő oka a jelentősen megemelt extra profitadó, amely 37,6 milliárddal terhelte az eredményt. Közben a lakossági hitelezés rekordokat döntött, a vállalati új kihelyezések csak nem megduplázódtak, a nem teljesítő hitelek aránya pedig történelmi mélypontra 1,4%-ra csökkent. Felszabadítják a szerbiai kőolajipari vállalat operatív üzemanyag készletének egy részét a megnövekedett kereslet kielégítésére. Dubravka Djedjovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter az Instagramon közölte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolaj származékok gyártása komoly kihívást jelent, ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai finomító továbbra is működjön és biztosítsa a folyamatos ellátást. Az állami stratégiai tartalékokhoz egyelőre nem nyúlnak hozzá.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 148.287 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,7 milliárd eurót. A bluechipek közül a MOL 1%-kal csökkent 4.668 forintra, az OTP 9.1%-os mínuszban 46.820 forinton, a Richter 1.1%-kal került feljebb 12.080 forintra, a Magyar Telekom 3.1%-os mínuszban 2.760 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 31 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 98 fillér, egy svájci frank 387 forint és 92 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 8 filléren áll, egy cseh koronát 14 forint 97 fillérért lehet megvásárolni. Az angol font 422 forintba és 85 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, Milánó 3/10, Madrid 0,5%-os erősödésben, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 1/10%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9,1%-kal erősödött, $76.42-re, a Brent jegyzési ára 1,7%-os pluszban $80.67 áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,5%-os erősödés mellett $4,216.30 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a szeptember végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 54 euróba és 31 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült időnk lesz, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül és esetleg megélénkülő széllel. Nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

0: Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Akár már ma bejelenthetik a Hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást, Donald Trump amerikai elnök szerint, közben diplomáciai források megerősítették, hogy az Irán és Omán közötti tárgyalások a vízi út forgalmának helyreállításáról a végső szakaszba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri áruszállításban. Itthon rendkívüli ülést kezdeményezett az országgyűlés jövő hétfőn és kedden. A kormány 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, többek között az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének anyagi fedezetéről, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta. Még az idén kiírják a közbeszerzést az 50 éves hévkocsik lecserélésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a teljes flotta megújul a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon. A hazahozott uniós forrásokból 42 új korszerű 120 méter hosszú vonatot vásárolnak. Az első szerelmények 2030-tól forgalomba állhatnak. Lassuló ütemben emelkedtek az ipari termelői árak júniusban, éves alapon az Euróövezetben és az Európai Unióban, havi összevetésben csökkenést jegyeztek fel. Az Eurostat adatai szerint júniusban az Euróövezetben az elemzők által várt összhangban 4,6%-kal emelkedtek a termelői árak éves bázison. Az Euróövezetben évi 8,8%-kal emelkedtek az energiaárak júniusban, miután egy hónappal korábban 14%-os csökkenést mértek, havi alapon azonban 1,5% a csökkenés mértéke.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,6%-os mínuszban 148.222 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 8,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal került lejjebb 4.662 forintra, az OTP 1,1%-os mínuszban 46.770 forinton. A Richter 1,2%-kal erősödik, 12.090 forintnál jár a kurzus, a Magyar Telekom 0,2%-kal került lejjebb 2.762 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 43 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 10 fillér, egy svájci frank 387 forint és 88 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a milánói tőzsde 0,3, Madrid 0,6%-kal áll a pozitív tartományban, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 0,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal erősödik, 76 dollár 67 centnél jár, a Brent jegyzési ára 80 dollár 87 centen.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült időnk lesz, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a reggeli monitorban.
1: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontosan 13 óra van, ez pedig a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. A szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallják. Nézzük először híreinket röviden. Akár már ma bejelenthetik a hormuzi szoros újra nyitásáról szóló megállapodást. Donald Trump amerikai elnök szerint 1,4 milliárd euróval támogatja Ukrajnát az Európai Unió. Itthon rendkívüli ülés tart az országgyűlés jövő hétfőn és kedden. Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza. És most következzenek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Akár már ma bejelenthetik a hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást, Donald Trump amerikai elnök szerint. Közben diplomáciai források megerősítették, hogy az Irán és Omán közötti tárgyalások a vízi út forgalmának helyreállításáról a végső szakaszukba léptek. A szoros lezárás a hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri áruszállításban. 1,4 milliárd euróval támogatja Ukrajnát az Európai Unió. A forrás az Orosz Központi Bank európai bankokban tárolt, később lefoglalt pénzeszközeinek kamataiból származik. A brüsszeli közlemény szerint ez már az 5. hasonló jellegű átutalás Kijevnek. Az Orosz Központi Bank uniós tagállamokban tárolt pénzeszközei a lefoglalás óta 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek. Itthon rendkívüli ülés tart az országgyűlés jövő hétfőn és kedden. A kormány 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, egyebek mellett az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének anyagi fedezetéről, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatot a kormány visszavonta. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter reggeli Facebook posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség most tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés, a 17 és 22 óra közötti idősávban ezt hangsúlyozta a kormányfő. 9%-kal csökkent az elmúlt napokban a vízfogyasztás idehaza. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Facebook oldalán azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami komoly biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére Budapest ivóvíz ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. Karácsony Gergely Facebook bejegyzése szerint ez a folyó alatti kavics ágy hatalmas vízkészletének és a korábbi infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhető. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a tudatos víztakarékosság továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a főváros stabil tartalékokkal rendelkezik. Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza, a háztartási fúrt kutakból ugyanis aszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre, és aggasztó ugyanakkor, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából 1 métert csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet. Lázár Renátót hallják.
3: A továbbüles kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízválés védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízválés védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízválés védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbájfélemi térkép az interneten elérhető, és amely pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
2: Még az idén kiírják a közbeszerzéseket az 50 éves hévkocsik lecserélésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi bejegyzésében arról írt, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében a teljes flotta megújul a H5-ös Szentendrei, a H6-os Ráckevei és a H7-es Csepeli vonalon. A hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak. Az első szerelvények 2030-tól kerülnek majd forgalomba. 7%-os visszaesést mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók, az extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben az év végéig az enyhe növekedési potenciál. Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
4: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés, az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
0: Tőzsde hírek.
2: És akkor nézzük is, hogy hogyan reagált a tőzsde az OTP eredményére. 0,9%-os esést produkált az OTP, 46.810 forinton kereskednek jelenleg a részvényeivel. Enyhe esésben van, hát ennél azért nagyobb esésben van a MOL, 1,2%-ot csökkent az árfolyama nyitás óta, 4.658 forinton kereskednek a papírokkal. A Richter viszont emelkedő tendenciát mutat, 1,2%-ot méghozzá, 12.120 forintot érnek a Richter papírjai, és végül itt van a Magyar Telekom, amely lényegében egy stagnálást mutat, méghozzá 0,7%-os csökkenésről van szó, hát ez inkább stagnálás. 2766 forintot érnek jelenleg a papírok. Nézzük a BUX indexét, ami 0,5%-ot csökkent, 148.338 ponton áll, és ne felejtkezzünk el a forint-euró árfolyamról is. 1 euró 362 forint 34 fillér jelenleg. Felszabadítják a szerbiai kőolajipari vállalat operatív üzemanyag készletének egy részét a megnövekedett kereslet kielégítésére. Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter az Instagramon közölte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt a kőolaj származékok gyártása komoly kihívást jelent, ezért kulcsfontosságú, hogy a pancsovai finomító továbbra is működjön és biztosítsa a piac folyamatos ellátását. Az állami stratégiai tartalékokhoz egyelőre nem nyúlnak hozzá. Kiszáradhat két horvát folyó, és csökkenti termelését a krszkói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt. Ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartaniuk az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a mai katonai parádé foglalja le, ezért késve foglalkoznak az aszállyal, bár aggódniuk sem nagyon kell. Varga Szilvesztert hallják.
5: Horvátországban azért nem annyira kiérezett a helyzet, mert van ugye a Kruskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a szávalize fölmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítései.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagy részt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék sajnos nem lesz. A szél a Dunántúlon viszont megélénkülhet. A hőmérséklet ma is nagyon magas lesz, 37 és 42 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló ezúttal is a németek sztárjával Florian Wellbrockkal csatázott a győzelemért, a hajrában pedig most sem tudta megfogni a legnagyobb riválisát. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 10 perc és gazdasággal folytatjuk. 7%-os visszaesést mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták. Ilyen a különadók, az extra profitadó. A kamatstop szabályozás változása például több mint 30 milliárd forintos negatív hatással járt, mivel a kötelező alkalmazás végdátumát eltörölték, ezért az érintett hitelek teljes hátralévő futamidejére elszámolták a várható veszteséget. Nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével Nagy Károly beszélgetett mindenről.
4: Tavaly 330 milliárd forint volt a profit, tehát 7%-kal csökkent tavalyhoz képest, és a fél éves eredmény is 7%-kal elmarad a tavalyitól, ami olyan értelemben egy kicsit meglepetés, mert hogy az OTP-től azért megszoktuk, hogy alapvetően mindig egy kicsit többet nyújt, mindig egy kicsit többet teljesít, mint az előző években, kivéve, hogyha nincsen valami nagyon különös dolog. Na és itt jön be a képbe az, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen egyszerű tételek terhel a negyedévet, és akkor már egy kicsit tisztább képet kapunk. És akkor itt kell megemlíteni, hogy a kamatstop, ugye annak volt egy időbeli hatálya, amit az előző kormány eltörölt az új kormány kérésére. Június végével volt ennek elvileg vége, és határozatlan időre lett eltörölve, addig, amíg át nem alakítják ezt a rendszert, ami valószínűleg szeptemberben fog bekövetkezni. És hát emiatt ugye erre céltartalékot kellett akkor képezni a végtelenségig, mert nem volt időbeli hatály benne, és ez nagyjából egy ilyen 25 milliárd forintos egyszeri negatív hatást jelentett, míg hogyha majd szeptemberben majd ezt rendbe rakják, megváltoztatják, hogy csak a rábszorulók legyen ez érvényes, és nem mindenkire, akkor nagy valószínűségnek például ezt a 25 milliárdnak a nagy részét vissza kell majd írni. De még ezzel is ugye még 330 milliárd forint alatt fogunk maradni, és akkor itt jönnek be az egyéb egyszeri tételek, hogy például a kamatcsökkentések miatt a támogatott lakossági hiteleken átértékelés miatt, ha jól emlékszem, nagyjából megint csak egy ilyen 20 milliárd forint körüli tétel jelent meg, és lehetne folytatni a sort. Tehát, hogy voltak ilyen egyszeri tételek, amik azért azt gondolom, hogy a következő negyed években nem. Sőt, nem, hogy nem jelennek meg, hanem bizonyos tételek ugye visszájára fordulhatnak. Úgyhogy ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz ez az eredmény, nem is kirobbanó eredmény, hanem hogyha ezeket figyelembe veszük, akkor tényleg az, amit megszoktunk az OTP-től, hogy van egy enyhe növekedés, az benne van ebben valójában, ebben az eredményben.
6: Külföldi leánybankjai jól teljesítettek az OTP-nek?
4: Igen, alapvetően igen, tehát például Oroszország és Bulgária jól teljesített, és hát azok a legjelentősebb profit kontribútorok. És még egy nagyon fontos tényezet elfelejtettem az előbb mondani, hogy ugye azt láthatjuk, hogy ugye a forint nagyot erősödött, és bizony a profithoz 70%-ban a külföldi leánybankok járulnak hozzá, és hát ugye a forint erősödés miatt ez a hozzájárulás hiába növekedtek, nem növekedett olyan mértékben, mint amilyen mértékben azok növekedtek. Tehát ilyen értelemben volt ennek a forint erősödésnek megint csak egy negatív hatása, sőt még ugye átértékelési hatások is megjelentek, illetve bizonyos egyéb ügyleteken, ilyen deviza átváltási ügyleteken, például a Bulgárián, ezek már nem egyszeri tételekről, mert Bulgáriában ugye már bevezették az eurót, és akkor nincsen átváltáson nyeresége, de ettől függetlenül jól teljesített a bank, és Oroszországban is láthattunk bizonyos ilyen értelemben negatív hatásokat. Tehát a lényeg, hogy továbbra is jól teljesítettek, de a deviza hatás miatt nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen 10%-os erősödése volt a forintnak, hát ugye ez leértékelte a külföldről jövő eredményt, és ennek volt egy ilyen átmeneti negatív hatása a mostani eredményre szintén.
6: Összességében egyébként, ha pénzügyire kéne nézni a kormányváltás eredményeit, az befolyásolta az OTP-nek az eredményességét, mert ugye ez is a második negyed évben volt.
4: Hát olyan értelemben igen, hogy csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, mert hogy az, ami bizonyos értelemben jó az országnak, az most így az OTP szempontjából, vagy technikai értékelés szempontjából az rossz volt, és ez nem csak az OTP-t érinti, tehát például a forint erősödés, ami ugye alapvetően nyilván azt jelenti, hogy az ország felé megnőtt a bizalom. De ugye ennek van egy következménye, hogy az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. Tehát ilyen szempontból, vagy ugye, mint ahogy az imént említettem, a kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
2: Az elmúlt percekben Míró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével beszélgetett Nagy Károly.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: És hogyha már az OTP-nél tartottunk az imént, nézzük is meg, hogy hogyan változik, vagy változott-e egyáltalán az OTP részvények árfolyama a hírekre, illetve az eredményekre hatással, vagy arra reagálva, és a vonal túlsó végén Péntek Ádám van, az Erste részvény elemzője. Halló Ádám!
7: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is! Hát igen, az OTP enyhe mínuszban van, 9%-ot esett a mai nap folyamán, így 46.810 forintba kerül egy részvény. Nagyjából beilleszkedik a Bux teljesítmény, vagy a Bux, igen, a többi cég teljesítményébe, a MOL is esik 1,2%-kal, a Telekom mondjuk éppen, hogy elmozdult, 1,1%-os mínuszban van. A blue chipek közül egyedülként a Richter, amelyik emelkedni tudott 1,7%-kal, úgyhogy az most 12.150 forintba kerül. Az OTP gyors jelentése érkezett meg ma, úgyhogy erre reagál valamelyest a piac. Hát Azért nem lett rossz a jelentés, de az előző negyed években az volt megszokható, hogy mindig felül teljesítették az elemzői várakozásokat. Most egy kicsivel alatta maradt a nyereség, és akkor ez látható, hogy azért egy nagyon erős árfolyam reakciót nem váltott ki, de azért negatívan reagáltak a befektetők.
2: Hát ami még itt nagyon fontos, ugye itt a Hormuzi szorossal kapcsolatban megint pozitív hírek jöttek, de ez nem jelenti az, hogy pár óra múlva nem lesz újabb negatív hír, de hát azért ez mind mozgatja egyébként a világpiaci árakat. Mit látsz most a kőolaj esetében?
7: Bizony, az elmúlt napokban pozitív fejleményekről lehetett hallani, hogy Irán és Omán, a két Hormuzi szoros két partján elhelyezkedő ország állítólag közel van ahhoz, hogy megállapodjanak, hogy ki felügyeli és hogyan felügyeli közösen a hajóforgalmat, és állítólag nem szednének mindenkitől kötelező érvényben díjat, hanem a felmerült, hogy ilyen önkéntes díjfizetés lenne. Hát most, hogy ez mennyire reális a valóságban, az más kérdés, és hogy végül Irán erre rábólint-e. De ezért persze elég nagy nyomás alatt vannak, hiszen az Egyesült Államokkal háborúznak. Minden esetre az amerikai elnök is, és több amerikai tisztviselő is úgy jellemezte a jelenlegi helyzetet, hogy nagyon pozitív, meg konstruktív tárgyalások zajlanak, és hogy akár már ma, vagy esetleg holnap bejelenthetnek egy átmeneti békeszer, hát tűzszünetet mondjuk úgy, arról lehetett hallani, hogy ismét egy ilyen 60 napos tűzszünet jöhet, és akkor az alatt meg megpróbálnak megegyezni a fennmaradó részletekről. Hát minden esetre ez akárhogy is van, ez a deeszkaláció felé vezeti a helyzetet, és erre úgy reagált a tőzsde, hogy ez fölfele ment, ugye egyértelmű, hogyha csökkennek a kockázatok, akkor a befektetők boldogak. Az arany is elkezdett erősödni, viszont a kőolaj pedig csökkent, hiszen az ellátási problémák ezzel megoldódhatnak, és így még távolabb kerültünk azoktól a csúcsoktól, amit igazából néhány nappal ezelőtt láthattunk. Úgyhogy most például a Brent az $80 környékén jár, és az amerikai típusú kő, a VTI, az pedig $76, úgyhogy jelentős esés volt ahhoz képest, hogy mondjuk a Brent az még hát bőven 80 fölött, 85 fölött volt, hát meg nyilván júliusban még a százat is, július vége fele, hogy 20-valahányadikán, 23-án még a $100 csúrolta, úgyhogy ahhoz képest jelentősen lejött.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hát meglátjuk, akár napokon belül, de lehet, hogy órákon belül meglátjuk, hogy ezeknek a pozitív híreknek van-e bármiféle alapja. Nagyon szépen köszönöm, Péntek Ádámot hallották, az Erste részvény elemzőjét. További szép napot kívánok neked, viszont hallásra.
7: Köszönöm, szervusz.
2: Mi pedig folytatjuk, méghozzá azzal, hogy a tartós aszály és a csapadék hiány miatt drasztikusan csökken a talajvíz idehaza, ami miatt a furt kutak vize is veszélybe, pontosabban veszélybe talán nem, de mélyebbre kerül a víz szintje. A furt kutak legfeljebb 50 méter mélyről az első vízzáró réteg feletti vizet hozzák a felszínre, és elsősorban otthoni vízigényt elégítenek ki. A rádiónknak nyilatkozó kútfúrással foglalkozó cégvezető szerint ezek a kutak aszály idején is használhatók locsolásra. Lázár Renátóval Kovács Gergő beszélgetett.
8: Hetek óta nem esett az eső, és hát egyre nagyobb az aszályhelyzet és az energiaválság, és hát ugye az egyre forróbb és szárazabb nyarak miatt évről évre nő a kereslet a furt kutak iránt. Önöknek ebben az időszakban mennyivel van több munkája, mennyivel nőtt a munkák száma?
9: Körülbelül duplája előző évekhez képest. Ez visszavethető az utóbbi száraz évekre. 2022 óta foglalkozunk kútfúrással, akkor még heti 2-3 munkát vállaltunk, idei évben heti 5-6 munkát vállalunk, és így is jól van előtt a munkákat 2-3 héttel.
8: A hazai vízkészlet az, ami mindenkit foglalkoztat, hogy végülis mi lesz ezzel, hogy így apad a Duna, és hát gyakorlatilag nincsen elég víz itthon. Nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy hogy állunk azzal a helyzettel. Lehet egy adott területen furtkutat létesíteni, melyek ezek a területek, mi minősül mondjuk kockázatos területnek egy furtkút esetében, mire kell itt odafigyelni?
9: Mi a Csepele-sziget és környékén dolgozunk, talajvizes kutakat készítünk. Itt azt tudom mondani, hogy körülbelül az utóbbi 3-4 évben 1 métert csökkent a talajvízszint. Egy-egy becsések szerint az alapvetően ez többszörös ennek, 2-3-4-5 méter is. Itt a Csepele-sziget környékén még lehet fúrni öntöző kutakat, háztartási vízigényt kielégítő kutakat. Viszonylag egyszerűen, de azért az ásott kutak, amiket nem vettek olyan mélyre, amikben ilyen 60-80-100 cm víz volt, azok most teljesen tönkrementek az utóbbi 1-2 évben.
8: Mihez és milyen engedély kell a furt kutak esetében?
9: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízválisvédelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízválisvédelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízválisvédelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Van egy vízválisvédelmi térkép az interneten elérhető, és amelyik pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
8: Ugye ezek a háztartási kutak, mi a helyzet a mezőgazdasági vagy gazdasági furt kutakkal? Ott milyen engedélyek szükségesek, mire kell ott figyelni? Egyáltalán mondjuk számít az, hogy az adott kút mikor létesült mondjuk egy ilyen aszályos helyzetben?
9: A mezőgazdasági kutakat az itt két részre bontanám. Van olyan, amelyik a talajvizes kút, ami nem éri el az első vízálló réteget, vagy az 50 métert nem haladja meg. Azt előzetesen be kell jelenteni az Agrárminisztériumhoz a vízügyi osztályra, és digitális vízmérővel kell ellátni, amelyik meghaladja az 50 métert, és átlépi az első vízálló réteget, ahhoz vízügyi engedélyt kell kérni azt az Agrárminisztérium vízügyi osztályától, és van a kockázatos terület, ahol ha nem is éri el az első vízálló réteget, és az 50 métert sem, akkor is vízügyi engedélyt kell kérni az Agrárminisztériumtól. Ez a mezőgazdasági, az így van.
8: Ami még nagyon sokat foglalkoztat, az az, hogy egy ilyen aszályos helyzetben, mármint akinek mondjuk háztartási furtkutya van, hogy lehet-e ebből locsolni, tehát ezt bárki nyugodtan minden további nélkül megteheti, mert hogy az az övé, és nyugodtan használhatja locsolásra, vagy azért itt is fennáll az, hogy azért ezzel is spórolni kell.
9: Én azt gondolom, hogy a talajvizes kutak azokból locsolni lehet, meg a mai világban kell is. Ha egy mélyebb fúrású, egy rétegvízű kút, ami akár ivóvíz is lehet, azt én pazarlásnak tartom, azt a jó minőségű vizet azt ne locsoljuk el. A talajvíz egyébként a csapadék befolyásolja. Ha van eső, akkor a talajvíz is szentebb van, ha nincs eső, akkor a talajvíz is lentebb, amit az utóbbi 4-5 évben látjuk, hogy kevés a csapadék, 150-200 mm-re kevesebb eső esik, mint az előző években, ebből kifolyólag a talajvizek is csökkennek.
8: Ugye most azt mondja, hogy ha nincs eső, akkor a talajvizek is csökkennek. Ez egyenesen arányos azzal, hogy akkor veszélyben vannak most a furt kutaknak a vizei, amiből hozzák a vizet? Tehát gyakorlatilag ezek is apadnak?
9: Apadnak, igen, az utóbbi 3 évben körülbelül 80-100 cm-rel került lejjebb a talajvíz a Csepele-szigeten és környékén. Én azt gondolom, hogy ha lesz esőnk, akkor nincs ezzel a probléma, de régebben is voltak, 90-es évek elején is, hogy aszályos évek voltak, utána jött egy csapadékos év, ami elment a kútból, az mind-mind visszajött egy év alatt, két év alatt.
8: A talajvíz, a rétegvíz és az ártéri víz között vannak nagyon szemmel látható különbségek minőségében?
9: Minőségben egyértelmű, a talajvíz úgymond a legszennyezettebb. A rétegvíz az már egy mélyebb víz, és minél több agyagréteg van átfúrva, annál tisztább, jobb minőségű a víz. Itt a Csepele-szigeten és környékén körülbelül a harmadik, negyedik agyagréteg után lehet ivóvizet találni, az körülbelül ilyen 80-90 méter.
8: Sokszor felmerülnek olyan kérdések is ezzel kapcsolatban, hogy a esetleges sóderbányák nyitása az Alföldön az mennyire csökkenteni az ottani talajvíz mennyiségét, mert hát hogyha aszályról beszélünk, akkor ez az egyik legveszélyeztetettebb területe az országnak.
9: Hát valamilyen szinten biztosan csökkenti, mert ugye a kibányászott sóder helyére a víz áramlik, plusz a hatalmas felületen egész nyáron megy a párolgás. Pontos méréseket én még nem láttam, nem tudom, hogy mennyire csökkenti, de az utóbbi évek csapadék szegény időjárása van a legnagyobb befolyással a talajvízre. Sóderbányák már régebben is megvoltak, és a talajvíz mégis jóval magasabban volt. Segíteni nem segít neki, az biztos, de csapadék szegény időjárás a fő probléma.
2: Az elmúlt percekben Lázár Renátot hallották, vele Kovács Gergő beszélgetett méghozzá a kútfúrásról, illetve a különböző rétegű vizekről. 13 óra 29 perc, egy perc múlva friss hírekkel jelentkezik Kecső Rihárd hírszerkesztő kollégám, az elmúlt fél óra híreit pedig Németh László szerkesztette. Ez volt tehát a Trend FM napközbeni hír összefoglalója. Én megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Péli Nagy Katát hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó napot kívánok! Fél kettő van, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják, jönnek már is az elmúlt órák fejleményei. Átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg. Külön díjat vezet be egy ausztrál légitársaság az ülések feletti fedélzeti tárolók használatáért. A Jetstar jövő februártól számolja fel az extra költséget, amely 25 ausztrál dollárról, vagyis mintegy 5500 forintról indul, de az útvonal hosszától is függ majd. Kisebb kézitáskát, laptoptáskát vagy meghatározott méretű hátizsákot továbbra is díjmentesen lehet az ülés alatt elhelyezni. A társaság szerint az intézkedés gördülékenyebbé teheti a beszállást és segíthet a menetrend pontosabb tartásában. A Jetstar az első ausztrál és új-zélandi légitársaság, amely fizetőssé teszi a fedélzeti tárolólekeszek használatát. Izraelben a legfelsőbb bíróság ideiglenesen befagyasztotta az ultraortodox közösségeknek és a ciszjordánai telepeseknek szánt koalíciós pénzek átutalását. A döntés a választási időszakban az ellenzék hozzájárulása nélkül jóváhagyott kifizetésekre vonatkozik. A bíróság eljárási hibákra hivatkozott, miután egy vallásszabadságért küzdő civil szervezet és egy ellenzéki képviselő beadvánnyal fordult a testülethez. A vitatott összeg több mint 38 milliárd forint. Ebből 30 milliárd forintot az ultraortodox közösségnek, 8 milliárd forintot pedig a ciszjordánai telepek támogatására szántak volna. Akár ma bejelenthetik a hormuzi szoros újranyitásáról szóló megállapodást, ezt Donald Trump amerikai elnök mondta. Közben diplomáciai források megerősítették, hogy az Irán és Omán közötti tárgyalások a vízi út forgalmának helyreállításáról a végső szakaszukba léptek. A szoros lezárása hónapok óta súlyos fennakadásokat okoz a globális energiaellátásban és a tengeri állószállításban is.
0: Tőzsdehírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-kal gyengül 148.269 pontra. A részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a Richter van pluszban 1,7%-kal 12.150 forinton. A MOL 1,4%-kal gyengül 4.646 forintig, az OTP 1,1%-os mínuszban 46.750 forinton. A Telekom pedig 1%-ot gyengül 2766 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 50 fillért kérnek. Európában jelenleg jó a hangulat nagy részt, kivéve Londont, ott 3%-ot gyengül a tőzsde. A DAX Index Frankfurtban 1%-kal van feljebb, a milánói tőzsde 3%, a Madrid IBEX pedig 0,5%-kal, a párizsi kakaron gyakorlatilag stagnál. Ha már Hormuzi szorosan, az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI most $76.20, a Brent pedig $80.50 áll jelen pillanatban.
0: Időjárás jelentés.
10: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a szél pedig a Dunántúlon megélénkülhet. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. A Balaton vize jelenleg 26 fokos, a Velencei tói 27 fokos, a Fertő tói pedig 23 fokos. A Duna vízállása jelenleg Paksnál mínusz 134 cm, Budapest Komáromnál mínusz 18 cm, Budapesten pedig 22 cm. Köszönöm a figyelmüket, Kecső Rihárdot hallották a hírekkel. 2 órakor várom önöket, most pedig a Kultúrtrend magazin érkezik itt a Trend FM-en.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
11: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Koncert.
12: Generációk himnuszai egy színpadon. Rendkívüli koncerttel köszöntik a 80 éves Bródy Jánost a Szigeten. A Bródy dalok napján a legnépszerűbb hazai előadók tolmácsolásában csendülnek fel a kultikus Illés, Fonográf és István a királyslágerek, valamint a művész páratlan szóló karrierjének legszebb korszakalkotó dalai. A legendás produkció egyik kiemelkedő fellépője a Jászai Mari díjas színművész és énekesnő Mahó Andrea, akinek közös története Bródy Jánossal évtizedekre nyúlik vissza. Alkotói kapcsolatuk egyik legszebb maradandó mérföldköve a 2012-ben megjelent Mit tehetnék érted? Bródy dalok című album volt. Mahó Andreát hallják.
13: Bródy Jánosnak a munkásságáról van szó tulajdonképpen, aki egy fantasztikus költő, olyan gyönyörű szövegeket írt, amik a mai napig megállják a helyüket, és a mai napig igazak. Én sok-sok évvel ezelőtt készítettem vele együtt közösen egy szólóalbumot, aminek az lett a címe, hogy Mit tehetnék érte. Ezen csak Bródy János dalok szerepelnek, Kocsák Tibor áthangszerelte rám, és ez egy nagyon jó kis közös munka volt. Azt mondta akkor Bródy János, hogy tulajdonképpen újra fogalmaztam az ő dalait. Tehát, hogy az én számból ezek a régi szövegek, ezek új értelmet nyertek. Én erre nagyon büszke vagyok, és azóta is nagy-nagy kedvencem a Bródy dalok, és azóta is én előszeretettel énekelem ezeket. Úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ott lehetek ezen az eseményen, mert ez szerintem fantasztikus. Tényleg nagyon jó ötletnek tartom, mert nagyon izgalmas, hogy a fiatalokhoz megpróbálják közelebb hozni ezeket a fantasztikus verseket, szövegeket. Úgyhogy azt találták ki a szervezők, hogy a mai fiatal zenekarokat is bevonják ebbe a koncertbe, és mindenki ugyanúgy a saját ízlésére formálja ezeket a dalokat, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő szájukból, vagy az ő olvasatukban, hogy hangoznak ezek a dalok, ezek a szövegek. Mindenképpen izgalmas lesz. Aki saját zenekarral rendelkezik, az természetesen a saját zenekarával jön. Nekem, mivel nincsen zenekarom, ezért Távodi Gábor vezette, csodálatos zenekarral fogok énekelni, és úgy kell elképzelni a koncertet, hogy egymás után egy-két dalt énekel egy művész, jönnek sorba-sorba az újabb és újabb művészek. Körülbelül 5 órás lesz ez a koncert, és több mint 20 fellépővel kell számolni. Aki fellép, az mind azt gondolom, hogy szívből és szeretettel.

0: és mégis mi ugyanazt képviseljük, a zene varázsát képviseljük mindannyian. Én a Szabadnak születtél című dalt fogom énekelni, ami aktuális. Na, most mit mondjak erre? Valahogy ez mindig nagyon érvényes ránk, ez a dal, hogy ne hagyjuk, hogy bárki ítélkezzen, ne hagyjuk, hogy bárki bármit mondjon rólunk. Csak az számít, amire mi tartjuk saját magunkat, és igenis mindenkivel van egy csomó érték, és ezeket az értékeket meg kell keresni, és fel kell fedezni magunkban, és erre nagyon büszkének kell lenni, mert mindenki különleges valamiben. Bródy János egy ikon, és ezen a koncerten még rengeteg ilyen ikon fog fellépni. Ott lesz Kobó, ott lesz Konzsuzsa, ott lesz Halász Judit, és még rengeteg olyan ember, akit én tényleg egy ikonnak tartok, és megtiszteltetés velük egy színpadra menni, vagy egy légtérben lenni. Én azt hiszem, hogy egy varázslat lesz itt. Ez abszolút különleges lesz, és megismételhetetlen.
1: Esemény. 12. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Oldalkocsis Találkozót augusztus 5-e és 9-e között Kiskunfélegyházán a parkerdőben, ahol a fesztivál a közönség kérésére idén először veterán jármű és alkatrészbőrzével is kiegészül. A rendezvény a motoros életformába nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motoroztatásra. A környék nevezetességeit vezetett oldalkocsis túrán fedezhetik fel a résztvevők, felkeresve a bugaci aranymonostort és a puszta kapuja látogatóközpontokat, valamint a karikás csárdát. A találkozó programjai között oldalkocsis szépségverseny, flugos szlalom ügyességi versenyt és hagyományos látványos felvonulást is tartanak, emellett visszatér a közönség kedvenc a különleges oldtimer oldalkocsis mutatványokat felvonultató IZS Team show-ja is. A programkínálat a zárónapon egy ingyenesen látogatható veteránjármű és alkatrészbőrzével gazdagodik. A legkisebbeket a rendezvény ideje alatt gyerekmotorozás, erdei kalandpálya, kétéltű járművek, kézműves játékok, bábvarrás és élményfestés is várja. A 10 év alatti gyerekek számára a belépés a fesztivál egész ideje alatt ingyenes. Esténként koncerteket és karaoke-t tartanak majd.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tiszató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tiszató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birkapörkölt, ami, ahogyan a kötött galuskaleves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hallépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom, az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
3: Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, és a könyvhétre megjelenő új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
4: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó, a transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata.

0: Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik, ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja, elméleti szinten is, esett tanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újra íródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamat struktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye, mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alapproblémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket, adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállít, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák, egy kevesebb a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
1: A következő könyvünk James D'Acosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, derüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
0: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó, ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit a másikra kicserélünk, hogy létrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az érték tároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenértékszolgáltatás, újfajta egyenértékszolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terhed van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok. És erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James DaCosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
1: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
0: Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk, az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv. Tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény. Ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiből tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák, ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre.
1: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok, a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszéltünk. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
2: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

kap téged itt sem, vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: A pénz sosem alszik, de mi sem pihenünk. Gazdasági hírek reggel 6-tól este 10-ig a Trend FM-en.
1: Mert jár önnek az információ.
0: Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 7%-os visszaesést mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segített az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben év végéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
3: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
2: 48 millió forintos bírságot szabott ki a Lidl Magyarországra a gazdasági versenyhivatal. A vizsgálat szerint a cég korábban megtévesztő módon kommunikálta, hogy a Lidl a legolcsóbb élelmiszerlánc. A társaság együttműködött a versenyhatósággal, elismerte a jogsértést, és vállalta, hogy a jövőben körültekintőben jár el az árakkal kapcsolatos kommunikációja során. Az erős hitelezési dinamika és a növekvő bevételek ellenére 20%-kal csökkent az Erste Bank első féléves adózott eredménye. A pénzintézet több mint 55 milliárd forintos profittal zárta az idei első 6 hónapját, a tavalyi 69 milliárd forint után. A visszaesés fő oka a jelentősen megemelt extra profitadó, amely 37,5 milliárd forinttal terhelte az eredményt. Közben a lakossági hitelezés rekordokat döntött, a vállalati új kihelyezések csak nem megduplázódtak, a nem teljesítő hitelek aránya pedig történelmi mélypontra 1,4%-ra csökkent. Átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a kerékpársárok elkerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A városvezető szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósul meg. Időközben egy friss hír, hogy a kormány közölte azt, hogy már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest-Vár megyei Tápió szelén, ahol kedden 2339 lakost érintő vészhiány volt. A tájékoztatás szerint a szolgáltató úgynevezett nyomásmenedzsmentet hajtott végre, csönkettente a szivattyú frekvenciáját, ennek eredményeként a szolgáltatás továbbra is folyamatos, mindenhol megfelelő minőségű és mennyiségű víz jut a felhasználókhoz.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-kal csökken 148.205 pontra. A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter erősödik 1,4%-kal 12.120 forintig, a MOL gyengül 1,4%-del 4.650 forintig, az OTP 1,1%-os mínuszban 46.730 forinton. Egyébként jól kezdte a napot az OTP, még így a bejelentés követően, most azért jócskán lefele korrigált. A Magyar Telekom pedig 1,1%-kal gyengül 2.766 forintra. Európában egyedül Londonban van mínusz 2%-kal, a frankfurti DAX 2%-kal erősödik, a milánói börze 3%-kal van feljebb, a madridi IBEX pedig 4%-kal, a párizsi kakaron gyakorlatilag stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba és 10 fillérbe, 1 dollár pedig 313 forintba és 40 fillérbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz, a szél pedig a Dunántúlon megélénkülhet. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. A Balaton vize 26 fokos, a Velencei tói 27, a Fertő tói pedig 23 fokos. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 14:30.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
4: Jó napot kívánok! Az emberi történelem leghosszabb korszaka, amiről ugyan a legkevesebbet tudunk, ám az elmúlt évtizedek kutatásai megsokszorozták az ismereteinket. Az őskorról, pontosabban a mai Budapest területének őskoráról beszélgetünk egy most megjelent könyv kapcsán a műsor nagyobbik részében.
5: Itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van, a Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában, Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni. Az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk, fellibbentsük.
4: Ezután Miskolcon a Grafikai Triennálé egyik kiállításán járunk. Ebben a képzőművészeti ágban a fiatalok már átvették az irányítást.
6: Ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20 és 30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasza, és ez azért reményre ad okot.
4: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest Története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, ami az alcíme szerint a kezdetektől egészen az oszmánkor végéig tárgyalja Budapestnek, illetve a főváros területének a történetét. Ahogy megnéztem a szerzőket, valamennyien a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársai. Az önök osztályáról kik vettek meg, hogyan vettek részt ennek a készítésében?
5: A mi osztályunkról is többen szerzőként közreműködtek a kötet megírásakor. A paleolitikum-neolitikum részkor időszakát Envirág Zsuzsanna kolléganőm, a bronzkor időszakát jó magam, a vaskor Tóth Farkas Márton kollégám írta, illetve a népvándorláskor tekintetében Mészáros Boglárka kolléganőm működött közre szakmai anyagokkal és saját tudásával.
4: Elsősorban kiknek írták ezt?
5: Hát abszolút a laikus közönségnek, nem csak budapestieknek, hanem távoli vidékekről érkező turistáknak is. A lényeg az volt, hogy azt a missziót, amit már ugye több évszázaddal ezelőtt már szinte elkezdődött Budapest történetének összefoglaló igényű munkái kapcsán, legutóbb viszont 1973-ban készült ilyen jellegű munka, tehát nagyon időszerű volt, hogy az azóta felgyűlt eredményeket, amelyek új kutatási módszerekkel, számos új kutatással, leletanyagok feldolgozásával megspékelve kialakult bennünk, a múzeum kutatásai révén azokat bemutassuk, és így gyakorlatilag több mint 50 évvel később egy teljes komplex Budapest történeti monográfia jelenhessen meg, annak is ugye az őskori szelete, ami számunkra igazán fontos, az, hogy Budapest területe nyilván a város kezdemény, a város csírájaként nehezen értelmezhető mondjuk az őskori időszaka, késő keleti időszakot leszámítva, de az a föld, ahol aztán Budapest területe kialakult a városegyesítés révén, az nem véletlenül itt alakult ki, ennek egy ékes bizonysága az, ha valaki megtekinti a kötetet, mert látható, hogy az őskőkortól kezdve egy igen jelentős területnek számít ez a vidék.
4: Azért is nagyon szükség volt erre az összefoglalóra, mert az elmúlt 50 évben tulajdonképpen nagy részt átírták az őskornak a történetét globálisan is.
5: Így van, és ezekhez a trendekhez mindenképpen szükséges igazodni, ha már csak ugye az abszolút időrendi kereteket vesszük, forradalmi átalakulások történtek a neolitikum részkor, bronzkor, vaskor időszakában is, nyilván mi ehhez igazodunk. A főváros területének topográfiai képe gyökeresen megváltozott, ma már a súlypontok az egyes korszakokban mások, számos olyan történeti klimatológiai társadalmi kutatás történt ezekben a régészeti korszakokban, amelyek hát nagy mértékben megváltoztatták az itt élők történetéről eddig alkotott és jóval hiányosabb képet. Nyilván most is még csak közelítünk a soha el nem érő tökéletes tudás verziójáig, de úgy érzem, hogy nagyon sokat léptünk előre az utóbbi időben, és ez kollégáim remek összefoglaló munkája kapcsán ezt mindenki most már láthatja.
4: Budapest egy nagyon érdekes helyszín, hiszen egy olyan város, amit ketté vág a Duna, ami egyébként a késő bronzkor óta mindenképpen, de akár már a részkor óta is tekinthetjük úgy, hogy egy kulturális választóvonal volt. Ez az eltérő kulturális fejlődés, ez érzékelhető akár az őskor itteni leleteinek kapcsán is?
5: Abszolút, vannak olyan időszakok, amikor úgymond régészeti kultúrák, amelyeket ugye mi írott források hiány egy összetartozó leletkör kapcsán egy társadalmi egységnek tartunk. Ezek a régészeti kultúrák van, hogy Dunán átkelve a Duna mindkét partján megtelepedve egy nagyobb egység részét képezik, de van olyan időszak is, gondolok itt például akkor a középső vaskor időszakára, amikor éles választóvonal, akár a sztyeppei kultúrkör és a közép-nyugat-európai fejlődési tendenciák között. Ez nyilvánvalóan számos okból kifolyólag alakult így. Minden esetre itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van. A Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai-hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni.
4: Melyik volt egyébként az őskorban népesebb, a budai oldal vagy a pesti oldal? Ugye a pesti oldalon legalábbis a Dunához közel meglehetősen mocsaras volt a terület, de ugye ami keletebbre volt, az már alkalmas volt nagy állattartásra is.
5: Nagyon aszimmetrikus a kép. Ma ez annyira nem tűnik a flaszterekkel borított városi közegben, ez a különbség annyira nem szembeötlő, bár nyilvánvalóan egészen más, mondjuk gondolok én a Erzsébet-híd lábától átnézni a budai oldalra, megpillantva ugye a Várhegyet meg a Gellért-hegyet, vagy ha mondjuk a Citadellából nézünk át egy sík területre, azért nagy különbség van, de ennél is jóval nagyobb volt az eltérés az őskorban. Egyértelműen a dunaparti zóna, ami az őskor talán mondhatom minden időszakában a legfrekventáltabb területnek számított, egyértelműen a Duna jobbparti területe volt jóval intenzívebb, az a rész, ahol gyakorlatilag nem a klasszikus értelembe, de biztonságos ármentes területeket biztosító magasparti vonal háthúzódott végig a budapesti területen egészen Óbudától le Nagytétényig. Emellett nyilván a hegyekből lömlő patakok mentén magasabb régiókban is megtelepedtek az őskor időszakában, bizonyos időszakában. Ezzel szemben a Dunának a pesti oldala, ahol egyébként számos szerencsésen megválasztott szituációban elvégzett kutatás most már a pesti Dunapart, őskori Dunapart képét is kezdi mutatni, egy jóval kevésbé markáns, számos mellékággal, egy Duna ártéri szintet képező és azokból kisebb hátakkal kimagasló részekkel jellemezhető terület húzódik, amelynél mondjuk a kiskörút-nagykörút vonalak közötti területtől kelet irányban kezd aztán a különböző környező dombvidékekről lefolyó patakvölgyek kialakítani egy hagyományosabb, mondjuk patakmenti települési hálózat kialakulását eredményezi, de közvetlen Duna menti rész a pesti oldalon egy jóval kevésbé intenzívebb, igazából a gázlók átkelőkhöz köthető települési gócokat mutatnak jelen állás szerint.
4: Ugye már nagyon sokat tudunk például a bronzkornak a történelméről, a Krisztus előtti második évezredről, a Kárpát-medence tekintetében tudjuk azt, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek a teltelepülések, hogyan omlott össze ez a teltelepülések által fémjelzett társadalom, hogyan jelentek meg új társadalmi és közösségszerveződési formák, hogyan jelentek meg akár új élelmezési források, így termények itt a Kárpát-medencében. De hogyha pusztán Budapest területének a lelőhelyeit vizsgáljuk, akkor ezek a folyamatok mint tetten érhetőek itt? Tehát a mai Budapest területének a történetének az elmesélésével el lehet mesélni a Kárpát-medence történetét is?
5: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem, nyilván vannak olyan közös pontok, és talán itt még egyszer a Dunát szeretném kihangsúlyozni, amely bár a hagyományos történeti narratívákban is általában úgy szerepel, hogy amikor még a nagy népességbeáramlások cserék elméletének az ideje, időszaka volt, hogy a Duna mentén jöttek be nyugatról például a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportja és leigázták a itt lévő középső bronzkori népelemeket. Nyilván ez ma már jóval árnyaltabb ez a kép, de az viszont egyértelműen látszik, és a Dunaparti lelőhelyek kapcsán nagyon markánsan előtűnik, hogy a Duna, mint fontos kommunikációs csatorna az őskor minden időszakában rendkívül fontos. Ha most a késő bronzkornál maradunk, akkor nagyon látványosan ezt a középső bronzkori váltást vesszük például Krisztus előtt 1500 körül. Nagyon látványos, hogy a hamvasztásos ritussal temetkező nagy tömegű lakosság erődített telepeken élő középső bronzkori kulturális tömböket kvázi föltörő, föllazító és a kuszideri időszakot követő időszakban megjelenő népesség más temetkezési rítusa, például a Duna mentén Nagy Tétény Érdligetnél egy olyan ikonikus lelőhelyen jelenik meg, ahol hirtelen ebbe a középső bronzkori közegben csontvázas rítusú temető, körárkos temető jelenik meg, amelyek nagyon jó párhuzamai. Ugye például Dél-Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria, Dél-Csehország területéről ismerünk. Tehát az a népesség, az a népcsoport, az a hagyomány, az a rituálé, ami ugye nagyon fontos volt egy nép önrendelkezésénél, az bizonyosan a Duna mentén közlekedett itt déli irányba, és Budapest területén nyilvánvaló megtelepedett, és aztán ebből kinőve egy nagyon jelentős, például később bronzkor első felének, ugye a halomsíros kultúra időszakát számoljuk, egy nagyon jelentős kultúra is tömb formálódik, amelynek például egy másik ikonikus példája szintén a Duna mentén, az egykori budai skála áruház területén annak a bontása után végzett feltáráson előkerült edény lelet együttes, amely valószínűleg egy hatalmi paktum, egy főnökségek közötti nagy lakoma rituális maradványait rejti, európai jelentősége a mérete a leletanyagnak, nyilvánvalóan nem véletlen, hogy itt a mai Budapest szívében, a lágymányosi öblözett északi peremén került ez az a leletanyag a Dunához közel.
4: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról. A beszélgető társam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetője. Nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, hogy egyik kultúra váltja a másikat, és kicsit azt a képzetet kelti ez, mint hogyha az érkezők azok elzavarnák a korábban itt lakókat, vagy beleölnék őket a Dunába, de hát gyakorlatilag itt a továbbélés nagyon jelentős, akár napjainkig is, hiszen ugye a genetikai kutatásokból tudjuk, hogy a bronzkori népesség az bizony itt van bennünk, tehát nagy valószínűséggel mind a kettőnkben vannak bronzkori, itt élő bronzkoriaknak a genetikai maradványai.
2: Így van, a genetika nagyon fontos, és a leletanyag sokszor nagy változásokat mutat régészeti leletanyagban, de a genetika egyértelműen bizonyított, hogy vannak fordulópontok, például gondolok itt a neolitikumra, a késő részkorra, időszakára, vagy a vaskor bizonyos periódusaira például a kokáért, vagy a harangedény kultúra megjelenésére nyugati irányból, de alapvetően a régészeti leletanyag változása az nem feltétlenül etnikai változásokkal függ össze, hanem lehet olyan bonyolult, számunkra még nehezen értelmezhető társadalmi folyamat része is, amelynek a kombinatív, közös, együttes szemlélete tudja az őskori történelmet hitelesen rekonstruálni. Például még egyszer visszatérve erre a középső késő bronzkor ugye váltására, ahol biztos, hogy a mai tudásunk szerint már inkább azt mondjuk, hogy beszüremlenek Nyugat-Európából a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportjai, bizonyos, hogy a nagy tömegben helyben maradt középső bronzkori lakosság megmarad alaplakosságként, megváltozik a temetkezések ritusa, megváltozik a települések szerkezete, de itt klimatológiai változások is vannak, nem feltétlenül népességcsere történik, és nagyon jól kimutatható ma már, például a fazekas tradíciókban, ugye a leggyakoribb leletanyag a feltáráson a kerámia, hogy a fazekas tradíciók például a halomsíros kultúra első időszakában nagyon jelentős középső bronzkori hagyományokat mutatnak, és például ezt az általam már korábban említett edénylelet együttes is nagyon jól bizonyít. Tehát a kép az soha nem olyan éles, amit mi elsőre gondolunk, meg szeretnénk láttatni. Itt ugye nem csak a genetikai eredmények, meg vizsgálatok, amelyek amúgy nagyon drágák, ezért nehezen végezhet el nagyobb reprezentatív anyagokon, az a feletti örömünket szeretném mondani, a feletti bánatunkat is, hát nyilván ez egy történelmi tény, hogy nincsenek írott források, tehát nem tudunk azokra támaszkodni, hogy ezeket a történeti narratívákat melyiket tartsuk hitelesebbnek, ezért mindenféleképpen a több adat együttes értékelésével és egy finomított, különböző verziókat felvázoló képet kell nekünk sugalnunk, és ezt próbáltuk meg mi közérthető formában, reméljük, a nagy közönség felé ennek a kötetnek a kapcsán közvetíteni.
1: Mert hogy sajnos a történet felfogásunk az még mindig egy, hát mostanra meglehetősen elavult történelem szemléleten alapul, miszerint, hogyha valamiről van írásos adat, az megtörtént, hogyha nincs róla írásos adat, az nem történt meg, vagy nem is fontos, és azért nincsen róla. Pedig hát ez az őskori időszak, ez alapvető fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából.
2: Igen, és ez itt Budapesten is nagyon jól tetten érhető. Most római koros, középkoros kollégáim is nyilván meg tudnák erősíteni, hogy van egy nagyon jelentős lelőhely, mondjuk a római korból itt Óbudán, olyan nincs igazából szinte sose, hogy a feltárás véget érjen a római kori falalapozások alatt, mert ott jönnek a régészeti rétegsorok őskori részei, ennek talán az egyik legjobb példája jelenleg is, most már majdnem 10 éve folyó kutatásaink a Folyomőr utca mentén az egykori buszes gyár területén Óbuda szívében, ahol a középkori árpádkori falu alatt lévő több periódusú római kori lelőhely, itt katonaváros, temető, korai települési horizontok is megfigyeletek a római korból, alatta jön úgymond, ha most rétegsor vastagságot nézzük, elnézést kérek, a római koros kollektor a java a lelőhelynek, akár több méteres, 3-4 méteres őskori rétegsorral is számolhatunk néhol, amely visszafelé menve a késő vaskor időszakától egészen a neolitikumig az emberi megtelepedés nyomait rögzíti. Tehát egy hatalmas rétegsoron úgymond ülünk itt Budapesten, amelynek egy nagy része bizony az őskor, és gyakorlatilag az Budapest bármely területén földmunkát végeznek a gépek, akkor nagy eséllyel őskori régészeti lelőhelyek előkerülnek.
1: Mert hát ugye az elmúlt 8000 évben az utóbbi időszakot leszámítva mindig ugyanaz a terület volt alkalmas az emberi megtelepedésre.
2: Ma már ezt is árnyaltabban látjuk, vannak olyan klimatológiai ősvízrajzi kutatások, például itt Óbuda területén, ahol már nagyon jól tudjuk modellezni az ősvízrajznak a változását, a morfológia változását, az még ugye a folyószabályozás előtti időszakban, és ez ugye egészen ugye a 19. századig egy kevésbé statikus képet mutatott, és speciális mintavételekkel, főleg a legideálisabb az ugye a régészeti feltárásokon. Tehát a régészeti megfigyelésekhez tudjuk kapcsolni ezeket a természettudományos mintavételeket, területet. Ma már nagyon jól rekonstruálható például a Duna amúgy tipikus jobbparti öblözetei közül, amelyek egy különleges morfológiai egységet képeznek, az óbudai budakalászi öblözet történetét, amely vastagon hatással vannak bronzkori és az őskori település történetre, tehát hogy az egykori Dunamedrek mikor voltak nyílt vizek, mikor kezdtek föltöltődni, mikor már csak úgymond kutak létesérésére szolgáló vizenyős területek, mikor száradtak ki. Van olyan terület, ahol egy patak, meder, egy korábbi Dunamedret használt föl csak fordított folyás irányjal, ennek a torkolatát is megtaláltuk. Az egy rituális tért képezett a bronzkor bizonyos időszakában, tehát oda depókat áldoztak, mondjuk Krisztus előtt 1500 körül, tehát izgalmas eredményeink vannak azokon az ástásokon, ahol ezeket a komplex vizsgálatokat elvégezzük, és nyilván ezekről is szerettünk volna tájékoztatást adni ennek a könyvnek a hasábjain.
1: Igen, nagyon sok helyen ástak már itt Budapest területén, de van olyan terület, ami ön szerint potenciálisan nagyon fontos lenne, és még nem folytott kutatás? Mármint, hogy az őskor szempontjából fontos?
2: Hát Budapest egy nagyon mozaikos terület, ha most nagyon zanzásten akarom, akkor van ugye a belvárosi rész, ahol igazából kevesebbet kutatunk, az épített emlékek ráadásul jelentősen bolygatták a területet, ott vannak ugye a későbbi római kor és középkori városkezdemények, amelyek szintén, ha belegondolunk, nyilván ők is már pusztították ugye az őskori emlékeket, de Budapestnek van egy másik szeglete, van ugye egy kertvárosi övezet, ahol mondjuk a beépítettség jellege nem olyan, hogy nagyon roncsolta volna a lelőhelyet, és bármilyen furcsa, de mondjuk akik külterületen laknak, vagy mondjuk Pesterzsébeten, vagy Cinkot a környéken, azok tudják, hogy bizony vannak még Budapesten is olyan zöld övezetek, olyan területek, amelyek teljesen érintetlenek, és potenciálisan nagyon jelentős régészeti lelőhelyek. Budapest területén az ilyen típusú lelőhelyeknek a kutatása az úgynevezett roncsolásmentes módszerekkel történhet meg elsőként, amikor ugye fémdetektorral, lézerszkennerrel, georadarral és egyéb módszerekkel, terepbejárással tudjuk ezeket a lelőhelyeket vallatni. Ezeknek az eredményei, most már csinálunk is egy ilyen topográfiai programot Tóth Farkas Mátor kollégámmal, hogy szisztematikusan szeretnénk ezeken a területeken végigmenni, hogy azokról a területekről is képet kapjunk, ahol nem régészeti feltárások nyomán ismertük meg az őskori település hálózatot, és azt ki tudom mondani, hogy bizony nagyon jelentős lelőhelyek vannak. Nyilván elsőben a víz közeliség, ami számít, illetve a védhetőség, tehát például a pesti oldalon a patakok menti magas partok, azok kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy ilyen kutatás során.
1: Hamarosan folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Kína üzleti korlátozásokat vezet be 7 amerikai szervezettel szemben. A pekingi kereskedelmi minisztérium emellett szigorítja az Egyesült Államokba irányuló drónok, alkatrészek és kapcsolódó technológiák exportengedélyezését. A kínai kormány szerint az intézkedések válaszlépések az amerikai korlátozásokra, amelyek kínai technológiai vállalatokat és más szervezeteket érintenek. Peking azt is kifogásolja, hogy Washington újabb kínai cégeket vett fel az ujgur kényszermunka megelőzéséről szóló törvény alapján vezetett listára. A mostani döntés nem jelent általános exporttilalmat, de szigorúbb egyedi engedélyezést ír elő az amerikai drónszállítóknál. Átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodó helyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, a kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósul meg. Kiszáradhat 2 horvát folyó és csökkenti termelését a krüszkói atomerőmű és a Száva felmelegedése miatt. Ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartaniuk az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a mai katonai parádé foglalja le, ezért késve foglalkoznak az asszállyal, bár aggódniuk sem nagyon kell ezek miatt. Varga Szilvesztert hallják.
2: Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a krüskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőműve, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű is, amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítései.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenéssel 148.523 ponton áll. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint, a vezető részvények pedig most vegyesen teljesítenek. Erősödik a Richter 1,7%-kal 12.150 forintig, a Telekom pedig 1,1%-kal 2.770 forinton. Gyengül a MOL 1,4%-kal 4.646 forintra. Az OTP pedig 7%-os mínuszban 46.910 forinton. Európában nagyrészt jó a hangulat, Párizs gyakorlatilag stagnál, London 4%-kal erősödik, Frankfurt 2%-kal, Milano 3%, Madrid pedig szintén 4%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forintba és 10 fillérbe, 1 dollár 313 forintba és 50 fillérbe kerül. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 76 dollár 10 cent, a Brent pedig 80 dollárba kerül most. Ami pedig az itthoni árakat illeti, holnaptól mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin bruttó 7, a gázle pedig 3 forinttal csökken most. A mai napon az nagykereskedelmi árak alapján a benzinkutakon átlagosan a benzinért 600 forintot, a gázolajért pedig 664 forintot kell adni. Persze töltőállomásokon lehetnek eltérések az árakat illetően.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel csapadék nem lesz. A szél a Dunántúlon megélénkülhet, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. A Balaton vize 26, a Velencei tóé 27, a Fertő tóé pedig 23 fokos. A Tiszató és a Szelidi tó pedig egyaránt 27 fokos. A Duna vízállása Paksnál mínusz 134 cm. Jelenleg a paksi atomerőmű teljesítmény egyébként most a második blokknál 226 megawatt. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 3 órakor.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetője, a Budapest Története című könyv egyik szerzője. Említette azt, hogy az utolsó nagy összefoglaló így Budapest történetéről 1973-ban, vagyis több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg, azóta átíródott ennek a korszaknak a története, és az én nagy problémám az, hogy még igazándiból az 1973-as eredmények sincsenek benne a társadalmi köztudatban, sőt, hát ugye néhány évvel ezelőtt a közoktatásból is kivették az őskort. Hogyan lehet ezt az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt években megszerzett tudást valahogy elkezdeni átadni a nagy közönségnek?
4: Hát ez egyik, hanem a legfontosabb feladatunk nekünk, amellett, hogy ugye feltárjuk a régészet örökséget, és nyilván tartjuk és őrizzük. A tudományos ismeret terjesztés nélkül ennek igazából nem sok értelme van. Ez egy olyan fontos szegmens, amely tény és való így van az utóbbi időben sokszor hiányt szenvedett. Úgy mondom, hogy van hiányérzetünk ezzel kapcsolatban. Mi mindent megpróbálunk, az egyik legfontosabb, ugye, ha már múzeumban vagyunk, kiállítások. Tavaly előtt nyílt a Várban egy állandó kiállítás Budapest területének ős- és népvándorláskoráról. Ott mindenképpen a kurátortársaimmal, Tóth Farkas Mártonnal és Mészáros Boglárkával megpróbáltuk minden korosztály számára érthetővé és izgalmassá tenni azokat az időszakokat, amelyek nem láthatóak ma, és nem tudnak róla a gyerekek akár az iskolai tanulmányok során, vagy nem látják a mindennapokban, mert itt sétálnak nyilván a romkertben is, látják a római kori falakat, fölmennek a várba, látják a Zsigmond kori palota maradványait, vagy a gótikus ülőfülkéket, de az őskori településeket, az őskori sírhalmokat, földváraknak a maradványait, településeket, áldozati gödröket, hamvasztásos temetőket nem látják. Ezeket próbáltuk kicsit más színben megvilágítani, és emellett szeretnénk aktívan is részt venni, akár az oktatásban, ha nem is a tankönyvek szintjén, de például múzeumpedagógiai kollégáim most már évente szerveznek akár két alkalommal is, vagy három alkalommal rendhagyó történelmi órákat, amikor is vállalkozókedvű osztályok, főleg nyilván Óbuda területéről, de egész Budapestről vagy az országból is várjuk őket, rendhagyó történelmi órán vehetnek részt itt a múzeumban, ahol nem csak egy vetítést kapnak, hanem tárgyakat tudnak megtapintani, kérdéseket tudnak föltenni, és további irányt tudnak szabni akár az érdeklődésüknek, de talán nagyon fontos az iskolákhoz is kimenni, és már igen korán elkezdeni népszerűsíteni. Nem csak nyilván az őskor fontos, de az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk fellibbentsük.
3: Említette azt, hogy ugye római kort meg középkort azt láthat az ember itt Budapest területén, érdemes lenne talán elgondolni azon, hogy egy őskori régészeti parkot is lehetne valahol nyitni.
4: Igen, sajnos ugye a város története úgymond predesztinálja arra azt a területet, hogy ezek a nem túl maradandó emlékek ezek eltűntek, mert azért a figyelmes szemmel jár valaki a Bakony vagy az Észak-Középhegység hegyein, ha tudja, hogy mit kell nézni, láthat őskori haromsírokat, földvárakat, de sík területek is, például Dél-Kelet Magyarországon hatalmas később bronzkori földvárrendszerek vannak, amelyek műhold képeken is nagyon jól látszanak, de a szabad szemmel is nyilván, ha rákeres az ember, megtalálhatóak. Budapest területén ez nagyon ritka, egyik nagy büszkeségünk Soroksár-Várhegy, ahol bár ma már a szántóföldi művelés során szinte teljesen eltűnt a középső bronzkori földvár sánca, de légi fotókon, illetve a szakavatott

0: Van, ezt szeretném cáfolni, nyilván nagyon szeretünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kutatni, de például egy olyan rendkívül épségben megőrzött mondjuk őskori régészeti lelőhelyemnek felszínnyoma is vannak. Mi mindenképpen amellett kardoskodnánk az általános örökségedelmi trendeknek megfelelően, hogy ezeket megőrizzük az utókornak, akár egy modernebb kutatási módszerrel végzett kutatáshoz, de ugye a roncsolásmentes kutatás, amit én említettem már a beszélgetés elején, egyre több spektrumú, egyre több műszert és kutatási módszert tud bevonni, hogy anélkül, hogy a lelőhely sérüljön, lehet azokat vizsgálni, mert ugye szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy maga a feltárással mi magunk semmisítjük meg ezeket a régészeti lelőhelyeket, csak ugye minden olyan információt ki tudunk szedni belőle, amelyeket jelen tudásunk szerint ki lehet.
1: A mai Budapest területének őskoráról Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Hamarosan Miskolcon a kortárs grafikával folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A magyar grafika egyik legnagyobb eseménye a Miskolci Grafikai Triennálé. Kúnya Ábel grafikus művésszel a 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon című kiállítás kurátorával a Herman Ottó Múzeumban beszélgettem.
2: Miskolcon vagyunk, a Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Galériához kötődő Miskolci Grafikai Triennálé 30. alkalommal megrendezett kiállítás sorozatának a kiegészítő vagy kísérő kiállításán, ami a Magyar Művészi Grafika 65 évét fogja keretbe, 65 címmel.
1: Mert hogy ugye ez a triennáli, ez azt jelenti, hogy 3 évente megrendezett eseményről van szó, viszont ez a triennáli előtte biennáli volt, tehát 2 évente rendezték meg, úgyhogy ezért nem stimmel a 2 szám egymással.
2: Igen, a matek az teljesen így emiatt nem jön ki, és valójában az utóbbi években nem azt írtuk a triennálék elé, hogy hanyadik, hanem csak az évet, de egyébként mi tudjuk, hogy a 61-ben indult, tehát 65 évvel ezelőtt indult eseménysorozat, az most 30. alkalommal került megrendezésre, és valóban 2008 kezdve már triennálé formában, miközben 61-ben biennáléként indult.
1: Itt állunk egyelőre a kiállításnak, tulajdonképpen a legeslegelején, mert ahogy látom, itt időrendi sorrendben lennének a művek, illetve hát tulajdonképpen az alkotók is felsorakoztatva?
2: Így van, az volt a cél, hogy egy ilyen idővonalat hozzunk létre, hogy a látogató, ahogy ebbe belemerül, akkor 61-től 2026-ig egy ilyen atmoszférába tudjon csöppenni, ahogy változott a magyar grafika, ezt mutatja be a kiállítás, a gerincét adják a nagydíjas alkotók, ugye évről évre a nagydíjas alkotók, vagy a nagydíjas műve, vagy ahhoz kötődő alkotás, illetve további alkotók is, akik a magyar grafika szempontjából fontosak, relevánsak, és a gyűjteményben található tőlük magas színvonalú munka.
1: Egészen elképesztően nagy nevek vannak itt legalábbis az elején, például itt rögtön a harmadik, az Kondor Béla.
2: Igen, hát Kondor Béla nyilván kiemelkedő alkotója a magyar grafikának, és Miskolchoz is a kötődése az szoros. Ugye sajnos a korai halála miatt az nem vált lehetővé, szeretett volna ő is itt Miskolcon több időt tölteni, de ettől függetlenül nagyon sokat dolgozott a 60-as években a Miskolci Grafikai Műhelyben. Tehát konkrétan az az alkotóház, ami tőlünk pár száz méterre található, az egy olyan helye volt a magyar grafikának, ahol a grafikus generációknak nagy nevei és nagy alkotói fiatalon vagy középkorukban dolgoztak, köztük Kondor Béla is.
1: Ha megnézzük itt az első műveket, ezek többnyire fekete-fehér rajzok, a színek igazándiból a későbbi években jelennek meg. Sokat változott a magyar grafika ez alatt, a 65 év alatt?
2: Változott mindenképpen, talán nem is a színek szempontjából fognám ezt meg, mert való igaz, hogy jellemző a grafikára a színskálán, hogy viszonylag szűkített skálán mozog, de hát a színes dúcokról, tehát több színnel való nyomtatás azért már az elejétől fogva ott van a grafikában. Itt inkább az egy érdekes észrevétel, hogy az első 1-2 évtizede a triennálénak, akár a díjazott, akár a nagydíjas alkotókra gondolunk, nagyon sokszor kötődik illusztrációhoz, vagy könyvhöz, vagy valamilyen irodalmi kiindulóponthoz, és a későbbiekben egy kicsit ettől már elszakad, lazábbá válnak a keretek, de ez egy ilyen változás egyébként megfigyelhető. Csak most tőlünk jobbra nézek, itt rögtön van egy Bálint Endrénk, vagy egy Deny Pálunk, de hát itt Hinz Gyula, Kondor Béla, Feledi Gyula, Kas János, Gyulai Lívius, a magyar illusztrációnak nagy alakjai, szintén a magyar grafikának is nagy alakjai, és az, ami ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években normális volt, hogy a komolyabb kiadók azok valódi képzőművészekkel dolgoztak. A rendszerváltás után ez egy kicsit feloldódott, és tulajdonképpen ez a minőségi szűrő, ez már nem annyira erősen volt jelen. Itt most egy kicsit, hogy a társ rendezvényekre egy picit utalva, már 4 alkalommal indult el Budapesten a Budapesti Illusztrációs Biennálé, és egy kicsit ugye most már látjuk azt, hogy mind a könyvkiadói részről, mind a szakma részéről egy ilyen erősödés van egyébként, hogy magában az illusztrációban is a komoly művészeti teljesítmény jobban latba essen.
1: A magyar grafika egyébként hol van a világ élmezőnyével összehasonlítva egyáltalán? A grafika az egy ilyen komoly nemzetközi műfaj?
2: Igen, és az az érdekes, tehát, hogy ezeken a grafikai seregszemléken, tehát itt Japántól kezdve Kína, Egyiptom, Krakó, hogy csak hogy hozzánk közel menjünk, de hát Várnában, Ljubljanában, Egyesült Államokban is vannak grafikához kötődő szemlék, két vagy három éves biennálék, triennálék. Ez tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ez a forma a grafika műfaján belül, ez egy nagyon népszerű formává vált, nemzeti biennálék vagy nemzetközi biennálék keretében. És ami talán ugye a nagy közönség számára annyira nem látható, de maga ez a grafikus szakma elég jól ismeri egymást, akkor is, ha mondjuk még nem feltétlen találkoznak. Pont ezeken a katalógusokon, illetve szemléken keresztül, vagy mondjuk a Székelyföldi Biennálé most már talán 10. alkalommal kerül megrendezésre. Tehát sok ilyen esemény van, és elég jól ismeri egymást a szakma. És ugye visszatérve a kérdés elejére, én azt tudom mondani, hogy számos alkalommal szerepelnek a magyar grafikusok sikeresen ezeken a szemléken. Tehát amikor eljut valóban a művük ezekre a helyekre, akkor egy elég komoly és jó visszajelzés az, amivel találkozunk, így általában a magyar szénára nézve. Még talán érdemes azt megemlítenem, hogy a 3 évvel ezelőtti triennálén ott nemzetközi zsűrink volt, Márta Anna Racek-Karcs, lengyel kurátor és művészettörténész, a krakói grafikai triennálé akkori elnöke, ő volt az egyik zsűritagunk, illetve idén most volt nemrég egy grafikai szimpóziumunk Miskolcon, szintén lengyel résztvevőkkel, most az azóta új elnöke jött el a krakói triennálénak, és meg kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 évvel ezelőtti, mind a mostani anyag kiállta azt a próbát, hogy azok a szakemberek, akik valóban az egyik legnagyobb nemzetközi seregszemlét vezetik, elismerően nyilatkoztak a magyar grafikáról. Talán legjobban úgy tudnám ezt az elismerést jelezni, hogy úgy váltunk el egymástól, hogy a következő triennálé kiírás most lesz szeptemberben, és kérik, hogy mindenképpen próbáljuk a magyar grafikusokat ösztönözni, hogy küldjék a munkájukat, mert ezekre a színvonalas munkákra ott szívesen lennének nyitottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk.
1: És akkor ezek szerint gondolom, hogy akkor a különböző stílusváltásokat is követi a világszerte, tapasztalható stílusváltásokat is követi a magyar.
2: Így van, igen. Tehát egyébként ezt a kiállítás végignézve is úgy a technikai hozzáállást is nagyjából leköveti. Itt most a kiállítás elején állunk, de hogyha a végébe mennénk, ott lesz majd egy olyan munka, ami az egyik első digitális munka a Miskolci Biennálék történetében, illetve az első nagydíjas munka, ami digitálisan készült Lévai Jenőtől, az 98, ha jól emlékszem, és ez nagyjából fedi azt, hogy mikor volt az első nagydíjas munka Krakóban digitális technikával készült grafika. Tehát én azt mondhatom, hogy a magyar grafikusoknak az alkotói hozzáállása, meg a nyitottsága, meg az, hogy mindig felhasználják az adott kor nyújtotta technológiai lehetőségeket, ebben abszolút napra kész a magyar grafika.
1: De jó, hogy említette ezt a digitális világot. Ugye napjainknak talán a legnagyobb kihívása egyszerre áldása és átka a mesterséges intelligencia. És ahogy én nézegetem a különböző grafikákat, nagyon sok helyen, nagyon sokan alkalmazzák is, ami én azt gondolom, hogy azért a művészi kreativitásnak nem tesz jót. Nem félnek attól, hogy előbb-utóbb a grafikusok kezéből kicsavarják majd a ceruzát így?
2: Hát én azt gondolnám, hogy ez talán érdemes két részre osztani. Én szerintem a művészi grafikától nem lehet elvenni, sem a vésőt, sem a linoleumot, hogy ilyen furán fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez ilyen kisebb alkalmazott grafikai munkákban valóban piacot fog veszteni a grafika, és így a művészi grafikusok is, hiszen megélhetés szempontjából azért kapcsolódnak a mindennapokhoz, nem csak az alkotó tevékenységhez. Viszont, hogyha azt nézem, hogy hogyan tudják a művészek használni a technológiát, vagy mondjuk most adok egy másik példát, hogy a triennáli törzsanyagában, ugye mi most a visszatekintő, vagy az áttekintő kiállításon vagyunk, de a galéria épületében ugye látható a friss anyaga a grafikai triennálinak, ott, hogy csak egy annyi említést tegyek, hogy a díjazottaknak a javarésze fiatal alkotó, és a fiatal alkotók által beadott műveknek majdnem 100%-a az olyan kézi technikával készül, ahol látszik a törekvés, hogy valami olyan effektust szeret nének elérni és megalkotni, amit számítógéppel nem lehet. Tehát a jövő művész generációjában ott van az a fajta öntudatosság, illetve az alkotó autonómiának egy ilyen ösztönös védelme, hogy nem hinném azt, hogy megtörténhet ez a dolog, hogy a művészi alkotó munkát átveszi a gép. Még azt gondolom, hogy a fiatal generáció még erőteljesebben fog erre reagálni és meghúzni a határokat. Én ebben bízom, és egy picit ez a találkozásunk előtt beszélgettünk, és felmerült ez az adat is, hogy most ez már a negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Tehát ez is egy érdekes jelenség.
1: Különös, hogy mennyire szembe mennek a végül is a világszerte tapasztalható trenddel.
2: Hát itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a művészeti trend szempontjából lehet, hogy nem mennek szembe. Itt nekem most hiányzik az az információ, hogy majd más országokban a grafika milyen döntéseket hoz, de én azt gondolom, hogy magával a technológiai trenddel mennek egy picit szembe a fiatalok. Én szerintem ebben egy ilyen jogos önvédelem van. Úgyhogy én ezt egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasz. És ez azért reményre ad okot.
1: Meg hát ugye rengeteg a fiatal alkotó, ami azt jelenti, hogy nem kell attól félni, hogy kihalna a szakma.
2: Hát ettől nem. Tehát ez is egy érdekes folyamat volt megfigyelni, hogy egyrészt azért azt látni, hogy a zsűri is egyre nyitottabbá válik egyébként, ugye a kezdetektől, hogyha eljutunk a mostani 26-os triennáléig, most egyébként egy most végzett hallgató munkája lett a nagydíjas. Ez azért 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, pusztán a szakmai sztenderdek miatt, hogy jó, lehet, hogy ő a legjobb, de azért ő még fiatal, ne kapjon nagy díjat.
1: Én várja ki az idejét.
2: Igen. Most már így nem gondolkozik a zsűri, pedig a zsűri is több generációból áll össze egyébként, tehát erre is próbálunk figyelni, hogy több szempont, több szakma és több generáció jelen legyen a zsűriben, és hát tulajdonképpen az eredményessége a fiatal alkotóknak ilyen szempontból is kiemelkedő, miközben mondjuk egy olyan 6 vagy 9 évvel ezelőtt nem is voltak annyira nagy százalékban jelen, vagy nem kerültek be a munkáik olyan nagy százalékban. A kiállítása itt azért egy nagy szelekció van, tehát sok száz munkából jutunk el ahhoz a 90-100 munkáig, ami a triennálén szokott szerepelni.
1: Meg ez nyilván átértékeli magát a díjat is, tehát nem életműdíj lesz, hanem teljesítménydíj.
2: Igen, hát egyébként valójában ugye életműdíjként nem is szokott előfordulni, volt ki.
1: De nagyon gyakran a teljesítménydíjak valójában az életműnek szólnak.
2: Előfordulhat, ugye a zsűriben munkál egy ilyen, én amit megfigyeltem folyamatként, és én szerintem azért ez így fair, hogy amikor van egy ilyen szabadbeadásos pályázat, ott a zsűri azt értékeli, vagy abba az irányba gondolkozik, hogy most ebben a pillanatban, most éppen 2026-ban melyik az a munka, amelyik a hitelességében, a művészi erejében, a kivitelezésében a legtöbbet nyújtja, és nem nézi meg azt, hogy hányban született a művész. Én szerintem egyébként ez pozitív.
1: Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a múzeumban?
2: Augusztus 9-ig várjuk a látogatókat a Herman Ottó Múzeum főépületében, illetve a Miskolci Galériában, valamint a Feledi Házban. Ott a már említett Feledi Gyulának van rendszeresen kiállított anyag, és most a kezdeti évekhez kapcsolódó válogatást láthatnak ott Kákóczki András válogatásában, és egyébként még, amit ajánlottam, a triennálé törzsanyagának a kiállítását, emellett még ugyanabban a Miskolci Galéria épületben Felsmond Tamás grafikus művész, aki az előző triennáli nagydíjasa volt, az ő egyéni kiállítását is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, ugyanis ez is egy hagyomány, egy gyakorlat már rögtön az indulás óta, hogy az előző nagydíjas az a következő kiírásban önálló kiállításra jelentkezik.
1: Kónya Ábel grafikus művésszel, a 65 című kiállítás kurátorával a Miskolci Herman Ottó Múzeumban beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturizmo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Külön díjat vezet be az ülések feletti fedélzeti tárolók használatáért egy ausztrál fapados légitársaság. A Jetstar jövő februártól számolja fel az extra költséget, amely 25 ausztrál dollárról, vagyis mintegy 5500 forintról indul, de az útvonal hosszától is függ majd. Kisebb kézitáskát, laptoptáskát vagy meghatározott méretű hátizsákot továbbra is díjmentesen lehet az ülés alatt elhelyezni. A társaság szerint az intézkedés görtülékenyebbé teheti a beszállást és segíthet a menetrend pontosabb tartásában. A Jetstar az első ausztrál és új-zélandi légitársaság, amely fizetőssé teszi a fedélzeti tárolókeszek használatát. Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza, a háztartási fúrkutakból ugyanis asszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre, és aggasztó, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet, Nazár Renátót hallják.
6: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelenti és köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Van egy vízbális védelmi térkép az interneten elérhető, és amely pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe.
5: Itthon rendkívüli ülést tartott az országgyűlés jövő hétfőn és kedden. A kormány 10 előterjesztés megtárgyalását javasolja, egyebek között az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének anyagi fedezetéről, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os csökkenéssel 148.818 ponton áll. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 1,5%-ot erősödik 12.130 forintig. A Magyar Telekom 1%-os pluszban 2.770 forinton. 0,5%-kal gyengül az OTP 47.020 forintra, és 9%-os mínuszban a MOL 46.674 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 362 forint és 10 fillér, 1 dollár 313 forint és 60 fillér. Európában nagyrészt jó a hangulat, sőt most úgy néz ki, mindenhol jó a hangulat. A londoni FTSE 6/10, a frankfurti DAX és a párizsi kakara 4/10, a milánói tőzsde 4/10, a madridi IBEX pedig 0,5%-os pluszban. 3:30-kor indul majd a kereskedés a Wall Street-en. A tegnapi napot a Dow Jones 1,7, az S&P 500 1,8, a Nasdaq Composite pedig 2,6%-os pluszban zárta. Így várjuk majd a kereskedés. Természetesen a tőzsdenyításról majd beszámolunk 3:30-kor.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A szél a Dunántúlon is megélénkülhet, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Késő este majd 23 és 31 fok közé hűl majd le a levegő. A Balaton jelenleg 26 fokos, a Velencei tó 27, a Fertőtó pedig 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. We'll be right back.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Köszöntjük az Autórádió hallgatóit. Ez a 132. adásunk, és ma csupa szakértővel leszünk ma este itt együtt. Autónyi szakértőnk, Szabó Bence.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És van egy sivatagügyi szakértőnk is van, aki nem más, mint Szalai Balázs.
3: Sziasztok!
1: Szia Balázs, akit viszonylag régóta ismerek, nem olyan nagyon sok ide valójában, de azt hiszem talán 20 nem tudom hány éve.
2: De kiszámolja.
1: Kiszámolja, igen. És a mai témánk az lesz, hogy aki 16-szor indult mondjuk a Dakaron, vagy 17-szer, vagy 18-szor, vagy 20-szor, az hol találja meg a helyét, amikor már nem a sivatagban versenyez, de mégiscsak el akar oda menni, akkor mihez kezd saját magával? Ez rám is vonatkozik ez a kérdés. És ez azért lesz egy fura adás, mert megfogadtam, hogy ma én nem szeretnék kérdezni. Ez a feladat ma Bencére hárul, hiszen én a Balázzsal életemben már annyit beszéltem.
2: Igen, picit ilyen fura szerepbe kerülök ezáltal, mert gyakorlatilag inkább egy dakaros osztálytalálkozóra hasonlítom ez a mai adás, mint rádióműsorra, de majd igyekszem okos kérdésekkel interveniálni a ti, 20 plusz éves barátságotok között. Vendégünk Szalai Balázs, ahogy már a Laci a Felkomba is mondta, illetve azt is mondta, hogy ő ma nem fog megszólalni, amire van egy kisebb összegem, hogy ez nem így lesz. Nem tudom, Balázs, hogy ismered a Lacit az elmúlt 20 plusz évben?
3: Hát akkor, amikor kellene mondani, hogy most balra vagy jobbra, akkor mindig hallgat egyébként.
2: De utána remélhetőleg jó irányt mond majd.
3: Vicceltem egyébként. Navigátornak ugye együtt nőttünk fel a feladathoz, ahogy gyorsult az autó, a technika, úgy a Laci is gyorsult, úgyhogy szerintem egy jó párost alkottunk sok-sok éven át, rengeteg kilométert elnyűtünk együtt, de hát az utóbbi időben most már itt az Afrika rész túrába indultunk legutoljára például, ami szerintem az is egy nagy élmény, de azért más, mint a versenyzés, és mostanában pedig átmentünk ebbe a túrázásba, úgyhogy én most már a harmadik éve, hogy egy Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Zambia túrát csinálok, és igazából ez egy kicsit így kielégít, tehát valahogy pótolja azt a sivatagi élményt.
2: Miért kell pótolni? Mert a Lacitól folyamatosan azt hallom, hogy elege volt a sivatagból, már nem akar visszamenni, de mégis valahogy így vagy úgy, vagy közvetlen, vagy közvetett módon mindig vissza-vissza kacsint. Ez ő, és mi a helyzet veled, hogy te sem tudod elengedni ezt a sivatalos dolgot, és mi indukálja azt, hogy oda szervez túrákat?
3: Én speciál nem is akarom elengedni,
2: ja, nem
3: egyébként,
2: akarod.
3: Mert én mindig is jól éreztem magam a sivatagba, tehát az mindig kikapcsolt, mindig olyan új emberként jöttem. Lehet, hogy fizikailag elfáradtott az ember, viszont szellemileg, mivel semmi másra nem gondolsz egyébként a vezetés közben. A navigátor az egy kicsit más, mert ő állandóan elkalandozott, néha elfelejtette mondani, hogy merre kell menni.
2: De amúgy kell mondani?
3: Persze, hogy kellene.
2: Jó, nyilván a 15. után nem
3: de
2: kell.
3: De most nem figyel egyébként, pedig ez neki szól, de nem baj.
2: Itt közben csipkelődnek téged, úgy hallom, Laci, de látod, még mindig lakat van a száján, pedig még csak három perc.
3: Pedig már biztos bosszantja, de nem baj. Az igazság, hogy tényleg én szerettem a sivatagba, szerettem a Dakart, pláne az afrikai Dakart, az azért nagyon nehéz volt, tehát az egy nagyon olyan korszak volt a Dakart történetében, ahol 30%-a ért be a versenyzők, a célba, motoros, autós, nagyon nehéz volt. Utána nagyon sokat változtak, egyrészt a szabályok, másrészt az autók, a technikák és az emberek. Ma már ugye 70-80% között van, akik végigmennek, tehát egy egészen más kihívás ma, mint a régi afrikai.
2: Bocs, meséljük el a Dakarban kevésbé járatos illetők kedvéért, hogy mi változott a Dakarban. Ugye régen egy afrikai útvonal volt, ellenben mi volt a módosítás?
3: Hát régen, amíg Afrikában voltunk, ugye ott még a szerviz kamionoknak is 4x4-esnek kellett lennie, az is komoly kihívás volt egyébként, hogy ők a táborról táborra eljussanak. Ugye nekik is például bukósisakba kellett menni, mert olyan utakon mentek, becsövezett kamionok voltak, kívül belül be kellett csövezni őket a biztonság miatt, és tényleg az egy olyan off-road kaland volt, egy olyan lehetetlen utakon kellett megtenni, még a szerviz útvonal is olyan volt, hogy az kihívás volt azt teljesíteni. Uh-huh. Ma az a kihívás, hogy milyen pozíciót ér el az ember, nem a teljesítése. Tehát egy picit ilyen szempontból felpuhult ez a Dakar, de attól még a Dakar az Dakar, tehát azt nem mondanám, hogy egy könnyű verseny. Ehelyett jött létre 2009-ben az Afrika rész, ami tulajdonképpen a Dakar, mikor elköltözött Dél-Amerikába, akkor jött az Afrika rész, aki a régi Párizs-Dakar útvonalon rendezte továbbra is, és a mai napig is a versenyt. Ez egy alternatív Dakar egyébként, de ez egy picit, mikor mi ezen elindultunk a Lacival, felidézte a régi Dakarok érzését.
2: De ez egyébként megítélésben, vagy akár csak neked személy szerint a polcon lejjebb van, mint a Párizs-Dakar, vagy ugyanott vagy följebb?
3: Hát minden, kalandban egyébként ott lehetne, de valójában mindenképp lejjebb van, hiszen a Párizs-Dakar az egy igazi verseny, nagyon professzionális, nagyon fel kellett rá készülni, a szervizkamiont is, meg az egész csapatot felkészítette az ember, média támogatás volt, műsorokat szerveztünk rá, tehát ez teljesen más volt, mint ez az Afrika része, ahol hobbiból elmegy az ember, és élvezi azt, hogy a Szaharába
2: autózik. Egyébként, bocs, de igen, komoly média támogatás volt. Én emlékszem, még gyerekkoromban néztem az RTL klubban, valamikor ilyen karácsony vagy szilveszter környékén volt, ilyen ünnepi időszakban, szilveszterkor ment élő egyenes adásban a Dakar közvetítés, és öregem, most meg itt ülök a két szereplővel, vagy hát én állok, de ők meg ülnek, hát ez hihetetlen, hogy most itt vagyunk. Média támogatás, azt arra akartam még rá kanyarodni, hogy most mi a helyzet, hogy miért nem kap akkora fényt a Dakar, mint kapott akkor?
3: Hát talán nincs is olyan több versenyképes magyar csapat, tehát azért ott régen a magyarok között is ment a versengés, hogy ki milyen pozíciót tud elérni, tehát ilyen szempontból régebben egész más volt, ráadásul régen a tévék szerepe is talán egy picit nagyobb volt, ma már inkább az online média, amelyik...
2: Ma már lehet, hogy YouTube streamingen már a Dakar inkább.
3: Nem, azért az Eurosport az ugyanúgy közvetíti, mint régen, sőt, most már van élő, kitelepített stúdió, meg minden, ami a mai technika vívmánya, ugye ezekkel a Starlink-es szatellit antennákkal ma már rengeteg dolgot meg tudnak csinálni. Régen felállították az óriási antennákat, és akkor ott átjátszották itt a nagy műholdas átjátszásba, tehát régen az
2: egész telefon, meg ilyen óriási antennával, nem? Hát úgy volt a kommunikáció. Annál sokkal nagyobb volt. Térjünk egy picit rá erre a túra útvonalra, amit itt a felvezetőben említettél, illetve ennek a kapcsán vagy itt gyakorlatilag most is. Miért pont ez a négy ország? Most, hogyha egy vaktérképpen elhelyezzük a Dakar útvonalát, érinti valamelyik országot az általad felsoroltak közül?
3: Nem érinti, soha nem is érintette, viszont akkor, amikor 2008-ban elmaradt a Dakar, akkor nagyon gyorsan készült 2-3 tanulmány, hogy hol lehetne a Dakart megrendezni, és az egyik az Namíbia, Angola, Botswana és Dél-Afrika volt, a másik az a Chile, Peru és Argentina útvonal volt, és a harmadik az pedig a kínai Gobi-sivatag, mind a három készült egy-egy tanulmány, és akkor hát Afrika ugye pénzügyileg nem volt olyan jó helyzetben 2008-2009-ben, pont a pénzügyi válságnál, Dél-Amerika pedig tudott fizetni, illetve olyan ajánlatot tenni a Dakar szervezőinek, hogy érdemes legyen oda menni az egész mezőnek, így amellett döntöttek, viszont akkor már bennem felmerült az, hogy fú, nekünk ide egyszer el kell menni, mert ugye én láttam ezeket a képeket, akkor én az ISO-nak dolgoztam egyébként pont, úgyhogy akkor nagyon bele voltunk ebbe vonódva. Mi gondolkoztunk ugye, hogy Magyarországról induljon majd egyszer a Dakar, tanulmányokat csináltunk, reprezentáltunk a rendezőknek.
2: Mi hasaltál? Azt lehet tudni?
3: Ezen a 2008-as bukáson, hogy átvitték Dél-Amerikába. Uh-huh. Egyébként 2010-11-re volt tervezve a budapesti Dakar indulás.
2: Mekkora húzás lett volna azért?
3: Hát igen, az egy egész más sztori lett volna itt a magyar versenyzőknek, illetve az egész régiónak, de hát nem így alakult, úgyhogy elment Dél-Amerikába. Mi utána szerencsére megkaptunk egyébként egy olyan munkát, ahol egy marsjárót kellett építenünk, és ez a marsjárónak két forgatási helyszíne volt. Az egyik forgatási helyszín az Namíbia lett volna, mert hogy a namíbiai sivatag hasonlít legjobban a Marsra, mert ott ilyen vörös és a homok egyébként. A másik az Jordánia volt. Jordánia mellett döntöttek, mert költség hatékonyság szerint a jordán király kicsit jobban hozzá tudott járulni ezzel a forgatáshoz. A két marsjárónk egyébként a mai napig a jordán király udvarában, a másik pedig a jordán király közlekedési múzeumban van.
2: A jordán király vajon?
3: Működnek, mind a kettő működik, úgyhogy a dakaros táb volt kint a jordán királyn egyébként beüzemelni, meg működtetni, úgyhogy a szerelőim csinálták ott az egészet, és akkor egyébként megint jött egy olyan indulat, hogy Namíbiába el kell tényleg menni, és aztán utána 2023-2024-ben, igen, két évvel ezelőtt mentünk el először egy ilyen túrára egy baráti társasággal, és akkor felderítettem tulajdonképpen a terepet, az útvonalat, kialakult, hogy mik a jó pontok, rengeteg dolgot akkor bejártunk, akkor 3 hétig egyébként ott jártuk a régiót, és utána kialakult egy olyan 10 napos útvonal, amit azóta próbálok bemutatni az embereknek. Tavaly 5-en, illetve 3-an voltak velem a túrákon. Mindenkinek életre szóló élmény volt, tehát amennyi oroszlánt, leopárdot, elefántot, orszarvút, meg mindent láttak az
2: emberek. Természetes közegükben, tehát abszolút, ezek az orszarvuk nem azért vannak ott, mert hogy ott a turista is boldog legyen vele, hanem teljesen wildlife.
3: Ezek valójában láttuk azt, ahogy egy bölényt leöltek, ahogy egy elefántot felzabált az a sok oroszlán család, úgyhogy nagyon-nagyon kemény dolgok vannak a természetben, amit tényleg ilyen testközelből be tudunk ott mutatni és látnak.
2: Említetted, hogy már több túrán vagytok túl. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy oké, megérte, és ez bejött ez a sztori? Mert azt mondtad, hogy 3-an vagy 5-en voltak, ez egyébként az a maximum, vagy hány fős egy ilyen túra
3: nagyjából? Nem, hát tulajdonképpen 4 autó van, mindegyikbe maximum 4-en lehetne beférni, 3 az ideális talán, úgyhogy az 12 fő lehetne egy-egy túrán, de ezek azért ilyen kis létszámú túrák, tehát nem tudunk olyan sok embert vinni. Nagyon exkluzív, tényleg az Okavango deltába is a folyóparton táborozunk, ahol este kijönnek a vízilovak, és az autóz dörgölőzve mennek el, tehát tényleg óriási élmények. Reggelre, hogyha valaki a cipőt lenhagyja, az antilopok elviszik, tehát
1: antilop, persze.
2: Mondjuk ezt, és akkor majd igaz lesz.
3: Tavaly a serpenyőt kinhagytam, éjszaka egy hiéna, egyébként láttam, mert hangos volt.
2: Megfőzött addig.
3: Nem, kinyaltam a serpenyőt olyan tisztára, hogy csak na. Úgyhogy nagy kalandok vannak itt is.
2: És mihez dörgülőznek a vízilovak? Ez Toyotával mentek, ha jól tudom?
3: Igen, ezek ilyen Toyota Hiluxok, egyébként Dél-Afrikában készítik fel őket, nagyon szépen, nagyon jól meg vannak csinálva, egész futómű meg van erősítve, kempingre fel vannak készítve, tehát minden főző, hűtő, berendező, minden benne van. A tetején van 2 sátor, és abban alszunk.
2: Mert hogy egyébként technikailag vagy műszakilag szükségszerű ezeket felkészíteni, tehát ez egy inkább ilyen have fun dolog, vagy egy ilyen hardcore túra?
3: Hát egyrészt ahhoz, hogy legyen egy have fun, ahhoz olyan technikai háttere kell legyen egy autónak, hogy például az akkumulátor nem merül le. Ezek ilyen dupla nagy akkumulátoros Toyoták. A benzintankja is dupla tankos, 2 nagy tank van benne. A hűtő is olyan, hogy simán megy az autóról, de hogyha megáll, akkor egyből egy gázra átkapcsol. Dupla gázpalackos az egész. A tetőn úgy vannak megcsinálva ezek a sátrak, hogy tényleg 4 ember kényelmesen elfér benne. Tehát nagyon ki van találva az egész, azért ők nagyon régen csinálják ezt, illetve az elején egy olyan acél rács van, hogyha véletlen ott valami vadállatot az ember eltalál, akkor ne legyen abból is nagy baj. Egyébként az útvonal az abszolút egy Dakar napnak is felérhet néha, hiszen mély homokos terepen kell átmenni ott egy pár útvonalon. Direkt úgy is választottuk ki, hogy nehogy túl könnyű legyen. Egyébként minden évben látunk ott elég sok autót, akik beragadnak, és
2: kell menteni akkor?
3: Gyakran kell menteni. Vannak ott egyébként ilyen rangerök, akik már nem is engedik be, vagy mondják, hogy figyelj, itt nem olyan az út, és akkor van, aki elmegy kerülő úttal, van, aki meg belevág.
2: És hogy néz ki a te tipikus vendéged, vagy túrázód? Mennyire kell előképzettség, mondjuk nyilván vezetni nem kell, gondolom, vagy ők vezetnek ezen
3: abszolút,
2: a túrán?
3: Ők tényleg vezetnek.
2: Ja, azt hittem, hogy van egy ilyen túravezető,
3: ez aki... körülbelül úgy néz ki, hogy az első nap megyünk aszfalton, a második nap Murván, a harmadik nap puha Murván, negyedik nap homokon, az ötödik nap mély homokon.
2: Akkor nem dur bele a közepében, van egy kis felvezetés.
3: Minden nap egyébként mondom, hogy én hogy csinálom, mire figyeljenek, lendület, hogy kormányozzon, mire figyeljen, és akkor így tulajdonképpen beletanulnak ebbe az egészbe, és amikor odaérünk a mély homokos részbe, akkor már 60-al átnyomjuk rajta, mert ha megállsz, akkor nem indulsz el.
2: Ez az általad említett tetős sátor, azért ez nem a Sheraton, valljuk be, tehát hogy mennyire lehet romantizálni ezt a sivatagban alvást, vagy ezek milyen körülmények?
3: Nagyon egyébként, minden este T-bone steaket sütök, vagy bárányborzát egyébként.
2: A hiének nagy örömére.
3: Igen. Igen. Egyébként nagyon sokáig sikáltam utána azt a serpenyőt. Reggel tojásrántotta van, avokádó tosztal, tehát azért nagyon-nagyon...
2: Alászalai Balázs, tehát hogy ezt te saját
3: abszolút
2: közüleg?
3: Én csinálom, és mindenki megelégedésére eddig.
2: Laci, valami hozzáfűzni? Semmi? Jó.
3: Laci, jó. Az az igazság, hogy mivel ő még nem volt ott, ezért most nem tud ehhez a témához
2: de
3: szólni.
2: De én úgy tudom, hogy lehet, hogy lesz, csak akkor csináljunk neki valami kedvet, ha még kell egyáltalán, mert annyira látom a tüzet a szemébe, hogy szeretné a Balázs által sütött T-bone steaket reggelizni.
3: Az a vacsora, bocsánat.
2: Vacsora, de még nem sikerült szóra bírni, úgyhogy segíts kérlek, Balázs, hogy hogyan tudnánk megszólaltatni a Lacit. Valamit lógassunk be erről a túráról. Hogy amit még nem éltetek át ketten, bár még szerintem nincs ilyen.
3: Hát azért van az a rész, amit nem éltünk, és nem is fogunk.
2: Jó, vagy nem is szeretném. Nem biztos, hogy ezt kívánjátok az életetekbe feltétlenül ezt a részt, hát hogy egyre gondolunk.
3: Azon a szinten, ahol most tartunk.
1: Főzöm neked a Szalai Balázsért.
2: Ez egy jó kívánságok. Szóval ott tartottunk, hogy néz ki egy ilyen túra. Nagyjából éjszaka mi a helyzet, mert ugye a sivatagban eléggé változékony az időjárás, hogy ott milyen állapotok vannak éjszaka?
3: Mi ugye pont úgy vagyunk, hogy a nedves szezon végén megyünk oda, és a száraz szezon kezdeténél. Ez a legjobb időszak egyébként, mert még megvannak a növények, rengeteg állat van, ugye ilyenkor megszületnek már a kicsik, és mennek a nagyokkal. A rengeteg állatot lehet látni, hiszen még nem jött be annyira a száraz szezon, hogy elvándorolnának onnan a nedvesebb részekre, és nagyon állandós, nagyon elszaporodtak egyébként, azért le van most már szabályozva, hogy amióta nem lehet az orrszarúra vadászni, azóta az orrszarú is szaporodik, rengeteg elefánt van, rengeteg antilop, emiatt rengeteg oroszlán lehet vadászni ilyen állatokat, és ezért elég sokat lehet látni.
2: Nat Geo élőben gyakorlatilag.
3: Abszolút.
2: És úgy veszed észre, hogy akik befizetnek erre a túrára, ők inkább az állati vonatkozását keresik, vagy azt a kalandot, amit te mondjuk a Dakarból át tudsz menteni ide?
3: Hát szerintem ez egy összetettebb dolog. Biztos, hogy az állatvilág is, és a természet az tetszik az embereknek, akik ide eljönnek, hiszen tényleg annyira közelről éled át ezeket az élményeket, de az is, hogy azért a vezetési élményt is kapnak, tényleg egy vadkempingbe, ahol a folyópartján, ott a Okavango River partján ott letáborozunk, illetve vannak olyan vízi túráink, ami a naplementébe, a Zambézi folyón ott hajózunk velük, helikopterrel nézzük meg a vízesést, a Victoria Falls vízesést.
2: Jó, hogy ebben van helikopterezés
3: tehát,
2: is.
3: Tehát rengeteg olyan rész és dolog van benne, ami azért óriási élményt ad.
2: Folytatjuk akkor a szünet után Szalai Balázsa, most elmegyünk egyet zenén, és arra ösztökélek téged is, Balázs, hogy rakd keresztbe minden újadat és lábujadat, hogy Laci megszólaljon a következő részben.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 3:30, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd, mondom a legfrissebb híreket, illetőleg ma nyitjuk az amerikai tőzsdét is. A TISZA frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én válassza meg a Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napi rendjét egészíteni ki az államfőválasztással. Az indítványt Bújdosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közzé Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árulta el, miről tárgyaltak, de találgatások szerint Baka András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Idehaza 7%-os visszaesés mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Az elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
6: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
5: Átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósul meg.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a Buxni 2%-ot gyengül 148.721 pontig, a részvénypiac forgalma 13,2 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter 1,6%-kal emelkedik 12.140 forintra, a Telekom 1%-os pluszban 2.770 forinton. 8 tizeddel gyengül az OTP 46.890 forintig, és 6 tizeddel van lejjebb a MOL 4.684 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 361 forint és 70 fillér, 1 dollár 313 forint és 10 fillér. Európában jó a hangulat, 0,5%-os pluszban London, 2,1%-kal van feljebb Frankfurt, és 1,1%-kal Párizs. A milánói börze 3, a Madrid IBEX pedig 4,1%-os pluszban. és elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en. A Dow Jones 8-tized, az S&P 506-tized, a Nasdaq Composite pedig 4%-os pluszban indította el a kereskedést. Egyébként az S&P 500 már egy 5 napos emelkedő rallyban tartózkodik, és egyébként a Dow Jones is rekordokat döntöget a mai nap folyamán. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI horonként $75.90, a Brent $80.20.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A szél a Dunántúlon megélénkülhet, a hőmérséklet 34 és 42 fok között alakul. A Balaton vize jelenleg 26 fokos, a Velencei tói 27, a Fertő tói 23, a Tisza tói és a Szelidi tói pedig szintén 27 fokos. Köszönöm figyelmüket, hírekkel majd 4 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: mindig a némaságba burkolózó Bunkóczi László, akit remélem ebben a blogban már sikerül szóra bírni.
1: Úgyse fogja bírni, mert érdekli a téma egyébként. Látom, hogy már könyvbe lábadt a szeme, hogy nem szólalhatott meg.
0: Szerintem meg fog szólalni. Ugye, Laci?
2: Hát a némasági fogadalmat eddig bírtam valójában, mert hogy... De Balázs addig könyörgött, hogy... hogy esetleg vegyek részt ezen a túrán, ahova legközelebb menni akar, és hát nyilván annyira világtalan ebben az egész rendszerben, hogy valószínűleg kell neki némi támogatás, hogy
3: egy kis navigációt találja.
2: Már volt olyan, és aki mondta, hogy hagyjam ott, már ez, de mindegy is. Nem, hát egyébként elképesztően érdekes világ ez az egész, amiben egy földi halandó belecsöppen, és egyfelől csodálom azokat az embereket, akik innen mondjuk egy normális, mondjuk azt, hogy normális munkahelyről, vagy egy hétköznapi életből azt mondják, hogy belevágnak egy ilyen kalandba. De nyilván Balázs mondta, hogy mi kell ehhez, tehát hogy milyen felkészülése van ahhoz szüksége annak, aki ezt bevállalja, mit vigyen magával a sárgalázoltásán túl. Mennyire veszélyes mutatvány ez valójában?
1: Szerintem egyáltalán nem veszélyes. A sárgalázoltás kötelező, de valójában azért nincs jelenleg arra sárgaláz veszély. Ugye tavaly én átmentem Angolába, ott van, tehát ez az Angola azért egy picit még nem olyan fejlett, mint az összes többi olyan ország, ahova mi megyünk egyébként ezen a túrán. Egyetlen aszfaltutat sem találtam, amíg ott voltam Angolában. Tehát
3: akkor a harmadik vagy a negyedik szakasz az pipa,
1: sem,
3: nem?
1: Egy métert sem egy
3: a múrva után.
1: Úgyhogy de lehet, hogy egy 5-10 év múlva már majd Angolába is szervezünk ilyen utakat, de jelenleg azért az még nem tartunk abba ott, hogy oda menjünk. Úgyhogy a Victoria egyébként nagyon érdekes, a Victoria Falls. Ugye én már voltam ott tavasszal is, ősszel is, amikor a nedves évszaknak a vége van, meg a kezdete van, úgyhogy az egyiknél alig van vízesés, a másiknál meg óriási van. Ilyenkor április-májusban egyébként ilyenkor van a legnagyobb vízesés, mert a legnagyobb hozam ilyenkor van a Zambézi folyónak.
0: Azért ezek kellemes tájakat és látványosságokat tartogat magában ez a túra, ugye Victoria víz, és mire lehet még számítani, milyen elképesztő látványosságok vannak?
1: Hát például Livingstonba ott elmegyünk egy olyan faluba, ahol tényleg több száz éve élnek ott a helyiek, és 20 évvel ezelőtt valaki finanszírozásában csináltak egy kutat, egészen addig minden nap minden család 6 kilométerre eljárt a kúthoz, hogy vizet hozzon a megélhetéséhez, viszont a mai napig egyetlen egy darab WC sincs a faluba, és 6000 laknak ott egyébként, és a szomszédos erdőkbe járnak.
0: Egyébként viszonylag praktikus téma a megkérdés, tehát például hogy oldódik meg egy ilyen oroszlánokkal tűzdelt, meg orszarvúk által őrzött területen a WC kérdés?
1: Hát minden olyan lehetőségnél egyébként, én mondom, hogy most mindenki menjen el, amikor lehet. Ugye vannak nemzeti park bejáratok, illetve olyan elzárt területek, ahol WC-ket telepítettek le, és vannak WC-k, ott általában azért megállunk, és akkor ott, hogyha valakinek kell, akkor elintézi. Egyébként pedig, hogyha valaki kiszáll az autóból, és a ranger meglátja, akkor egyből 100 dollárnyi büntetésre számíthat, mert azonnal megbüntethet. Például az autó tetejére sem szabad felállni, meg...
0: Tehát mert nagyon, hogy a célpont vagy,
1: hát
0: vagy
1: nagyon miért? Veszélyes, igen, nagyon veszélyes.
0: Volt valami ilyesmi sztori?
1: Velünk soha nem volt, de mi nem is csináltunk tulajdonképpen olyat, ami ilyen illegális, tehát én próbálom betartatni ezeket a szabályokat, mert nem is szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy veszélybe kerüljünk.
2: Kérdeztem, hogy kik mennek erre a túrára valójában, de hogy hölgyek mehetnek?
1: Abszolút.
2: Tehát mehetnek, hogy voltak már, vagy volt még, már, vagy még nem?
1: Még nem voltak, de egészen nyugodtan jöhetnének. Ott annyi vagy kicsit talán jobban kell figyelni pont ezekre az egészségügyi dolgokra, de egyébként én megmondom, semmi veszélyt nem látok, hogyha valaki szeret sátrazni, szereti el lodzsokba aludni, akkor egész nyugodtan és egy kicsit ilyen vadkempingezni, azoknak való ez a túra.
2: Mennyi ember van itt? Tehát mennyire gyakori az, hogy az ember embert lát? Azért mi mentünk úgy, volt olyan nap, hogy tényleg mi egész nap nem láttunk emberi lényt, a sivatagban, vagy azért ez egy ilyen kicsit ez már urbánus.

0: vagy kozmopolitább világ.
1: Itt azért a namibiai sivatagi részen ott nagyon ritka az ember egyébként, ott lehet úgy menni órákat, hogy tényleg még autó sem jön szembe, tehát a turista is eléggé ritka ezeken a területeken, viszont amikor mész egyre a zöldebb részekre, akkor ezért ott az emberek is sokkal jobban laknak, és például tényleg a nemzeti parkban is laknak emberek, és ott, ahol az oroszlán, meg a elefánt, meg minden van, ők kicsit körbe kerítetten, de ott vannak egyébként a szarvasmarháik, meg az ilyen kis házi állataik.
2: De és mit szólnak hozzátok ilyenkor? Hogy van valamilyen interakció a helyiekkel?
1: Nem nagyon foglalkoznak szerintem a turistákkal, mert nincs túl sok turista egyelőre. Amikor azért elérünk Victoria Falls-ba, az egy teljesen más, ott a maga a város, tehát a vízesés, na ott már azért a turizmus rá vannak állva, ott 100 darab ilyen fafaragó van, aki a kis állatkákat árulja, lehet Victoria pólót venni, tehát az már egy sokkal turistásabb rész, illetve azért a Victoria vízeséshez például azért, hogy bemenni a nemzeti parkba, egyből $50 ki kell perkálni, tehát azért
2: elég nem mérik olcsón a vízesést.
1: Igen. A másik oldalon, ha mész, ott $100. Tehát $150, hogyha mind a két oldalról megnézzük a Victoriát.
0: Egyébként hogy jutunk oda? Ez a típusú megközelíthetőség repülővel, elérhetőség.
1: Autóval oda megyünk a Nemzeti Park bejárathoz.
2: Mármint Budapestről.
3: Nem ugrunk sejtőjével, bár ha veled megyek, akkor még erre is fel kell készülnöm. Nem, hogy Európából mennyire elérhetőek ezek a desztinációk?
1: Hát elérhetőek. Legtöbb repülő egyébként Dél-Afrika fele megy, tehát Dél-Afrikába repülés, onnan mennek vissza föl, de Etiópiából, illetve Frankfurtból például direkt járatok vannak.
0: Tehát Frankfurt...
1: Törökországból is van.
0: Aha. Egészen a vízesés sarkáig gondolom. Akkor...
1: Pontosan, a vízesés látod egyébként a repülőről, mikor felszállsz.
0: Mi történik akkor, hogyha amikor mi járunk, vagy jártunk, vagy remélem még járunk is majd ezeken a vidékeken, akkor nekünk van egy nagyon komoly orvosi hátterünk, biztonsági hátterünk, tehát mindig tudtuk azt, hogyha beteg vagyok, fáj a hasam, nem tudom, valaki segít. Milyen itt az élet?
1: Hát ezek az országok sokkal fejlettebbek egyébként, mint Marokkó, Mauritánia, Szenegál, sokkal fejlettebbek.
0: Mondjuk Namibia, meg
1: abszolút.
0: Fejlettebb, mint Marokkó?
1: Sokkal fejlettebbek, tehát sokkal európaiabbak, sokkal több az étterem, sokkal több, és a jó színvonalú étterem, tehát ahol tényleg jó szívűen beül az ember, és nem érzi úgy, hogy fúj, itt beteg leszek.
0: Hát, ki akar étteremben menni a te főzöl?
2: Hát az a másik.
1: Egyébként nem akarnak az emberek, tehát amikor a T-bone steakemet megkóstolják, amit bepácolok előre egyébként.
0: Itthon még Magyarországon?
2: Föladósban.
1: Ott kint egyébként.
0: 30 kiló belefér. 30 kiló belefér.
1: Tehát azért nem gyengék, amiket csinálok.
0: Nem vagyok meglepődve. Mik az éttermek, amiket itt... Na, de félretéve, hát mennyire biztonságos ez a világ? Ez rendőr, teljesen. Bűnözés, orvos, gyógyszer, mobiltelefon.
1: Itt minden országban, ugye ahova megyünk, mind a négyben egyébként a mobiltelefon az viszonylag kiépült. Nyilván a sivatagos részekben nincsen vétel, tehát ott azért megyünk olyan városról, vagy faluból faluba, ahol
0: műholdasunk lesz?
1: Műholdasunk nem lesz, de nem is kell, mert nincs rá olyan szükség. Tehát azért itt a közbiztonság nagyon-nagyon jó. Soha nem láttam olyan problémát, hogyha kinhagytunk valamit, annak nem lett baj, nem zártuk be.
0: Mondjuk az ellopott cipőd, az egy antilop követ el a bűncselekményt.
1: Az pont egy olyan helyen volt, ahol ember nem járt, vagy nem is tudott járni, tehát az a nemzeti park közepén. Úgyhogy ezek, és esténként nagy tábortüzet csinálunk egyébként, amíg ég a tűz, addig nem jönnek egyébként a vadállatok, meg semmilyen állat nem jön oda. Tehát amíg tűz van, addig jó. Este mindig jól megrakjuk, hogy hajnalig kitartson, és akkor már világosban meglátunk.
2: Egy világjáró D-juice csomagot azért vegyetek az út előtt.
0: Egyébként lehet valamilyen olyan típusú van, tehát roaming szolgáltatás oldalról van valami partner, vagy mindenhol szimkártyát vesz az ember?
1: Én mindenhol helyi szimkártyát veszek egyébként, és a helyi szolgáltatóval
0: netezik az ember.
1: Azok netezek.
0: Te mennyire találtad meg itt magad? Mert hogy azért mi éltünk egyfajta életet, amiben nagyjából biztosak voltunk abban, hogy december végétől január közepéig kivonjuk magunkat a civilizációból, a napi problémákból. Menekül oda az ember kicsit, vagy?
1: Hát most ez áthúzódott április 19-től május 9-ig, tehát igazából egy másik időszak, de érzésre pont ugyanazt meg fogod tudni érezni, mert annyira más az a világ, ahova kerülsz. Tehát itt pont az a másságon van a lényeg, hogy egy kizökkensz a napi valóságból, és egy különleges világba belecsöppensz ott.
2: És egyébként, akik veled tartanak, ők is ezt keresik? Vagy inkább csak olyan, azért mennek erre a túrára, mert már bejárták az egész világot, és még Afrika hiányzik nekik.
1: Nem feltétlen, de az biztos, hogy ők sokkal jobban átérzik ezt, amit én most elmondtam, mert ők sokkal inkább benne vannak ebbe. Tehát én nekem azért van elég sok afrikai, meg más ország élményem, ahol jártunk. Szinte a világ minden sivatagát most már bejártuk. Úgyhogy az, ha mondjuk a Laci most eljön oda, neki sokkal nagyobb élmény lesz, mert annyival több új dolgot fog látni. Nekem meg az óriási élmény, hogy mekkora nagy örömet okozok neki.
2: Hát meg végre felnézhet az itinerből.
1: És
0: nem hangszám, a számod is megakadom.
1: Mert hogyha ha megnézitek, a tensi.hu-n vannak egyébként így a értékelések, akik már voltak ezen a túrán, és azért mindenkinek az élete legnagyobb élmény volt, aki eljött velem ide.
2: És a túráról bővebben hol tud ezen az oldalon?
1: Igen, a tensi.hu-n ott van egy leírás az extrém kalandok, vagy Safari Szalai Balázzsal, tehát biztos, hogy meg lehet találni, és akkor ott pontos útleírás van. Vagy hát, hogyha valaki komolyabban érdekel, akkor az infokukac.dakar.hu-n én elküld
2: oda. Te személyesen fogod elküldeni.
1: Személyesen küldök neki olyan prezentációt, amit a Lacinak is küldtem, és a Laci egyből azt mondta, én ide akarok menni.
0: Nem pont így volt, de nyilván ennek majd vannak a történeti hűség, tehát ezeket tudod, a történet majdnem igaz, meg úgy is lehetett volna.
2: De miért, hogy volt? Tehát évődtél valamennyit?
0: Nem, igazándiból én ezt úgy fogom föl, hogy nyilván Balázs előbb-utóbb ezt egyszer megunja, tehát hogyha nyilván nem mehet ő mindig, és hát nyilván egyszer majd szükség lesz egy olyan emberre, aki, hogyha majd éppen pont nem ér rá, mert a felesége hátra köti a sarkát, akkor adott esetben el tud helyette, vagy helyette biztos, hogy nem, de mondjuk el tud esetleg menni egy ilyenre, és nyilván ez egy nagyon menő dolog, egy ilyen túrát akár vezetni is később. Nyilván én is láttam már ezt azt a világban. Nyilván az, hogy a Balázs főz, az egy olyan típusú élmény, ami gyakorlatilag még akár pénzt is adnék, de hogy igazándiból inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ez egy annyira más típusú élmény, hogy ezt azt gondolom, hogy szívesen megcsinálnám, és hogyha majd adott esetben én is meg tudom ezt mutatni másoknak, akkor ez nagyon menő.
2: Tehát akkor ilyen szemmel fogod nézni ezt a túrát. Nem
0: nézem,
2: passzív
0: igen.
2: Szemmel, hanem valahol az aktív
0: igen,
2: és a passzív
0: inkább
2: között.
0: Az aktív, inkább igen, bár jó úgy utasnak lenni, hogy nem nekem kell főzni például, bár hát ismerem, valójában úgyis úgy lesz, hogy én mosogatok, vagy legalábbis megpróbálja azt elérni, hogy a nap végén én mosogassak, de egyőre nem látom esélyt. Én azt gondolom, hogy én ezzel most jól vagyok.
2: Igen,
0: ami még engem érdekelt, hogy volt-e valami korosztályban, tehát hogy volt-e nagyon fiatal, meg nagyon idős ember, aki ezt végig csinálta, volt ilyen.
1: Igen, 28 éves volt egyébként a legfiatalabb, aki tavaly volt velünk, és 73 talán a legidősebb, aki ott volt.
0: Hány fok van?
1: Éjszaka körülbelül olyan 25, és nappal körülbelül olyan 30-35.
0: És ha valami nem jó, akkor nálad tudok reklamálni? Tehát ha valami nem úgy van.
1: Mindenképpen nálam lehet reklamálni.
0: Én azt gondolom, hogy ezzel meg vagyunk, ezzel a mai témánkkal. Viszont még az egy nagy kérdés, Balázs, hogy fogsz-e még versenyezni?
1: Én biztos még fogok versenyezni, de most egyelőre ezt erre a túrára, illetve a Hungaroring klasszikra koncentrálok, ami idén lesz a Hungaroringen.
2: Tehát akkor legközelebb biztosan Magyarországon fogsz versenyezni?
1: Nem.
2: Micsoda cliffhangerrel. Hagyjuk abba a műsorát.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél, Balázs.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Köszönjük szépen.
0: A több meg majd kialakul. Szoktam volt mondani, és hát akkor a Viktória vizesesnél találkozunk elvileg, bár ezt még nekem még jóvá kell hagyatnom egy panél.
2: Van rá még egy 2-3 hetet, szóval igazából.
0: Jóvá ugyásra azért nekem ennél sem is hamarabb. Tudom, hogy a pöcsétet ráteszik az útlevelemre, az még illetve, hogy kiveszik a szépből, meg odaadják, addig még nekem van egy kis melóm ezzel. Úgyhogy ez a következő. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak, is itt voltak velünk.
4: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én, azaz jövő kedden válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament jövő heti rendkívüli ülésének napi rendjét egészítené ki az államfőválasztással. Az indítvány Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter miniszterelnök mellett további 42 kormánypárti képviselő írta alá. Korábban a kormányfő sejtelmes bejegyzést tett közé Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök ugyan nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Baka András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Nagy területen ég a száraz tarló Székesfehérvár nyugati határában. A tűz a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a Fekete-hely Szárazrét térségében lévő hétvégi házasövezetet is érinti. A helyszínen 17 fecskendővel, 6 különleges járművel és közel 70 tűzoltóval dolgoznak a lángok megfékezésén. A terjedés drónokkal is figyelik. A MOL üzemanyag telepe jelenleg nincs veszélyben, de a tűzoltók nagy erőkkel védik a telephelyet. Azokat a látogató lakókat, akik nem tudtak visszatérni otthonukba, a Fekete-hely szárazréti közösségi házban vízzel, élelemmel és szükség esetén szállással segítik. Kiszáradhat 2 horvát folyó és csökkenti termelését a krüszkói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartaniuk az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a mai katonai parádé foglalja le, ezért késve foglalkoznak az asszállyal. Bár aggódniuk nem nagyon kell. Varga Szilvesztert hallják.
2: Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a krüskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize fölmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű, és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítése.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os mínuszban 148.137 ponton áll. A részvénypiac forgalma 14,2 milliárd forint. A vezető részvények nagy rész mínuszban, kivéve a Richtert, az 1%-os pluszban 12.070 forinton. 1%-kal gyengül a Telekom 2766 forintig, 1%-os mínuszban az OTP 46.770 forinton, és 1,4%-kal van lejjebb a MOL 4.648 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euró 361 forint és 50 fillér, 1 dollár 313 forint és 10 fillérbe kerül. Európában jó a hangulat, Párizs most stagnál, London viszont és Frankfurt és egyébként Madrid is 2,1%-kal emelkedik, a milánói tőzsde 1,1%-kal van följebb. A Wall Street-en a Dow Jones 1,1%-kal erősödik, az S&P 500-as mutató 6,1%-os pluszban, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 3,1%-kal emelkedik. Nézzük, hogy milyen helyzet a holland tőzsdén jegyzett gáz árával szeptember végi szállítással. 5,3%-os mínuszban az ár, 1 megawattórányi gázért 52 eurót és 90 eurócentet kérnek. A Duna vízállása jelenleg Paksnál mínusz 134 cm. A paksi atomerőmű második blokkja jelenleg 225 megawattnyi teljesítménnyel van. A Duna egyébként Budapesten most 20 cm. Nézzünk még körbe, Komáromnál mínusz 20, Esztergomnál egyébként mínusz 30, lenti részen Dombori környékén mínusz 139, Mohácsnál mínusz 8 cm, úgyhogy hát ez jelenleg a vízállás. Budafokon egyébként mínusz 49 cm.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel csapadék nem lesz. A szél a Dunántúlon megélénkülhet, a hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. A Balaton 26 fokos, a Velencei tó 27, a Fertő tó pedig 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja. Ez már a 31. műsor, amit készítünk mai műsorvezető társammal, Marsall Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntelek, Mihálovics András.
1: És köszöntjük a mai vendéget, Lóbenvány Norbertet, a MOL Nagyon Balaton alapítóját. Köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, jártál nálunk tavaly, márciusban, ha jól emlékszem.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Szia, Norbi.
3: Sziasztok.
1: Fesztiválozunk egy kicsit. A Nagyon Balaton 2013-ban indult, úgyhogy van már múltja. Mi volt az alapgondolat, mi volt az a megtermékenyítő ötlet, ami így szárba szökkent, és már ilyen szép kort meg is ért?
3: Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy három alapgondolat mentén indultunk, vagy indítottuk el ezt a projektet 2013-ban. Az egyik alap az én Balatonhoz való gyerekkori nosztalgikus kötődésem. Mi nem voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy lett volna ott valamiféle ingatlanunk, kis nyaralunk, vagy bármi. Viszont nagyjából egy-két évente egy-egy ilyen vállalati üdülős hétre elmehettünk, akár apukám, akár anyukám révén többnyire Széplakra, vagy Balatonboglárra. És hát valamiért úgy emlékeztem vissza erre az időszakra, az egy-egy hétre mindig, mint a legboldogabb hét az egész évben. Ezért ennek volt köszönhető az, hogy mondjuk a Balatonszandot 2007-ben elindítottuk, amikor még vita volt arról házon belül is, hogy a Balaton az egy vonzó destináció-e vagy sem, mert a 2000-es évek azért sokszor a rablógazdaságról, meg egy csomó olyan dologról szóltak, amit le kellett küzdeni. Másrészt a 2012-ben, amikor én a Balatonon jártam sokat, akkor azt tapasztaltam egy augusztus 20-a kapcsán pont, hogy miközben fél Budapest, fél Magyarország a Balatonon volt, igazán ünnepinek mondható program nem volt jellemző arra az időszakra, és hát azt is láttam, hogy a Balatonon nagyon sok olyan színvonalas, igazán nívós kulturális esemény működik, a Művészetek Völgyétől a később indult jazzpikniken át, a Kultkikötő, sorolhatnám, nagyjából 10-20 olyan partnerről beszéltünk abban az időszakban, akik nem csak hogy megérdemelték azt, hogy közösen kommunikáljunk és megmutassuk magunkat, hanem a Balaton azt gondolom, hogy megérdemelte azt, hogy azáltal, hogy ezek a igazán nívós események együtt jelennek meg kommunikációban, egy magasabb polcra tud kerülni sokak fejében, sokak szemében a Balaton. Ez volt az egyik fontos gondolat, illetve hát azt is gondoltuk, hogy jó lenne, ha még több esemény születne. Ebben az évben indítottuk a Strandfesztivált, a Be My Lake-et, kicsit később a Balaton Pikniket, rengeteg komkoncertet. Azt gondoltuk, hogy jó lenne, ha nívós programokkal telne meg a Balaton. Uh-huh. Röviden ez volt az alapgondolat, aztán sok minden lett belőle.
2: Nekem rögtön eszembe jutott, hogy a zamárdi kötődésedről beszéltél, hogy a helyszínválasztás ugye Zamárdiba adott volt, mert azért máshol is vannak ilyen hosszú partszakaszok, ahol meg lehet egy ilyen rendezvényt tartani, akár a Strandfesztivál, akár a Balaton Sound tekintetében.
3: Az egy szerencsés véletlen volt, hogy 2006-ban az én Muraközi Péter veszprémi barátom, aki szintén erős szálakkal kötődik a Balatonhoz, sok esemény, a Gyárkertet együtt visszük Veszprémben, ő az Utcazene Fesztiválnak a alapító szervezője. Ő szervezett ott 2006-ban EFOT-ot, akkoriban az EFOT-nak még az volt a sajátosság, hogy minden évben más a szervező és más a helyszín. 2006-ban pont az Zamárdi Szabadstrand volt az, és amikor ott meglátogattuk a Murakot meg az EFOT-ot, akkor láttuk azt, hogy Budapesttől Karnyújtásira egy olyan partszakasz, ami hát nem csak hihetetlen panorámával bír Tihany irányába, de tulajdonképpen egy 2 kilométeren keresztül a vízpartján terül el egy olyan szabad terület, ami alkalmas arra, hogy fesztiválnak, sátrazóknak és sok minden másnak otthont adjon. Ebből jött a gondolat a Balatonszand egy évvel később ilyen indításához, illetve néhány évvel később 2013-ban a Strandfesztiválhoz, ami ugyanezen a helyszínen zajlik azóta is.
1: Arra emlékszel, hogy mit akartatok megmutatni a Balatonból? Tehát, hogy annak a kulturális arcát, tehát nem ez a strandlángos fagyi háromszöget, és akkor ez egy díszlet volt egy kulturális programhoz, vagy már akkor koncentráltatok arra, hogy valami helyi értéket mutassatok meg?
3: Igazából az első gondolat, mert nem szeretném a Strandfesztiválhoz kötni kizárólag ezt az ügyet, annyiban igen, hogy például az idei évben arra jöttünk rá, hát nem egy nagy felismerés, de egy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azt a szlogent, hogy minden, ami Balaton, azt tartalommal töltsük meg. Mert ugye mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sok időt töltünk a Balatonon, nyaralunk ott, dolgozunk, sok minden mást csinálunk, de akinek az a 3-4 nap, amíg mi fesztiválra hívjuk őket, Budapestről, Sopronból, Nyíregyházáról érkezik hozzánk, azoknak ez a nyaralás, mármint hogy sok esetben ekkor látják a Balatont néhány napig testközelből. Jó lenne, ha minél többet mutatnánk meg abból, hogy mi minden jellemző a Balatonra, ételek, italok, a környéken turisztikai látványosságok és sok minden más, művészek, minden, ami Balaton, azt hiszem ez a szlogen elég jól lefedi, amit szeretnénk mondani. De akkor, amikor mi a Nagyon Balaton, Hol Nagyon Balatont elindítottuk, azt nagyon sok mindennel töltöttük meg a következő években, most már mondhatom azt, hogy másfél évtizedben, hiszen a kulturális kapcsolódás, amiről beszéltem, hogy jó néhány olyan partnerünk van, akikkel a kezdetek óta nagyon szorosan dolgozunk együtt, semmiféle üzleti kapcsolat nincs közöttünk, azonban az igen, hogy tudunk egymással egyeztetni időpontokról, egymás problémáiról, egymás örömeiről és sok minden másról. Azért elindítottunk olyan projekteket, mint például a Best of Balaton Story, amiről talán majd beszélgetünk, aminél bőven kikacsintunk a fesztiválos kulturális keretekből, mert hogy ott nekem az volt a meggyőződésem, hogy ugyan sok olyan lista létezik, amit örömmel lapozgat az ember, többnyire gasztronómiai kötődésű listák, amelyek arról szólnak, hogy melyik étterme csütödét, kávézót érdemes meglátogatni. Én rendszeresen azt éreztem, hogy a Balaton ennél többről szól, és mivel ismerek sok olyan művészembert, barátokat, akik hiteles arcok, és tudom, hogy a Balaton rajongói, Ördög Nóri, Tilla, Marsalkó Dávid, Lábas Viki, Gianni sorolhatnám. Őket arra kértem, hogy legyenek úgy a nagyköveteink, nagykövetei a Balatonnak, hogy minden évben ők ajánljanak olyasmit, amiért lehet szeretni a Balaton. Ebben nyilván benne vannak a népszerű, mindenki által ismert éttermek, olyanok is, amiket éppen felfedeznek, de benne vannak olyan gondolatok is, mint például az egyik legextrémebb, amit nagyon szeretek a Nóri részéről, Ördög Nóri részéről, a Balatonon kimondott igenek, ami nem egy megvásárolható gondolat, de mivel a Nánási Pali a Balatonon kérte meg a kezét, azt mondja, hogy neki ez egy olyan ajánlat a Balatonról, ami izgalmas, és ahogy ő ezt mondta, ugyanígy benne vannak ilyen gondolatok, hogy a Balaton vízének a színe. Én, aki azért minden héten többször lent vagyok a Balatonon, szinte minden nap rácsodálkozom, hogy hú, ma milyen szép zöld, tegnap milyen szép kék volt, ma milyen más árnyalatú zöld. Ezek apróságok, de aki ismeri és szereti a Balatont, az tudja, hogy pont ezekért lehet igazán szeretni.
1: Mondtad az elején a beszélgetésünknek, hogy akkor még kicsit ilyen szociál bukéja volt, fogalmazunk így, a Balatonnak. Nagyon sokat változott az elmúlt több mint egy évtizedben?
3: Nekem pont a szociállal sok bajom nincs, mert hogy én nagyon bírom Balatonnak a retro. Igen. Inkább azt gondolom, hogy az volt jellemző sokáig, ami hát az országunkra is, de a Balatonra különösképpen, hogy ez a fajta ilyen rabló gazdálkodás, hogy bementél egy étterembe, akkor nem lehettél biztos benne, hogy az a Coca-Cola, az valóban Coca-Cola, átvere a pincér, és így tovább. És azt gondoltuk feladatunknak, hogy megmutassuk azt, hogy a Balaton nem csak ilyen. Szerintem ezt kinőtte a Balaton egyébként, az én meggyőződésem szerint sok-sok hibáját el tudnám mondani, ami nem tetszik, vagy amin érdemes lenne változtatni, vagy esetleg azt gondolom, hogy a sajátosságából abból adódóan, hogy 2-3 hónap alatt kell ott megvetni a lábát sokaknak, nehezen orvosolható, de közben, ha az a kérdés, hogy változott ebbe a 15 évben a Balaton megítélése, szerintem sokat, és a jó példákat, azokat szívesebben vesszük észre, legalábbis igyekszünk, mint a rosszakat.
1: Már néha én is úgy érzem ebből a székből is, hogy a bőség zavarával küzd bármekkora közhely, és az ember, hogyha a balatoni programok közt akar válogatni, és akkor az van, hogy melyik kezembe harapjak. Van ebben verseny? Mert azért a szezon is behatárolt, a közönség is behatárolt, mondjuk a fellépők is véges számúak, vagy ebben kialakult egy egyensúly a Balatonnál, meg talán országosan is?
3: Én egymás közti versenyt próbálom végig gondolni, hogy érzek-e bármilyen ponton. Azt kevésbé érzek, ha érzek is, akkor az azt gondolom, hogy ez mindig a közönség számára jót tesz, vagy pozitív, hogyha van valamilyen szintű versengés. Én inkább azt látom egy nehézségnek, ami egyben a turisztikai hatás szempontjából az erejét is jelzi a Balatonnak, hogy amíg az ország bármely pontján, Szegeden, Debrecenben, akár Sopronban, akár bárhol egy fesztiválnak, egy kulturális eseménynek a megépítése sem egyszerű feladat, de ott azért mégis adottság az, hogy a helyiekre lehet építeni. Addig egy bármely balatonparti eseménynél, ahol kiindulok magunkból, egy strandfesztiválból, ahol nagyjából 60-80 ezer vendég van jelen 4 nap alatt, ahhoz rengeteg biztonságőr, vendéglátó személyzet és sok mindenki más kell. Tulajdonképpen szinte semennyi nincs helyben, hanem mindenkit szállítani kell, vagy utaztatni kell, mindenkinek szállást kell foglalni. Ugyanez igaz a vendégeinkre, ha éppen fellépőkről vannak úgy szintén, ami azért egy sok tízmilliós handicap ahhoz képest, hogyha valaki a saját városában ezt meg tudja oldani. És közben azt hiszem, hogy ez egyben egy jelzés is, hogy egy művészetek, vagy egy jazz piknik, akár egy strandfesztivál is, ezek szerint a sok-sok vendéggel, amit fölmutat, az ország túlsó pontjairól képes vendégeket vonzani, hiszen helyben Zavárdi esetében 2000-en laknak, nyilván nem ők tartják el a fesztivált.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy beül-e az autóba Debrecenbe valaki, vagy akár Kőszegen, hogy eljöjjön egy balatoni fesztiválra, de akkor ezek szerint egyértelmű válasz, hogy igen.
3: Hát ebben biztos, hogy visszatérve a versenykérdésre, úgy általában a fesztiválok között van verseny, abban az értelemben, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még ugye mi szerveztük a Volt Fesztivált is, az egy jellemző helyzet volt, hogy sok ezer turista elindult az ország túlsó végéről is azért, hogy megnézze azt a kínálatot, amit kap. Most már sokkal inkább a regionális turizmus jellemző egy-egy fesztivál esetében. Nyilván itt a nagyvárosok, Debrecen, Szeged és hasonlók, azok nagy előnyben vannak, hiszen nagy a vonzás körzetük, de a balatoni események azok egyértelműen azt kell, hogy elérjék, hogy miattuk jöjjenek oda a turisták. Ebben az a díszlet, meg az a feeling, amit a Balaton ad, az hihetetlen sokat tesz hozzá, de muszáj olyan ötletekkel előállni, amin a kollégáim, nem csak a saját kollégáim, hanem a távoli értelembe vett kollégáim is sokat dolgoznak a Balaton partján.
2: Tud egy fesztivál desztinációt építeni?
3: Mindenképpen azt gondolom, hogy ráadásul az nekünk törekvésünk, hogy ahol jelen vagyunk, és ahol szeretnénk gyökeret verni, ott ne csak 4 napig legyünk sokak szemében egyébként akár negatív hatással, azzal, hogy zavarjuk a nyugalmukat, és így tovább, sokak számára nyilván pozitív hatással, forgalmat generálva. De például Zamárdi esetében most mi azon dolgozunk, hogy Zamárdi vezetésével közösen az ott élő művészek, akik már nincsenek köztünk, mint például Fenyő Miklós, aki Zamárdiban lakott, mondhatom azt, tehát itt a 13. kerületben most is vagyunk, itt volt az igazi otthona, de Zamárdiban töltött rengeteg időt, neki egy emléket állítunk a közeljövőben. Kortárs művészekkel dolgozunk azon, hogy amik ott a fesztivál ideje alatt születnek Balatonhoz kötődő emlékek, azok balatoni településeken legyenek egyfajta modern kortárs alkotásként jelen, tehát ilyen értelemben azt remélem, hogy túl azon, hogy reményeim szerint, vagy meggyőződéseim szerint a balatoni nívósabb kulturális események emelik a desztinációs értéket, ezek az emlékek is sokat tesznek hozzá.
1: Azt hogy látod, hogy, mert ugye most pont a fesztivál piacon van rá egy példa, hogy az EFOT költözik. És ugye korábban megmondtad is, hogy az EFOT egyszer itt volt, egyszer amott. Nagyon meghatározó a helyszín egy-egy fesztivál szempontjából?
3: Szerintem nagyon,
1: más persze. Más lenne mondjuk a strandfesztivál, maradnál te példánál, ha mondjuk, nem tudom, Tiszatónál, vagy a Szelidítónál, vagy Orfűn, vagy bárhol máshol rendeznéd ugyanígy meg?
3: Pont jó példákat mondtál, mert nyilván Orfű az egyik szívemhez közel álló fesztivál, egészen más adottságokkal bír, de attól is olyan. Nem lehet egy összetevőt kiemelni, vagy csak egy összetevőre fogni valaminek a sikerét, vagy éppen kudarcát, de az Orfűnek például az a helyszín és az a millió, amit magáénak mondhat, az nagyon sokat tesz hozzá. És hát azt is tudom, hogy egy lakossági fórumon, mondjuk a Strand, vagy pláne a Balatonszand esetében azért az ellenünk levők, vagy hogy fogalmazzak, azok nagyon sokszor felvetették, hogy jó, legyen, de miért a parton, miért itt, miért nem az erdőbe. Nyilván az előbb elmondottak szerint én nekem az a meggyőződésem, hogy pont az egyik nagyon komoly értéke a fesztiválnak. Sok minden más teszünk még hozzá, de ha ránéz valaki azokra a képekre, hogy ilyen gyönyörű helyen vagy, az egy hihetetlen alapot tesz hozzá, vagy ad neki.
1: A másik jellegzetesség, hogyha valaki forgatja a Nagyon Balaton programfüzetét, akkor meghökken, mert hogy nem egy kaptafára vannak felfűzve az események. Ez is szándékos?
3: Ez a strand esetében, vagy a Nagyon Balaton esetében?
1: A Nagyon Balaton esetében, de akár a strandfesztiválra ül is hozhatnánk példaként.
3: Hát talán túlzás lenne azt mondani, hogy szándékos, inkább azt mondanám, hogy azt a sokszínűséget jelzi, hogy milyen sokféle, nem kicsit elhasználszó, de mondjuk úgy mégis vállalkozó van a jelen a Balatonon, aki arra teszi fel az életét, a munkáját, hogy megvalósítson valamit, amit ő értékesnek talál, és ilyen értelemben, bár így még sose gondoltam végig, de valóban nagyon jól kiegészítik egymást a programok, hogy hát egy nagy kritika Balatonnal kapcsolatban, balatoni eseményekkel kapcsolatban, és miért csak júniustól szeptemberig tartanak, de ha csak ezt időszakot vizsgáljuk, akkor az tényleg nagyon klasszul összeáll, hogy van a polgári attitűdű jazzpiknik, van a bohémebb művészetek völgye, van a mondjuk úgy mainstream jellegű plázs, a kultkikötő, ami ezt a színházas vonalat hozza, vagyunk mi a szintén mainstream gyerekeknek, családoknak szóló strandfesztivállal, szóval, hogy valószínűleg nem is nagyon bírna egy-egy műfajból sokkal többet a Balaton, de ha ilyen szemmel nézzük, akkor az tényleg egy nagyon egységes kép, amit látunk a maga sokszínűségével együtt.
1: Uh-huh. Lassan el kell vonulnunk szünetre, de egy dologban még érdekel a véleményed, hogy mondtad, hogy egyre pezsgőbb akár a gasztró, akár a sport, akár a kulturális élet a Balaton környékén. Hogy válogattok? Hogy mi az, ami már elérte azt a szintet, hogy meritek ajánlani a szélesebb közönségnek is?
3: Ha megint csak a MOL Nagyon Balaton a kérdés, akkor nekünk van egy teljesen szubjektív szűk csapatunk, és a feladatunk akkor, amikor azt akarnánk mondani, hogy mi az a MOL Nagyon Balaton, az leginkább egy iránytű, egy olyan jel, amit az ember szívesen kitesz az ablakba. Tehát ha valaki azt látja, hogy MOL Nagyon Balaton név alatt futnak programok, akkor azt reméljük, hogy biztos lehet benne, hogy ez egy jó minőségű sztori. Azért merem ezt így kimondani, mert nálunk, vagy a MOL Nagyon Balaton ernyő alatt lévő majd nagyjából 200 eseményből mindössze 2-3 úgymond a sajátunk, de ha valaki mondjuk ezt a Best of Summer névre hallgató nyári katalógustát nézi, amiben ajánljuk az összes balatoni ilyen típusú programot, akkor tényleg azt látja meggyőződésem szerint, hogy nem csak szép a Balaton, hanem kulturális szempontból is olyan töltetet ad, amire mindjárt büszkék lehetünk. Akár a nemzetközi sztárkínálatot is, ha megnézzük, kihagytam a Veszprém Festet, ami most ért véget a napokban indul a jazz piknik. Ha csak a világsztárokat nézzük, az is egy olyan felhozatal, amit egy külföldi is, ha meglát, akkor azt hiszem, hogy meg tudja találni a sajátját benne.
1: No, tartsunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza. Érdekelne még a Best of Balaton egy kicsit, meg általában, ha már a fesztiváliparban mozogsz, akkor a fesztiválipar kilátásairól is a véleményed. Úgyhogy nem menjen senki messzire a készülékektől. Maradunk a hírek után, meg a szünet után. Jövünk vissza Lóbenvej Norbertel, a MOL Nagyon Balaton alapítójával.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! Fél öt múlt fél perccel a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kutfúrási igény idehaza, a háztartási furtkutakból ugyanis asszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre, és aggasztó, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából egy méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútforrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet. Lázár Renátot hallják.
2: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbális védelmi térkép az interneten elérhető, és amely pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
1: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslata a parlament augusztus 10-11-i, azaz jövő hétfő és keddi rendkívüli ülésének napi rendjét egészíteni ki az államfőválasztással. Az indítványt Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban egyébként a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közé Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a tanálgatások szerint Baka András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Nagy területen ég a száraz tarló Székesfehérvár nyugati határában. A tűz a nagyszín miatt gyorsan terjed, és már a Fekete-hegy száraz rét térségében lévő hétvégi házasövezetet is érinti. A helyszínen 17 fecskendővel, 6 különleges járművel, és mintegy 70 tűzoltóval dolgoznak a lángok megfékezésén. A terjedést drónokkal is figyelik. A MOL üzemanyag telepe jelenleg nincs veszélyben, de a tűzoltók nagy erőkkel védik a telephelyet. Azokat a lakókat, akik nem tudnak visszatérni otthonukba, a Fekete-hegy szárazréti közösségi házban vízzel, élelemmel és szükség esetén szállással segítik.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX fél órával zárás előtt 0,5%-os mínuszban 148.355 ponton áll. A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,3%-ot emelkedik a Richter 12.110 forintra. 2,1%-os pluszban a Telekom 2.774 forinton. Gyengül az OTP 0,8%-kal 46.860 forintig, a MOL pedig 1,7%-kal van lejjebb 4.634 forinton. Európában jelenleg jó hangulatú kereskedés zajlik, leszámítva a Milánót, ahol most 1,1%-os mínuszban a tőzsde, Párizs gyakorlatilag stagnál. A frankfurti DAX index 1/10, és egyébként a madridi IBEX is ennyivel van feljebb, a londoni FTSE 0,3%-kal emelkedik. A Wall Street-en jó a hangulat, 1,2%-kal erősödik a Dow Jones, 0,5%-os pluszban az S&P 500, és 2,1%-kal van feljebb a Nasdaq kompozit mutatója.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte felhőtlen száraz idő várható éjszaka, legfeljebb gyenge légmozgással. A hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ilyen fokkal alacsonyabb értékeket is előfordulhatnak, míg a vízpartokon, városban magasabban fekvő helyeken ennél kicsit melegebbé lesz majd a hajnal. A holnapi napon többnyire napos idő várható, kisebb felhőkkel. A szél késő délutántól egyre több helyen majd megélénkül, zivatarok néhol és záporok zivatarok néhol előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket a folytatásban, Párt Café. Hírekkel majd 5 órakor várom önöket itt a Trend FM-en hosszabb hírösszefoglalóval, és majd zárjuk a tőzsdét is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja, és Lóbenvej Norbert a vendégünk, ahol Nagyon Balaton alapítója. Már esett szó a Best of Balatonról, ott mi volt a koncepció? Az mi hívta életre?
2: Elsősorban az, hogy ahogy említettem, én is azok közé tartozom, aki a Balatont listázó helyeknek a kiadványait, vagy akár online felületeit örömmel nézegeti. És ezek többnyire azért az a meggyőződésem, hogy szakmai szempontból elég egészen jól összerakott történetek, viszont én nagyon sokszor hiszek a személyességben. Abban, hogy azok a példaképek, vagy akár celebritások, akikről azt gondolom, vagy azt gondolja az ország, hogy érdemes adni a szavukra, azoknak kíváncsi vagyok a véleményére is. És hát szerintem jó néhány olyan hazai híresség van, akiről tudjuk azt, hogy sok időt tölt a Balatonon, ragaszkodik hozzá, szereti, szerelmes belé, talán így is fogalmazhatnék, és közülük sokakkal, hála jó Istennek, vagyok is olyan viszonyban, hogy akár időt is töltünk sokat a Balatonon, de hogy beszélgetünk róla, az nem kérdés. És arra voltam kíváncsi, hogy vajon van egy olyan töltet bennük, hogy ők maguk elmondják azokat az élményeket, amiért ők szeretnek a Balatonon lenni. Ennek formális és kevésbé formális megvalósulása is van, tehát minden évben egyszer elmegyünk egy közös vacsorára, többnyire a Kis Tücsökbe, ha kiszabad ezt így mondani, ahol...
1: Legendás helyről van szó, úgyhogy persze, hogy kiszabad.
2: Ahol úgymond megvitatjuk a Balatonnak az aktuális ügyeit, de hát nem kell túlságosan komolykodásra gondolni.

0: Ez egy alapot biztosít. Idejében pedig oda jutottunk, hogy hát ez most 5. vagy 6. alkalommal szervezzük, hogy a Péter Prinziger Péter által jegyzett balatoni kerekasztalt, illetve azokat a már a Best of ajánlatok között szereplő partnereket, akik büszkék arra, úgy látom, hogy ennek tagjai, az ő véleményüket kérjük, hogy vajon mik azok az újdonságok, amikre ők fölkapták a fejüket idén. Hozzáteszem, hogy én, aki, ahogy említettem, szerencsés vagyok, annyira sokat járok a Balatonon, még mindig fel tudok fedezni olyan újdonságokat, amik sok esetben nem is újdonságok, csak elmentem eddig mellette, úgyhogy szívesen bedobom abba a kalapba, ahol majd válogatnak a nagykövet társaim. És hát van egy olyan túlságosan nem protokolláris, de mégis szeretett esemény, aminek az a neve, hogy a Balaton ünnepe. Ez jellemzően a Strandfesztiválnak az egyik napján, most augusztus 19-én tartjuk, ahova meghívjuk a nagyköveteinket, meghívjuk a korábbi Best of ajánlatokat, és hát meghívjuk azokat, akik az újak. Mondjuk van, aki nem tud eljönni, például a balatoni bicikliút, az nem tud eljönni, hogy megkapja az elismerést, vagy a szuppozás, mint lehetőség nincs ott soha, de azért beszélünk róluk. Viszont ahol egy-egy személyhez köthető ajánlatról van szó, azokat ott megtapsoljuk, megünnepeljük, és igyekszünk hírét vinni annak, hogy vannak.
1: Nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy évről évre hány szolgáltató, attrakció, gondolat, víz kerül bele ebbe a nagy csomagba? Tehát, hogy mennyivel bővül a kínálat minden évben?
0: Az elején, most már nagyjából 120-130 ajánlatról beszélünk, azt időről időre nézegetjük, hogy vannak-e köztük olyanok, amik vagy megszűntek, vagy olyan is előfordul, hogy egy-egy nagy követ fölhívja a figyelmet, hogy én ajánlottam ezt pár éve, de annyit romlott a színvonal, hogy már nem, szerencsére azért kevés ilyen van, de előfordul. És hát minden évben valamennyire a közönség és a nagykövetek ajánlatai alapján nagyjából 10-12 jut el odáig, hogy ajánlat legyen belőle, mert hogy sokszor látjuk azt, hogy valaki nagyon szeretné fölhívni magára a figyelmet, ezért láthatóan irracionálisan sok szavazat vagy ajánlat érkezik. Persze megnézzük, de nem, ide nem lehet bevásárolni a magát senkinek, nem nincsen üzleti modell mögötte, körülbelül ilyen 10-12 körül érezzük reálisnak, ami egyébként olyan értelemben nagy szám, hogy ebben a régióban nem feltétlenül gondolná az ember, hogy ilyen sok újdonság születik, de azt is érdemes talán kihangsúlyozni, hogy miközben én Zamárdiban lakom, vagy hát sok időt töltök ott van olyan helyi étterem, amire most idén kaptam fel a fejem, pedig már évtizedek óta létezik, hogy ebben a mi városunkban ilyen nívós étterem mellett el tudtam menni, pedig egy kisvárosról beszélünk, biztos, hogy ajánlani fogom.
1: Tehát ez akkor tulajdonképpen egy védjegy.
0: Ezt a szót kerestem az előbb, igen, a védjegy.
2: Szubjektív az egész döntési folyamat? Nincs abban semmi rossz, hiszen emberek ajánlanak valamit, amiben hisznek.
0: Abszolút szubjektív. A maga döntés az abban azért demokratikusnak mondanám inkább, hogy szubjektív, hogy ki mit ajánl, de hogy ki kerül föl a végén az ajánlottak listájára, az már egy szavazásnak az eredménye.
2: És itt szakmai sztenderdeket is néztek, vagy elég, hogyha ha megvan benne az a kis plusz, vagy az a kis balatoni érzés, ami ajánlhatóvá teszi?
0: Nem mondom, hogy jellemző, de előfordulnak viták. Tehát előfordul, hogy valaki valamit nagyon szeretne, és valakinek meg nem jó tapasztalatai vannak. Ennél sokkal jellemzőbb az, hogy egyik nagykövet ajánlja, a többi pedig azt mondja, hogy erre kíváncsi vagyok, hadd nézzem meg, mielőtt bekerül a listára. Tehát ez a része abszolút működik. És még magamon is látom azt, hogy bár a felhasználó felület, amit Best of Balatonnak hívunk, az azért a tökéletestől messze van, de még én is sokszor használom abban az értelemben, hogy tavaly volt az a nem tudom melyik étterem, például most Fonyodligeten van egy étterem, ami tavaly került az ajánlataink közé, pár hete kipróbáltam, és hát leesett az állam, hogy ilyen van a Balatonon, és ezt köszönhetem magunknak, mondjuk köszönhetem volna Michelin Guide-nak is, mert oda is bekerültek. Két ilyen rangos elismerés egy helynek, azért az nagy dolog.
2: Azt is láthatjuk, hogy nagyon színes borászat, strand, szállás, pékség, te is mondtad, a szapozás, élmények, kerékpárút. Ez már egy ilyen önálló turisztikai vonzerő? És az a bizonyos 4 évszakos koncepció, ami ebben a műsorban olyan gyakran felkerül, ezt is szolgálhatja akár? Hogy látod?
0: Én biztos vagyok benne, hogy tudja szolgálni. Azzal mindig óvatos vagyok, hogy ebben mennyire tudunk sikeresek lenni, mert hogy ez szerintem egy olyan megfejtendő kérdés, amire senki nem tudja a választ, hogy tud-e okossága egyáltalán, hogy akar 4 évszakos lenni, például ezeken a balatoni nagykövetes beszélgetéseken, vitákon a helyi vendéglátók közül sokan elmondják, hogy szerintük ez ne legyen cél a 12 hónap, hanem legyen cél a 10 hónap, és akkor 2 hónap.

0: napig hadd vegyenek levegőt és készüljenek föl. Ezek mind-mind olyan előttünk álló feladatok, amikkel van dolgunk, de maga a Best Of-nak a lelke, vagy az alapja, a számomra olyan értelemben egy jó kezdeményezés, fontos kezdeményezésnek tűnik pont a személyesség okán, hogy én azt gondolom, hogy tervünk az, hogy országosan is ezzel történjen valami. Egy pilot projektet tavaly Sopronban, én Soproni vagyok, elindítottuk Best of Sopron néven, ahol ugyancsak a helyi, mondjuk úgy, hogy helyi ismert emberek, véleményvezérek azok, akiket arra kértünk, hogy mutassák meg Luka Enikőtől, Eperjes Károlyon át, Rakowski Zsuzsától sorolhatnám, olyanok is, akiket csak helyben ismernek igazán, hogy ők miért szeretik a várost, és hát ő soproni szinten ugyanúgy az éttermektől a milyen hangulatos kinézni a tűztoronyba és meglátni a Schneeberget Ausztriába. Ezek olyan extra vagy akár hétköznapi ajánlatok, ami jobb érzés megnézni, mint egy unalmas katalógus föllapozni, ami mindenhol jelen van.
1: Mennyire trendi a Balaton szerinted?
0: Szerintem erre nehéz válaszolni.
1: Akkor úgy kérdezem, trendibb most, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
0: Hát arra is nehéz, mert szerintem ez is változó, ugye az egy küszködés folyamatosan, tegnap is pont olvastam azzal kapcsolatos felvetéseket, hogy a vízmélység, a szúnyogok, a lángosár és a többi, ebbe szerintem nincs exakt igazság. Én az árérzékenység kapcsán is hol így, hol úgy tapasztalom, tehát van, ahol azt gondolom, hogy megéri az árát, van, ahol azt gondolom, hogy azért a színvonalért, amit kapok, ez nem tesz jót a Balatonnak. Ez szerintem nem egy befejezett folyamat, amiről beszélünk a Balaton esetében, akinek az a fajta lelki kötődése van a Balatonhoz, hogy egész egyszerűen elhagyod a Budapest táblát, és hogy kimondtam, ki is rázott a hideg, akkor érzed, hogy vár ott valami. Az meg fogja találni, és meg fogja keresni benne a szépet és a jót, és nem nehéz megtalálni, mert szerencsére tényleg sokan vannak, akik ezt a szívükön viselik, de szerintem nincs olyan város, nincs olyan desztináció, ahol ne lehetne árnyoldalakat is megtalálni. Például az, hogy ti vagytok, és ezt 30 nem tudom, hanyadik alkalommal viszitek ezt az ügyet, nyilván nektek is ez egy ügyetek. Én is azt gondolom, hogy ez nem kevesebb, mint egy küldetés sokunk számára, akik a Balatonnal foglalkozunk, hogy egy szívünkhöz közel álló ügyet a szívünkön viseljünk.
1: Beszéljünk kicsit a fesztiváliparról. Nehéz időket él most a fesztiválipar? Lehet olyan elemzéseket hallani, hogy a kisebb fesztiválok azért megszűnögetnek, nehézségekkel küzdenek, még a nagyok is, hogy egy kicsit egy olyan generáció nőtt fel, aki eltelt, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de ez jutott eszembe, eltelt a fesztiválokkal. Könnyű ma még fesztivált szervezni? Megéri ma még fesztivált szervezni?
0: Hát hasonló választ adok, mint az előző kérdése, hogy nem tudok egyértelmű igen nemet mondani, mert hogy ez is egy sok elemzésen átment kérdés. Soha nem volt könnyű természetesen. Most leginkább, hogyha 3 mondatban szeretném összefoglalni, akkor azt látom, hogy azért a fesztiválozás műfaja az nem ment ki a divatból, hullámzik, hogy hova szeretnek, hova kevésbé járni fiatalok, ahogy az előbb beszéltünk róla, a desztinációnak vagy a régiónak nagy szerepe van abban, hogy mi az, ami működik, mi az, amit az ember hozzátesz. Ami igazi nehézség, az azt gondolom, hogy kétpólus. Az egyik az, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest olyan szintű kínálat jellemző elsősorban Budapesten, de máshol is, ahol tulajdonképpen a fesztiválozás élményét kicsit máshogy, lehet, hogy kevesebbet, de sokkal kényelmesebben meg tudsz kapni. Nem kell azt az idézőbe tortúrát a nyakadba venni, hogy vonatozzak, sátrazzak, hol fogok lakni, mit tudom én mi, hanem azt mondod, hogy Budapesten van a XY tök jó minőségű szabadtéri szórakozóhely, szinte minden nap van egy sok ezres koncert, ilyen szórakozóhelyből van több is ráadásul. Ezek olyan nagyon komoly alternatívát, pozitív alternatívát jelentenek, de nyilván azt is jelenti, hogy akkor miért kínlódjak azon, hogy fesztiválra menjek. Másik oldalról pedig ezek a fesztiváloknak az előállítása, csúnyán mondva, nagyon-nagyon durván megdrágultak az elmúlt 1,5 évtizedben. kezdtem akár nyilván a fellépők áraival, ahol a nemzetközi produkciókra szakosodott fesztiválok, Lásd Sziget, Balaton Sand, ami ugye már sajnos meg is szűnt, egész egyszerűen szinte képtelenek azzal a lépést tartani, amit a világsztárok, az igazi világsztárok szeretnének elkérni, nem lehet jegybevételből kitermelni. A hazai fellépőknek is egyik oldalról öröm, hiszen végre van mit hazavinniük, de az igazán menők azok most már komoly gázsért és komoly technikai költségeket játszanak. Az is egy pozitív helyzet, hogy soha nem látott népszerűséggel bír jó néhány, sokkal több hazai zenekar, mint korábban bármikor, tehát nagyjából 20-25 olyan produkciót lehet mondani, akik aréna szintű teltházas sztárok, ez azért sosem volt így, de közben az a fajta zöldmezős beruházás, amit egy fesztivál jelent, tehát mondjuk Zamárdiban, ahol mi jelen vagyunk, ott eleve ki kell bérelnünk a területet, ami azért nem jellemző, mert a legtöbb város azzal legalább segíti a fesztiválokat, hiszen tudja, hogy fontos számukra az a turisztikai vonzerő, amit egy fesztivál jelent, hogy a területet biztosítja. Zamárdi ezt nem teheti meg, tehát az rögtön egy nehézség, de majdnem mindenhol máshol, mire csatornát, áramot, mellékhelyiségeket, büféket, színpadokat, nem tudom mit fölépítesz, ez néhány 100 millió forint, és akkor még semmi nem történt. Ez nagyon-nagyon nehezen kigazdálkodható, úgyhogy sok fesztiválnál látom azt, hogy billegnek. A kisebbek azok sokszor azért dobták be a törölközőt, mert mondjuk egy fiatalos lendület egy pár évtizedig kitart, akkor is, hogyha mondjuk nullánál meg a fesztivál, vagy minimális plusszal, minusszal, de egy idő után már azt érzik, hogy ennyi energiát nem tudnak fordítani rá, mint amennyit kellene.
2: Attól sikeres lehet egy fesztivál, hogy nagyobb a merítés, vagy tehát, hogy nem egy tematikára épül, hanem egy velegre megpróbálnak mindent bele suvickolni, vagy pedig nincs összefüggés a kettő között?
0: Van összefüggés, de ráadásul itt sem létezik egyértelmű recept, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan fesztiválok, amelyek egy műfajra, vagy egy műfajnak a sok kis elágazására épülnek, és rendkívül sikeresek, mondjuk elektronikus zenébe, vagy rockzenébe is jellemző az ilyesmi. Az hozzám közel álló fesztivál modell az nyilván a nagyon sokszínű, mondjuk azt, hogy a Sziget kezdeti iskola az a sok fesztiválra hatással volt, és én a mai napig mondjuk egy strandfesztiválba társaimmal, barátaimmal együtt azt képviseljük, hogy színháztól a sportig, a szabad egyetemtől a kis koncertekig, az akusztikus koncertekig, sok minden legyen benne, de azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy azért a legtöbb fesztivál esetében az is cél, legalábbis nálunk mindenképp, hogy több generációt szólítson meg, és például egy fiatal generáció, egy Gen Z számára kutatások többnyire azt mutatják, hogy az a fajta átláthatatlan sokszínűség, ami mondjuk akár egy Szigetet leginkább jellemez, hogy oda belépsz. Nekem már azért ijesztő, mert hogy 52 éves vagyok, és nincs kedvem így gyalogolni, mint amennyit régen szerettem, de azt mondják, hogy egy fiatalnak meg jobban szereti azt, ha kap 3-at, uh-huh. és nem 303-at.
1: Uh-huh. Köszönjük szépen, hogy itt jártál és elmondtad ezeket. Programajánlónk következik, hogyha az augusztus 6 és augusztus 9 közötti hétvégére van programajánlód, azt szívesen fogadjuk, Norbi. Addig mi gondolatébresztőként elkezdünk néhány programot ajánlani.
2: Kezdem akkor, jó? Augusztus 5-e és 9-e között Zalakaroson 5 napra a Boré, a Zenéi és persze a Prószái lesz a fűszerep. A Bor, Mámor, Prósza a zalai ízeket igazi nyári fesztivál hangulattal fűszerezi meg. Lesz fröccsfutás, Prósza sütőverseny, esténként pedig koncertek pörgetik fel a várost. Szombaton a Zaporozsec is színpadra lép, ha pedig valaki még nem kóstolta meg a hagyományos zalai prószát, ennél jobb alkalmat nehéz lenne találni.
1: És kicsit hazabeszélek, augusztus 6 és 8 között Palóznakon ismét találkozik a Jazz, a Bor és az utánozhatatlan balatoni életérzés, a 14. paloznaki jazz piknik idén is komoly világsztárokat hoz a Balaton felvidékre, és mit ad Isten, még a Millás reggeli műsor is kitelepül oda. Ott lesz Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre és az Earth, Wind & Fire Experience is. Napközben borok, gasztroélmények, este pedig nagy koncertek fogják adni a hangulatot. 3 nap, amikor Palóznak ismét a Balaton egyik legpezsgőbb pontja lesz.
2: Ne csodálkozz, hogyha sok ismerőssel fogsz találkozni. És akkor a 3. programunk augusztus 7-e és 9-e között Fonyódon feltekerik a hangerőt, érkezik a 12. Rock Balaton Fesztivál. 3 napon át a hazai rock és metal élet nagy ágyúi váltják egymást a színpadon, jön többek között a Pokolgép, a P-mobil, a Kartagó, a Kárpátia és a Depresszió. Nappal Balaton, este gitárok és koncertek, Fonyód, ezen a hétvégén a rockerek balatoni fővárosa lesz. A fesztivál 14 éves kor alatt felnőtt kíséretében ingyenesen látogatható, és akinek mindez még nem volt elég, a szíveskedjen elfáradni a Visit Balaton 365.hu oldalra, és jobbnál jobb programokat fog látni.
1: Lobbenvein Norbertnek, a MOL Nagyon Balaton alapítójának köszönjük, hogy itt járt nálunk, és további sok sikert kívánunk. Szerintem fogunk még beszélgetni ebben a műsorban.
0: Nagyon köszönöm, Gregory Porteren találkozunk.
1: Ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja, a 31. műsornak vége szakadt, de jövő héten ismét találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Pihálovics Andris.
1: Szép napot mindenkinek, a viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
3: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
4: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
4: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! Erős a forgalom a fővárosban, a Budaörsi úton, a Nagyszőlős utcától befelé továbbá a Szél Kálmán tér környékén, a Kiskörúton mindkét irányban, az Asztória előtt, a Rákóczi úton szintén mindkét irányban, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Továbbra is csak lassan járható a Könyves Kálmán körút a Rákóczi híd felé, mert a Mester utca előtt a villamospálya karbantartása miatt sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani. Mától a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sávban tudnak közlekedni, ott gázvezetéket építenek, és az Angyal utcából így csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik a H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös jelzéssel, a Göncz Árpád város központ és a Kaszásdűlő között H5-Y jelzéssel szintén pótlóbusszal utazhatnak, valamint a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
6: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok! Pontban 5 óra van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A TISZA frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én, azaz jövő hét kedden válaszol meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napi rendjét egészíteni ki az államfőválasztással. Az indítványt Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közé Bakó Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Bakó András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Nagy területen ég a száraz tarló Székesfehérvár nyugati határában. A tűz a nagy szél miatt gyorsan terjed, és már a Fekete-hegy szárazrét térségében lévő hétvégi házasövezetet is érinti. A helyszínen 17 fecskendővel, 6 különleges járművel és mintegy 70 tűzoltóval dolgoznak a lángok megfékezésén. A terjedést drónokkal is figyelik. A MOL üzemanyag telepe jelenleg nincs veszélyben, de a tűzoltók nagy erőkkel védik a telephelyeket. Azokat a lakókat, akik nem tudnak visszatérni otthonukba, a Fekete-hegy szárazréti közösségi házban vízzel, élelemmel és szükség esetén szállással segítik. Tűzeset történt a Veszprém vármegyei Noszlopnál is, jelenleg 10 hektáron ég a száraz fű és egy fás bokros terület. 7%-os visszaesés mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták. Ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
9: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
8: Kiszáradhat két horvát folyó, és csökkenti termelését a krüszkói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiányt tartaniuk az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a mai katonai parádé foglalja le, ezért majd csak késve foglalkoznak az asszállyal, bár aggódniuk sem nagyon kell. Varga Szilvesztert hallják.
10: Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a Kruskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize fölmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőművek, és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és szélerőműveknek a telepítései.
8: Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza, a háztartási furtkutakból ugyanis asszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre, és aggasztó, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet, Lázár Renátot hallják.
11: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furtkút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vetnek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbájfélemi térkép az interneten elérhető, és amelyik pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
8: Hírek a nagyvilágból. Zárolták az iráni állami olajvállalat bankszámláit a felhalmozott adósságai miatt. A Fars hírügynökség szerint az érintett bank nem közölt részleteket sem a tartozás összegéről, sem a zárolt számlákról. Közben az iráni nemzeti fejlesztési alap vezetője arról beszélt, hogy az olajvállalat várhatóan nem tudja visszafizetni mintegy 17 milliárd dolláros tartozását. A pénzügyi nehézségek hátterében az amerikai szankciók, az alulfinanszírozottság és a külföldi befektetők hiánya áll. Négy férfit sebesített meg egy támadó London Covent Garden város részében. A brit rendőrség egy 40-es éveiben járó nőt vett őrizetbe támadó fegyverbirtoklásának gyanúja és testi sértés miatt. A hatóságok szerint mentális egészséggel kapcsolatos incidens történhetett. A helyszínen a rendőrök egy ollót foglaltak le. Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatait Argentínával. A döntés előzménye, hogy az argentin elnök egy televíziós interjúban korábbi elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt. Brazília Buenos Aires-i nagykövete nem tér vissza állomás helyére, ami a két legnagyobb latin-amerikai gazdaság közötti viszony további romlását jelzi. A két ország vezetői az argentin államfő hivatalba lépése óta nem tartottak hivatalos kétoldalú találkozót. Argentina sajnálatát fejezte ki Brazília döntése miatt, de közölte, hogy nem tesz diplomáciai válaszlépéseket. Külön díjat vezetnek be az ülések feletti fedélzeti dárolók használatáért az Ausztrál Fapados légitársaságnál. A Death Star jövő februártól számolja fel az extra költséget, amely 25 ausztrál dollárról, vagyis mintegy 5500 forintról indul, de az útvonal hosszától is függ majd. Kisebb kézitáskát, laptoptáskát vagy meghatározott méretű hátizsákot továbbra is díjmentesen lehet az ülés alatt elhelyezni. A társaság szerint az intézkedés gördülékenyebbé teheti a beszállást és segítheti a menetrend pontosabb tartását. A Jetstar az első ausztrál és új-zélandi légitársaság, amely fizetőssé teszi a fedélzeti tárolólekeszek használatát.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zártak. Erősödött a Richter 1,3%-kal 12.110 forintra. Pluszban zárt a Telekom 8%-kal 2790 forinton. Gyengült viszont az OTP 1,1%-kal 46.750 forintra, és csökkent a MOL részvényeinek ára is 2,3%-kal 4.608 forintra. 5%-os pluszban zárt a 4iG 5,3 pontosabban, erősödött még az Appenin 3,5%-kal, a Cikpanonia 3%-del, a Masterplast 2%-kal. A Panergy 1/10, a Waberers pedig 4/10. A Rába stagnált, gyengült viszont a Cvak 8/10-del, az Opus 1,4-del, a Graphisoft Park 3/10-del, a Dunahouse 2%-kal, a Biff 4,6%-kal. Az Autovalis 2,1%-os mínuszban zárt, az Alteo pedig 0,5%-kal gyengült. A bankközi devizapiacon 1 euróért jelenleg 361 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 313 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. A londoni FTSE 2%-os pluszban, az IBEX Madridban szintén ennyivel van feljebb, stagnál a párizsi kakaron, gyengült viszont a DAX Index Frankfurtban 1%-kal és a milánói börze 3%-kal. A Wall Street-en mindhárom mutató pluszban 1,1%-kal emelkedik a Dow Jones, 3%-os pluszban az S&P 500, és 1%-kal van följebb a Nasdaq kompozit.
4: Időjárás jelentés.
8: Országszerte felhőtlen száraz idő várható az éjszaka, a legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kisebb felhőkben, amelyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
12: Sporthírek a 94.2.
8: Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. A Ferencváros 22 éves versenyzője az olasz Ginevra Taducci-val küzdött az aranyéremért, akár csak egy nappal korábban a 10 kilométeres olimpiai számban. A párharcból ezúttal is az olasz úszó került ki győztesen. A magyar csapat két nap után 4 ezüstéremmel jár az EB-n. Mihályvári Farkas Viktória mellett Betlen Dávid is második lett mindkét nyílt vízi távon. Mányoki Attila szintén második helyen ért célba a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light úszóversenyen. A magyar hosszú távúszó a Little Brewster szigetnél rajtolt, majd mintegy 13 kilométeres távot 14-15 Celsius fokos óceáni vízben teljesített. Beszámolója szerint a táv második felében erős turbulencia, kisebb áramlatok, csapkodó hullámok és nagy hajóforgalom nehezítette az úszást. A harmadik óra után már érezte a két héttel korábbi Ontario-tó átúszás hatását, de így is biztosan megtartotta a második helyet. Mányoki Attila tavaly az időjárás miatt nem indulhatott el a versenyen, ezért különösen fontosnak nevezte, hogy idén sikeresen teljesítette a világ egyik legrégebbi hivatalos nyílt vízi úszó versenyét. Végül pedig labdarúgó Európa Ligája mérkőzésre hívom fel a figyelmüket. Este a Ferencváros együttese lép pályára a lengyel Górnik Zabrze ellen, majd 4:09-es kezdéssel a találkozót a Közmédia Sportcsatorna helyett, nem a Közmédia Sportcsatornán közvetíti, hanem majd a Sport TV csatornáin lehet megfigyelni a mérkőzést. Ez volt a hír összefoglalónk, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd 6 órakor várom Önöket.
12: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
14: Most mondom, vagy kérdezem,
13: mert itt az idő,
15: hogy kapcsolódjunk!
16: Hűs délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk első augusztusi adásában két vendégünk lesz. Először Kosicki Anett invitál a Balaton fűzfői strandra, ahol egy tudományos művészeti happening készül, Borövi Gergellyel pedig Strobl Alajosra, a legendás excentrikus szobrászművészre emlékezünk. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
13: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
15: Most mondom, vagy kérdezem,
13: mert itt az idő,
15: hogy kapcsolódjunk!
16: Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas rendezvény Balaton fűzfőn augusztus 21-én, méghozzá a strandon. És itt van a vonalban Kosicki Anett, a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház könyvtár és turisztikai központ igazgatója, egyben ennek a rendezvénynek a megálmodója. Szia Anetti, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
17: Szervusz András, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
16: Én nem mertem többet elárulni, pedig ebben nagyon-nagyon sok minden van, főleg tudomány, ami azért szokatlan egy ilyen strand rendezvénytől.
17: Igen, tavaly évben volt először ez a rendezvényünk, a partvonal, amit szeretnénk egyébként tényleg a brandet elkezdtük kiépíteni, és szeretnénk ezt folytatni hosszú éveken keresztül.
16: Hagyomány lesz.
17: Hagyományként, igen. Elsősorban ugye az apropója az volt, hogy tavaly volt a 100. évfordulója a Vágfalvi Ottó születésének, aki a helyszülötte volt, és egyébként itt a régióban, a megyében is nagyon fontos volt a kulturális és művészeti szempontból. Nagyon sok inspirációt adott korábban ő a helyi művészeknek, sokan neki köszönhetően indultak el a művészeti pályán. Mm-hmm. Közel 30 éven keresztül egyébként ő vezette ott a művelődési házat, és hát őről emlékeztünk meg, tavaly egy lendártot készítettünk, egy 5 méterszer 8 méteres lendártot, és ebben segítségemre volt 10 művész, alkotó művész, festők, illetve szobrászok, akik kint a szabadban alkottak, abszolút a Balatonhoz köthető témákat dolgoztak föl nyilvánvalóan.
16: Egy picit, bocsánat, magyarázzuk el a kevés művészetbe, a kortárs művészetbe kevésbé járatos hallgatóknak, hogy mi is az a land art, mondhatnám, hogy földművelés, de nem az.
17: Igen, igen. Tehát arról van szó, hogy itt speciálisan a Vágfalvi Otto egy festményét kiválasztottuk, és ezt ilyen nagy méretben újra hasznosítottuk a textileket, tehát a kidobott ruhaanyagok, textilek voltak a mi kirakós darabjaink igazából, és 6 órán keresztül ezekből a textilekből alkottuk meg egy hálózatra építve egyébként, kiépítettük kötelekből egy ilyen érdekes hálózatot, és arra raktuk ki a textileket, és ebből született meg a kép, ezt videóra vettük, és egy kisfilm készült ebből a 6 órából, egy 3 perces kisfilm. Hát nagyon sokan voltunk egyébként alkotók, mert nem csak a művészek segítettek ebben, hanem a strandoló közönség és az arra sétálók
16: nagyon
17: is. Úgyhogy egy közös alkotás volt. Egy ilyen hasonló idén a szándékunk, de idén egy picit, nem is picit, nagyon kinyitjuk a témát, nagyon illik egyébként a Balatonhoz és a vízügyeinkhez.
16: Hát nagyon-nagyon aktuális, és ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy amikor ezt megálmodtátok, hogy a hidrológia itt fókuszba kerül, akkor azért még nem tudtuk, hogy gyakorlatilag eltűnik a víz a Balatonból.
17: Igen, én valamikor márciusban kezdtem el ezen gondolkodni. Az apropó egyébként az is volt, hogy kiegészítenénk a témát, mert ugye Balatonfűző azért az iparterülete miatt is a tudományokhoz kötődik, illetve ugye ott van a csillagvizsgáló is, tehát
16: igen,
17: az űrkutatás, az űrtechnológia, a csillagászat, ez mind-mind téma nálunk. Azon kívül a település pedig tavaly októberben döntött arról, hogy a Tudományos Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia felhívására csatlakozik a tudománybarát településekhez, és ennek egy ilyen aktív partneri kapcsolata is elindult,
16: aha.
17: És hát mindezek adták az apropóját annak, hogy kilépjünk a tudományok, a környezetvédelem és a hidrológia témája felé idén.
16: Szóval akkor lesznek ezzel kapcsolatos beszélgetések, és akkor land art is, hogyha jól értem, mik lesznek még, mire számíthat, aki oda látogat?
17: Igen, délután 3 órától kezdjük, és a strandon, a Főveny strandon lesz egyébként a program. A gyerekeknek foglalkozásokat is tartunk, nyilván a kiállító művészekkel együtt. A kiállítást is ugyanúgy megrendezzük a művészeknek, tehát ez egy nyílt színi kiállítás. Belenézhetnek az alkotás folyamatába az érdeklődők, beszélhetnek a művészekkel, sőt, beszélgetések is lesznek a művészekkel. Szeretnénk egyébként podcasteket is csinálni napközben. És a beszélgetések nem csak a művészetről szólnak így, hanem a környezetvédelemről, a tudományokról is. Meghívtuk Csentogájt is. Kicsit a filmekről, a művészetről is tudunk akkor így beszélni, hiszen az egész estében nyúlik majd a program, és egy filmvetítéssel fogunk zárni. Illetve Szőlősi Nagy Andrást is meghívtuk, aki szerintem nekem nagyon jó, mondhatom azt, barátom, ezt ő is így elfogadja abszolút. És ő az a személy, akiben viszont minden ötvöződik, hiszen egy tudományos szakemberről van szó, az UNESCO-nak is szakértője volt, hidrológus professzorként. Ugyanakkor Balatonfüreden a modern műtár gyűjteménynek a gyűjteményi tárgyak tulajdonosa,
16: aha.
17: Tehát hozzá a művészetek is nagyon közel állnak. Illetve Tóbiás Krisztiánnal is találkozunk, aki a Pempe World folyóirat főszerkesztője, tehát az irodalmi vonal is megjelenik a beszélgetésekbe, mert hogy mindez valahogy itt a Balaton partján mindig is együttműködött, ilyen szimbiózisban működött.
16: Lesz-e ennek a beszélgetés sorozatnak, vagy akár magának a rendezvénynek valami fajta konklúziója? Ezt úgy értem, hogy ugye elkészül egy mű, vagy több mű, ezek aztán a saját útjukra kelnek, de hogy azok a tapasztalatok, amiket leszűrtök ezekből a beszélgetésekből, az valamilyen formában valahova becsatornázódnak-e?
17: Igen, szeretnénk ezeket a beszélgetéseket publikálni, tehát nem csak megőrizzük, hanem szeretnénk majd publikálni is. Nyilván nem véletlenül jelenik meg a Tempe völgy és Tóbiás Krisztián is. És hát a Magyar Tudományos Akadémiával is, ugye, ahogy említettem, szeretnénk egyre szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Remélem nyitottak lesznek erre a partnerségre is. Igazából, akik a TUBA, azaz a tudománybarát települések programban részt vesznek, és a tudományok megjelennek a programjaikba, ők az oldalaikon publikálják is egyébként. Tehát a Tudományos Akadémia igazából nyitott a partnerség felé, és itt vidéken is jók az együttműködések, én úgy tapasztalom.
16: Ugye beszéltünk a filmről, ez a Valami Vad című rövid film lesz, ami hát nagyon sok fesztivált nyert már, de a nagy közönség hát még nem igazán láthatta, és Konrád Zsuzsanna rendezte. A témája az nagyon érdekes, tulajdonképpen egy család pszichológiai felállásáról van szó, hogyha fogalmazhatok így, ahol is az egyik tag, hát a kamaszlány, a serdülő kamaszlány az időnként medvévé változik. Miért esett erre a filmre a választásotok?
17: Egyrészt a filmnek úgy tűnik, hogy a nemzetközileg is talán szép jövője várható.
16: Hát igen, Oscarra nominálták, ugye benne igen, van ebbe a előválogatásba, ugye rövid film kategóriában, ahol annak igen. idején ugye a Mindenki című filmje.
17: Igen, úgy éreztem, hogy kötelez minket az is, hogy friss filmeket mutassunk be, kortárs filmeket, magyar kortárs filmeket, fiatalokról szóló, fiatal alkotókkal készülő filmeket. Egyébként hagyománya van a Strandon a filmvetítések nálunk, ahol vegyesen mind kortárs friss filmeket, mind nosztalgia filmeket is vetítünk. Valahogy egyébként tényleg a Balatonparton hihetetlen, hogy tegnap éppen az Isten hozta őrnagyurat vetítettük nagy sikerrel.
16: Hát igen, a Kertmozinak annak fantasztikus hangulata van. Hova megy tovább egyébként ez az együttműködés az akadémiával? Lesz az a rendezvény, de hogy lesznek ennek még eseményei, vagy az év közben
17: más? Igen, beszélgettünk, mikor az első találkozásom volt így közvetlenül ebben a Tuba programban, akkor így fölvezettem, hogy nyitottnak tűntek abszolút, de egy konferenciát nagyon szeretnék közösen megszervezni velük, ami arról is szólna egy kicsikét, hogy a lakossághoz is eljuttassuk, hogy miről szól a Magyar Tudományos Akadémia, milyen kutatások folynak, az akadémia tagjainak milyen eredményei vannak, milyen publikációi, ezt jobban, hogy tudják megismerni a polgárok, és szerintem ebben fontos lenne, hogy a legalábbis itt a megye régiónak a kulturális intézményei, munkatársai, művelődési központok munkatársait is meghívjuk, hiszen ha velük összecsatoljuk így a Tuba programot, akkor sokkal szélesebb plénum elé tud kerülni maga a program és az együttműködés lehetősége.
16: Hát igen, szóba hoztad a lakosságot, a fűzfőieket. Azért azt gondolom, hogy hidrológiai szempontból a balatonparti emberek azok sokkal inkább érintettek, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy nagyon-nagyon sokan hát a szezonból élnek, és hogyha a Balaton ilyen szinten hát visszahúzódik, vagy kiszárad, akkor ez jelentősen hát visszaveti a turisztikát is.
17: Igen, szomorúan tapasztaltuk a Velencei tónak is az állapotát, látjuk, hogy a folyóvizeinkkel is most az utóbbi hetekben, napokban mi a helyzet. Mondjuk én most rendkívül nyugodtan ülök itt a Balaton parton, éppen a strandon, tőlem 5 méterre a Balaton, jó, alacsonyabb valamelyest a vízállás, de azért sokan vannak, tehát azért biztató, hogy nem ment azért teljesen tönkre ez a szezon, vagy hát nem megy tönkre a szezon, úgy tűnik, de hát nyilván több helyszín van, főleg ugye a Velencei tó, ahol azért hát komoly a helyzet. Pontosan ezért is kézenfekvő, hogy ezt a témát is körbejárjuk. Ugyanahogy az elején bevezettük, márciusban még nem gondoltam volna, hogy ez ilyen komoly lesz az a téma itt, és ennyire érintve leszünk a vízügyeinkben. Én arra gondoltam akkor még, hogy a turizmusról fogunk beszélni, a Balatonpart, a tavak és folyóknak a turisztikai helyzetéről, és hogy mennyire inspirálta mindig is az ilyen folyók és tavaknak a környezete, maga a Balatonpart is a művészeteket, nem csak az írókat, a költőket, hanem a festőket, szobrászművészeket is, zenészeket is valahogy. Egy élő inspiráció.
16: Hát igen, és inspirálja mind a mai napig. Egyébként azokat a művészeket, akik részt vesznek magán a rendezvényen augusztus 21-én, őket hogy választottátok ki? Ők főleg helyi művészek, vagy lehetett jelentkezni, volt egy pályázat, vagy egyszer ismerettség útján, hogy ment ez?
17: Igazából nem akartunk keményvonalasok lenni. Tavaly, akik voltak, őket hívtuk, illetve hívjuk, mert még folyamatban van egyébként, és mind helyi, mind kicsit távolabbról érkező művészeket is szívesen látunk. Most egyelőre még ezekben az első években nem akartuk túl szélesre venni, hanem ilyen 10-15 fő bemutatkozó, hiszen kiállítunk a műveket is, tehát ez bőséggel megtelíti egy standnak a területét, legalábbis egy részét, csak a kiállított művek mennyisége.
16: És egyébként a strandolók ezt hogy fogadják, hogy egyszer csak betör a kortárs művészet a lángos, fagyi, vízi, bicikli, strandmatrac közegbe?
17: Nekem a tavalyi az egy nagyon kedves tapasztalat volt. Azt hiszem, nem baj, ha kivisszük az ilyen nyílt helyszínekre a művészetet és a kultúrát, hogy ennyire közel hozzuk az emberekhez. Még ha valakit annyira nem is foglalkoztat, nem érint meg annyira, mégis itt ez közelből egész más, főleg úgy, hogyha magukkal, az alkotókkal is találkoznak. Úgyhogy nagyon kedves tapasztalataink voltak a tavalyi évben.
16: Ugye említetted, hogy videón őriztétek meg ezeket a munkákat, elsősorban nyilván van, ami
17: a landartot, igen.
16: A landartot, de hogy a többinek, vagy akár landart, vagy egyéb alkotásnak elképzelhető-e, hogy majd önálló helye lesz? Tehát, hogy évről évre gazdagodik egyfajta ilyen kiállító tér ezekkel a munkákkal?
17: Igen, hát vannak nem titkolt vágyaim, egyelőre csak ezt mondanám, hogy vágyaim, ugye én tavaly óta dolgozom ott Balatonfűszfőn, nincsen kiállítóhely Balatonfűszfőn, mivel én múzeumokat is vezettem 11 éven keresztül Balatonfüreden, nyilván hiányzik egy kicsit a gyűjteményi élet számomra, és hát nem titkolt módon, azért ott hátul elbújva még egyelőre, de alakulgat bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha Balatonfűszfőnek lenne egy gyűjteménye, de hát ez még csak az én vágyam és gondolatom.
16: Na jó, hát figyelj, akkor legyen ez a végszó, hogy egyrészt legyen gyűjtemény Balatonfűszfőn, másrészt mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk augusztus 21-én a Fövenystrandra, mert a kortársművészet, a tudomány és mindenfajta társművészetek és társ elfoglaltságok fognak egymásnak kezet nyújtani. Gondolok itt a hidrológiára, hiszen az azt gondolom egy olyan probléma, ami hirtelen mindannyiunkat elkezdett hát egészen testközelből érinteni. Reméljük, hogy majd a szakember azért tud valami megnyugtató választ adni, hogy hány hét eső kell ahhoz, hogy valahogy visszatérjen minden a szó legszorosabb értelmében a szokásos medrébe. Netti, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kosicki Anett volt a vendégem, a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház Könyvtár és Turisztikai Központ igazgatója, és akkor találkozunk augusztus 21-én Balatonfűszfőn. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, szervusz!
17: Én is köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatók, nyílt egy nagyon izgalmas kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, és itt van a vonalban ennek a kiállításnak az egyik kurátora, Borovi Dániel, a másik erős Apolka, őt is meg kell, hogy említsük, Borovi Dániel művészet történész, Apolka pedig szobrász. És ez a kiállítás nem másról szól, mint sem Strobl Alajosról. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Szia, örülök, hogy itt lehetek.
3: Mielőtt belevágnánk, azt szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy egy kicsit összekeveredhet a fejekben Strobl Alajos kisfaludi Strobl Zsigmonddal, hiszen két szobrászművészről van szó, mind a kettő Strobl, de hogyha jól tudom, a világon semmi közük egymáshoz.
4: Ismerték egymást, de rokoni kapcsolat nem volt közöttük.
3: Tehát akiről mi fogunk beszélgetni, Strobl Alajos, hát mit mondjak, talán a Zeneakadémián Liszt Ferenc szobrát, mint az egyik legismertebbet, de nagyon sok hasonlót, ugye kisfaludi Strobl Zsigmond pedig hát leginkább a Szabadságszoborról híres vagy hírhet, ha úgy tetszik. Na de akkor térjünk rá Alajosra, illetve az Epres kertre, amely ma ugye hát magának a Képzőművészeti Egyetemnek az egyik otthona vagy kampusza, tehát a lényeg az, hogy itt alkotnak a diákok, de hogy voltak éppen ezt ő alapította, illetve ez az ő műterme volt. Volt, hogy én ezt jól tudom.
4: Így van, hát igazából ez a terület, az Epres kert nevet még onnan kapta, hogy a 18. század végén ez egy eperfa erdő volt,
3: aha,
4: amit azért telepítettek, hogy egy selyemgyárnak legyen eperfa levél, ami ugye a selyemhernyóknak a legkedveltebb eledele.
3: Igen, várjál, azért egy icipicit lassítsunk, tehát azért az újabb generáció kedvére ezt el kell mondani, hogy igen, a selyem az egy élőlényből, selyemhernyóból készült, aki valóban köztudomásulag ugye az eperfát szerette nagyon, ami ilyen szederfa néven is ismert. Na, bocsánat, csak ennyi, folytas kérlek.
4: És ezt a területet aztán a 19. századnak a 70-es éveiben felparcellázták. Kétféle telek jött létre. Egyrészt művészeknek biztosítottak teleket, hogy ott felépíthessék maguknak a saját műteremvillájukat, illetve elkerítettek egy területet, amin olyan műteremvillákat szerettek volna felépíteni, amelyek nem csak a művészeknek az alkotóhelyei lesznek, hanem egyben festészeti, illetve szobrászati iskolának lesznek a tantermei is benne, amelyet az ott dolgozó művész vezet. Ugye azt érdemes tudni, hogy a 19. századnak a 70-es éveiben még nem volt felsőfokú művészképzés Budapesten vagy Magyarországon, tehát hogyha egy fiatal képzőművész szeretett volna lenni, festő, vagy szobrász, vagy akár építész, akkor kénytelen volt valamelyik külföldi nagyvárosba menni. Így volt ez például Strobl Alajos esetében is, aki Bécsben tanult szobrásznak, és viszont létrejött az úgynevezett mintarajz tanoda 1871-ben, amelynek az volt célja, hogy bár eleinte rajztanárokat képeztek, idővel majd ez egy felsőfokú művészeti képzést nyújtó intézmény legyen leendő művészek számára. És ennek keretein belül indítottak szobrász osztályt is, amelynek 1885-től Strobl Alajos volt a vezetője, és idővel ez átminősült szobrász mesteriskolává, és ezzel párhuzamosan az intézmény maga pedig idővel a képzőművészeti főiskola lett, ma pedig ugye a Képzőművészeti Egyetem, és ennek az egyik oktatási bázisa volt az Epres kert, ahol egyrészt festészeti műtermek épültek Ocz Károly, illetve Bencz Gyula és tanítványaik számára, illetve 1889-re elkészült a szobrászati iskolának az épülete, amelynek kettős célja volt, egyrészt szobrászhallgatókat itt képezték, másrészt ez volt a szobrászati iskolát vezető mester, tehát esetünkben Strobl Alajos saját műterme is, úgyhogy gyakorlatilag Strobl 1889-től egészen a haláláig, tehát illetve a nyugdíjazásaig 1925-ig itt élt és alkotott.
3: Igen, a legfontosabbat elfelejtettem mondani, bocsánat, hogy belevágok, hogy szeptember 19-éig látható ez a kiállítás, és hogyha jól sejtem, akkor azért rendeztétek meg nyáron, mert hogy ilyenkor nincsenek ott a diákok, tehát ilyenkor van helye egy ilyen jellegű tárlatnak.
4: Hát igazából ennek többféle oka is van. Ugye az Epreskertben magában, vagy az Epreskerti kerítésen már februárban nyílt egy kültéri tabló, kiállítás. A Szondi és a Bajza utca felüli kerítéseken állítottunk ki 20 darab tablót, amelyek Strobl és az Epreskert kapcsolatát mutatják be, de a Képzőművészeti Egyetemnek vannak állandó kiállítóhelye is, ugye a főépületben az András út 69-ben, úgyhogy itt került sor most a nagy Strobl kiállításra. Ez az épület ugye most két részből áll, tehát András út 69 és András út 71.
3: Igen.
4: Az András út 71 az egykori mintarajztanoda épülete. Az András út 69, ami most szintén a Képzőművészeti Egyetemhez tartozik, eredetileg műcsarnoknak épült, tehát ezt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat építette 1875 és 77 között, és 1877-ben kettős céllal nyílt meg. Egyrészt ez volt a társulatnak a központja, másrészt pedig itt kaptak helyet a társulatnak a kiállító termei, tehát ez volt a műcsarnok, tehát az a budapesti kiállító tér, ahol az akkori kortárs művészek a társulatnak az éves tavaszi-őszi-téli kiállításain bemutathatták az új alkotásaikat. Jelenleg ez az épület is a Képzőművészeti Egyetem része, és az egykori kiállító termek Barcsai Terem néven működnek, és itt a Barcsai Teremben, illetve egykori belső udvarban, a mai aulában, ami szintén egy kiállító tér, valamint a rektori folyosón, valamint az előcsarnokban, valamint az épület előtt is rendeztük meg most ezt a nagy Strobl kiállítást, ami valóban szeptember 19-ig látogatható, viszont a Bajza és a Szondi utcai Epreskerti kerítésen lévő tárlat az egészen az év végéig megtekinthető.
3: Világos, és akkor oda be lehet sétálni? Tehát, hogy ahogy mondtad, ugye itt az egyetem belsejében van a kiállításnak az egyik része, hogy működik oda a bejutás, vagy a jegyvásárlás akár?
4: Az Epreskerti kiállítás az a kerítések külső oldalán tekinthető meg, tehát ezt bárki szabadon megnézheti, aki arra sétál. A főépületben most nyílt kiállítás pedig ingyenesen látogatható 2-től szombatig 10-től 18 óráig. Egészen szeptember 19-éig.
3: Na hát én előrántottam itt hirtelen Liszt Ferencet, de akkor említsük meg kérlek a hallgatóknak azokat a jelentősebb Strobl Alajos alkotásokat, amikkel hát mindenki nap mint nap találkozhat.
4: Elég sok van belőlük, ugye idén jelent meg Strobl Alajosnak az első komolyabb életműkatalógusa is, amelynek Szatmár Gizella volt a szerző, és én voltam a szerkesztője, szaklektora, mindenese. Ebben a kötetben több mint 400 Strobl alkotást gyűjtöttünk össze, tehát egy rendkívül gazdag életműről van szó. Körülbelül a kétharmada a sportré, de rendkívül sok köztéri alkotást is készített. Amit mindenki ismerhet, az például a Mátyás kútja a Budai Királyi Palotának az egyik homlokzatán, az Arany János emlékmű a múzeumkertben, tehát a Nemzeti Múzeum előtt, de ugyancsak Strobl készített a Szent István lovas szobrot, Mátyás templom és a Halász bástya közötti területen tekinthető meg 1906 óta, de nem csak Budapesten állnak Strobl alkotások, hanem vidéki nagyvárosokban is találkozhatunk az általa mintázott emlékművekkel. Egerben ő készítette

0: kortársai is, hogyha én ezt jól tudom.
1: Igen, így van, tehát ugye az ő korszakában, a 19. század végén nagyon sok műalkotás kapcsolódik a történelmi múlthoz, és ugye ő egy emlékmű szobrász is, tehát nagyon sok olyan alkotást készít, amely valamilyen történelmi személynek az emlékére létesül, de saját életében is nagyon nagy szerepet játszik a múltba való visszatérés, a múlttal való játék. Ugye ő gyakran rendez az Epreskertben például különböző jelmezes ünnepélyeket, amelyek egy-egy korszakot idéznek fel, például Mátyás király időszakát, van neki néhány kedves jelmeze, udvari bolond, bíboros, középkori asztronómus, és a fia ír le egyébként egy ilyen esetet, hogy 1910 körül rendezett egy Mátyáskori ünnepét az Epreskertben, és ekkor bengáli tüzekkel világították meg az Epreskertben elhelyezett szobrokat.
0: Az ilyen tűzijátékszerű dolog, ugye? Valamilyen pirotechnika, korabeli pirotechnikai dolog.
1: Lényeg az, hogy nyílt lángot használtak az Epreskertben, és emiatt valaki tűzveszélyre hivatkozva kihívta a tűzoltókat a környékről. Strobl Mihály írja le ezt az elég abszurd szituációt, hogy Strobl Alajos bíboros jelmezben magyarázza a tűzoltó parancsnoknak, hogy itt csak egy mátyáskori buli van, és nem kell semmit aggódni, és aztán végül is kisebb figyelmeztetéssel megúszta. De hogy valóban jelen van a történelem, meg a múlt az ő életében, és amellett, hogy egy nagyon kiváló szobrász, és egy nagyon jó szervező, aki gyakorlatilag egy egész kolóniát létesít így közreműködőkből, tanítványokból maga köré, valóban van egy ilyen játékos oldala is.
0: De azt veszem ki a szavaidból, hogy hát ő nem csak egy kiváló művész volt, hanem egy nagyon nagy formátumú pedagógus is.
1: Így van, tehát 1885-től kezdve a halála előtti évig tanított a mintarajztanodában, majd a szobrászmesteriskolában, majd a mai képzőművészeti egyetemen, akkor főiskolán, tehát azok a szobrászművészek, akik a századfordulón kerültek ki ebből az intézményből, azok szinte mind az ő tanítványai voltak.
0: Egyébként nemzetközi mércével mérve őt hova helyezhetjük? Mert nagyon nehéz a laikusnak ilyen nagyon stróbeli stílusjegyeket felfedezni. Ezek úgymond klasszikus vagy klasszicizáló művek, és hát elsősorban van bennük némi pátosz, és némiképp heroizálja a alkotásainak a szereplőit. Azért azt gondolom, hogy nagyon sok hasonlót láthatunk mind Európában, hát mind a tengeren túlon ebből a korszakból.
1: Igen, ez gyakorlatilag egy általános tendencia a korszakban, a historizmus korában, de ezért nagyon fontos, hogy itt nem egy külsődleges pátoszról van szó, hanem neki nagyon átéltek, nagyon humánusak az alkotásai. Ha most a helyét kérdezed, ugye azt érdemes megemlíteni, hogy a magyar szobrászat történetében nagyjából ekkor az 1870-es években van egy olyan fordulópont, amikor fellép egy olyan szobrászgeneráció, ami már nem csak egyes nagy alkotókból áll, hanem már egy nagyobb gárda képes európai színvonalon nagyszámú megbízást elvállalni. Tehát ez az az időszak, amikor például már általánosan válik az, hogy a nagy megbízásokat is magyar művészek kapják meg, mert ugye a megelőző periódusban egyrészt kevés a megbízás, van egy-egy jelentős szobrászegyéniség, de gyakorlatilag a nagyobb munkákra, például nagyobb egyházi megrendelésekre, Egri bazilika, Esztergomi bazilika általában külföldi művészeket kérnek fel, mert ők tudnak egy megbízható színvonalat garantálni. És itt az 1870-es, 80-as évek fordulóján lépnek fel olyan szobrászok, például Zala György vagy Strobl Alajos, akik már megbízható hoznak egy nagyon magas európai színvonalat.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, hát maga a korszak és maga a figura is. Egyébként a kiállításon szerepel egy különleges tárgy is, amit, hogyha jól tudom, akkor erre az alkalomra készítettetek el, illetve hát talán a diákokat is bevontátok. Ez, ha jól sejtem, egy 3D-vel nyomtatott nagyobb szobor, stróbusz szobornak a replikája?
1: Így van. Úgy nézett ki ez a történet, hogy akkor elkezdtünk januárban gondolkodni, hogy milyen műveket szeretnénk kiállítani, akkor már láttam,

0: mondtuk azt, hogy szeretnénk olyan műveket bemutatni, amelyek kevésbé közismertek. Fontos megemlíteni azt, hogy nagyon sokat segítettek ebben nekünk a Strobl örökösök, illetve a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány, tehát az ő tulajdonukból is nagyon sok olyan munka került ki, amelyeket soha, vagy régen, vagy ritkán láthatott a közönség. És ennek a gondolkodásnak a része volt az is, hogy igyekezzük ugyan bemutatni valahogy a közismert emlékműveket is, de hívjuk fel a figyelmet olyan alkotásokra is, amelyek nincsenek annyira szem előtt, és így jutott eszünkbe a Mechvárt András emlékmű, amely eredetileg egy 4 alakos szoborcsoport volt. Ugye ez Mechvárt Andrásnak, a Ganz gyár mérnökének, igazgatójának, feltalálónak állított emléket. Ugye ő a magyar elektrotechnikai iparnak egy bajor származású kiemelkedő alakja, a 19. század, 20. század fordulója.
1: Igen, igen, ez van a Mechvártligetben, ugye?
0: Volt a Mechvártligetben, tehát csak, ugye ezt a szoborcsoportot eredetileg...
1: Mert ott van egy ilyen szökőkút.
0: Így van, meg van egy Mechvárt szobor is, de az a Mechvárt szobor már nem ez a Mechvárt szobor. Aha. Ugyanis ez eredetileg egy 4 alakos szoborcsoport volt. Van egy olyan trend a századfordulón, hogy az emlékmű az gyakorlatilag emlékmű az emlékműben, tehát a szobrász azt ábrázolja, hogy egy emlékművet felkeresnek a megemlékezők. Aha. És gyakorlatilag illeszkedett a Mechvárt emlékmű is, aminek a központi eleme egy Mechvárt András mellszobor volt, és ekkor is Strobl három ganzgyári dolgozónak a figuráját mintázta meg, olyannyira, hogy konkrét ganzgyári munkások, 2 munkás és egy mérnök volt a modellje, és ez a 3 bronz figura csoportosul a Márvány mellszobor körül. 1945-ben egy nagyon komoly pusztítás érte ezt a területet, ugyanis a hadsereg több lőszeres vagont tárolt a Margit körúti síneken, tehát ugye a mai 4-es, 6-osnak a sínpárjain.
1: Igen, bocsánat, annyit mondjuk a hallgatóknak, hogy a ganzgyár az ott volt ugye a mai millenáris területén, az egyik része, igen.
0: Így van, de ugye ott a környékén még több épülete is volt, igen, például egy öntödély, ami aztán az öntödély múzeum, igen, lesz, ezt csak azért emelem ki, mert ennek is fontos szerepe lesz a szobrunk történetében. Tehát lőszeres vagonokat tároltak a síneken 45-ben, és ezek egy találattól felrobbantak, és gyakorlatilag az egész környék rommá lett. Vannak fotók 1945 tavaszáról, ahol azt látjuk, hogy a romok között ott áll a Mechvárt emlékműnek a talapzata, de a 4 figurából már csak egy áll rajta éppen, ez pedig az ülő öreg öntőmunkásnak a figurája, amiről egyébként tudjuk Strobl fiának a feljegyzéseiből, hogy egy Pospisil Mihály nevű öntőmunkás volt a modellje, aki egyébként a családi fotókon is feltűnik, Stroblnak a felesége ugyanis rendszeresen dokumentálta a férje munkáit, meg az Epreskerti műteremben zajló munkát, úgyhogy ismerünk olyan felvételeket, ezek ma a család tulajdonában vannak, ahol Pospisil Mihályt is ott látjuk a szobrászmesteriskolának a nagy műtermében, amit Strobl éppen a szobrát készíti. De térjünk vissza akkor a szobor történetéhez. 1945-ben tehát a szobornak a nagy része, vagy szoborcsoportnak a nagy része megsemmisült, csak az ülőöntő munkás maradt meg, és ezt aztán 1970-ben hozták megint helyzetbe, amikor is megnyílt a ganzgyár egyik egykori öntödéjében az Öntödei Múzeum, és ennek a múzeumnak a kertjében egy öntészettörténeti arcképcsarnokot terveztek kialakítani szobrokból, és ennek az első darabjaként elhelyezték az épület előtt ezt a magára maradt Mechvárt mellékalakot. Itt áll ez a szobor ma is, nem annyira látható, vagy nem volt annyira látható, ugyanis az Öntödei Múzeum 2019 óta zárva tart, úgyhogy nekünk az eredeti gondolatunk az volt, hogy ezt a szobrot helyzetbe hozzuk, és ez egy körülbelül 500 kilós bronzalkotás, de ennek ellenére ezt fogjuk és elhozzuk a Képzőművészeti Egyetem elé. Ugye amikor még az Andrássy út 69-ben a műcsarnok működött, tehát 1877 és 1896 között, akkor szokás volt az, hogyha egy nagyméretű szobrot szeretett volna az alkotója kiállítani, amit nem tudtak bevinni az épületbe, vagy nem bírta el a födém, akkor azt a lépcsőn állították ki, tehát tudjuk azt például, hogy az 1880-as években, amikor Zala György az aradi szabadságszobrot készítette, akkor annak az egyik mellékcsoportját is itt a András út 69 lépcsőjén állították ki a Képzőművészeti Társulat egyik kiállításának a keretében. Úgyhogy ehhez a tradícióhoz is szerettünk volna igazodni, amikor azt gondoltuk, hogy megnyitjuk a kiállítást az András út felé is, és a megvárt mellékalakot elhozzuk, restauráljuk, és itt a kiállítás részeként bemutatjuk. De sajnos ez aztán a 5 hónap szervező munka után meghiúsult, ugyanis a múzeum végül is elállt ettől, ahhoz viszont hozzájárultak, hogy megvalósulhasson az a B-terv, ami Erős Apolka szobrászművész, a kiállítás másik kurátora fejéből pattant ki, hogy ha már az eredeti szobrot nem tudjuk elhozni, akkor szkenneljük be, ezt Erős Apolka Barász Tamás szobrászművész készítette el, és ezt a 3D-s állományt aztán ők kinyomtatták 48 darabban, és ezeket aztán Gyurin Dániel szobrászművész közreműködésével illesztették össze, és így állt össze az a gyakorlatilag 3D-s print, ami most a látogatókat fogadja egy nagyon figyelemfelkeltő aranysárga színben az András út 69 lépcsőjén.
1: Fantasztikus. Hát akkor már ezért is érdemes ellátogatni szeptember 19-éig a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, illetve az Epreskertbe. Egyébként mi lesz szeptember után a szoborral? Azt tudjátok már?
0: Ez most egy kísérleti fázis a szobornak, tehát egyrészt meglátjuk, hogy az időjárás viszontagságait hogyan viseli,
1: aha,
0: meg hogy vajon a látogatók mennyire lesznek vele kegyesek, vagy a járókelők. Elvileg kerületi önkormányzattól az év végéig van engedélyünk, hogy ott maradhasson, tehát szeptember 19-ig biztosan ott lesz, és a további jövőjét még nem ismerjük pontosan. Ugye ez a része a Képzőművészeti Egyetemnek, tehát az Andrássy út 69-nek a lépcsője, ez máskor is szokott kiállításokhoz kapcsolódóan, igen, vagy egy önállító kiállító térként működni. Ugye most télen is helyeztek el például egy hallgatói munkát, egy jégszobrot, úgyhogy valószínűleg ez a hely majd szükséges lesz későbbi más projektekhez is, de az biztos, hogy valamilyen helyet fogunk ennek a szobornak találni.
1: Na hát ezt örömmel hallom, és hát muszáj, hogy elbúcsúzzunk. Borovi Dániel kurátor volt itt a vendégem, a Stróbula Lajos emlékévről és az ehhez kapcsolódó kiállításról beszélgettünk egyébként Erős Apolka szobrászművész a másik kurátora. Dani, köszönöm szépen még egyszer, és tényleg arra kapacitáljuk a hallgatókat, hogy nézzék meg ezt a kiállítást, egészen szeptember 19-ig megtehetik, mert tényleg érdemes, és hát egy elképesztő figura volt a Stróbula Lajos, ahogy ez kiderült az elbeszélésedből is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, szervusz.
0: Én is köszönöm.
2: És most, most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban a villamos pályakarban tartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, a Mester utcában kifelé pedig nem tudnak jobbra a Könyves-Kálmán körútra kanyarodni. A 2B és az 51-es villamos helyett a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz jár, ugyanis az 51-es villamos nem közlekedik. A közúti korlátozások miatt pedig a Könyves-Kálmán körúton a Remíz utcától a Mester utcáig csak lépésben tudnak haladni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Napközben mától az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a határút között szakaszos és időszakos sávlezárás okozhat mindkét irányban fennakadást csatornakarbantartás miatt. A Nagykörúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban tudnak közlekedni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, 6 óra a mikrofonnál, Kecső Rihárd. 7%-os visszaesés mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményességét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
6: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés, az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
5: Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza, a háztartási fúrt kutakból ugyanis aszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák a felszínre, és aggasztó, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet, Lázár Renátot hallják.
7: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, itt nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbályfélemi térkép az interneten elérhető, és amely pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
5: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés augusztus 11-én, azaz jövő hét kedden választja meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament hétfő keddi rendkívüli ülésének napi rendjét egészítené ki az államfő választással. Az indítvány Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közé Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Baka András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os emelkedés csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom 8%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. Európában vegyesen alakult a mai nap. 1%-kal emelkedett a londoni FTSE, 2%-os pluszban zárt az IBEX Madridban, a párizsi tőzsde gyakorlatilag stagnált. A milánói tőzsde 2%, a frankfurti DAX pedig 3%-ot gyengült. A Wall Street-en eléggé vegyesre fordult a kép, még mindig pluszban a Dow Jones 8%-kal, gyengült viszont az S&P 500 1%-kal, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 0,5%-kal. Ami a bankközi devizapiacot illeti, az euró jelenleg 362 forintba és 30 fillérbe, egy dollár pedig 313 forintba és 80 fillérbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Országszerte felhőtlen száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kisebb felhőkben, melyekből esti kevés helyen alakulhat ki záporzivatal. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
9: Jó napot, akinek pedig jó este van, annak pedig jó estét.
8: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát a titulusából és a általunk képviselt bankszövetség apropóján szerintem a kedves hallgatók nagyjából kitalálják, hogy miről beszélünk. Igen, a bankszektor jelenlegi állapotáról, és hát a előttünk álló szűk egy órában beszélünk arról is, hogy eredményesség, profitabilitás, hitelezés aktivitás tekintetében mi a valóságos helyzet, a díjemelésekről, hiszen most erről zeng a gazdasági sajtó, valamint arról is természetesen, hogy mit vár a bankszövetség az új kormánytól, amely elméletileg ugye szombaton fog fölállni. De akkor vissza az alaptémára. Főtitkár úr, milyen helyzetben van jelenleg a magyarországi bankszektor?
9: Köszönöm szépen. A bankszektorra mindig az a jellemző, hogy stabil. Ez ugye azért nagyon fontos, mert senki se szeretne egy ingatag bankszektorban, egy veszteséges bankszektorral együtt élni és működni, tehát a bankszektor folyamatosan nyerességet tud termelni. Itt nyilván a nyerességnél pedig tudni kell, hogy van, aki az összegét veti össze a saját megtakarításával, akkor ugye irdatlan nyerességességet lát, ami a leghelyesebb, hogyha a bankszektornak a nyerességességét a tőkével vetjük össze, és a tőkéhez képest nézzük. Az elmúlt évek azok valóban nagyon sikeres évek voltak, szükség is volt rájuk, hiszen azért adótehert azért jutott a bankszektorra bőven, azt a bankszektor kifizette, és nyilvánvalóan szükség volt arra is, hogy valamilyen szinten a tőke helyzetét tudja folyamatosan javítani. Hiszen ugye a bankszektornak az erőssége az a tőke volumenében rejlik. Hogyha előre tekintek, akkor ugye mindig a bankszektornak az eredményességét kérdezik meg, hogy mi lesz ebben az évben. Hát a jövőbe látás tudományával nem rendelkezünk, de azért terveink vannak, és alapvetően nézzük azokat a gazdasági realitásokat, amik befolyásolják a bankszektornak a nyerességességét. Most azzal számolunk, hogy az ez évi nyerességessége, ezt mondjuk a tőkéhez kellene viszonyítani, úgy hívják, hogy ROE mutató, az 8,6%-kal számolunk, ez kevesebb, mint az elmúlt évben volt, ugyanakkor az állampapírhozamnál egy kicsikét több, ha a szokásos vállalkozói befektetésekkel szembeni elvárást nézzük, akkor azt kell tudni, hogy a kockázatossághoz képest relatíve alacsony. Ezt a különböző befektetők tudják, hogy az ilyen típusú szervezetektől a 10-15% közötti nyereség az elvárt a jó időszakokban, hiszen a rossz időszakoknak a veszteségét majd ezekből a nyereséges évekből kell lefedezni. Úgyhogy befektetőknek a hír az ugye közepesként hangzik, ők nyilván ezt a banki árfolyamokban érvényesítik is, ugyanakkor a magyar gazdaság szempontjából azzal lehet számítani, hogy a bankszektor ebben az évben is fogja fizetni azt az összes terhet, amit alapvetően megkap a különböző extra adók, meg egyéb formátumban. Ezt éppen kiírtam magamnak, hogy ebben az évben 848 milliárd forintot fog a bankszektor befizetni adók és ilyen hozzá hasonló típusú terhekként a költségvetésbe. Ez körülbelül annyi, mint amennyi a bankszektor a nyerességessége, tehát nyerességesség az pont ugyanannyi, mint amit adóban a bankszektor befizet.
8: Arra nem számítanak egyéb iránt, hogy esetleg évközben módosul ez a teher?
9: Nyilvánvalóan lehetnének remények, ugyanakkor azt gondolom, hogy amikor ugye tekintünk előre és nézzük azt, hogy az új kormánynak is mik a realitásai, akkor azt kell tudnunk, hogy a költségvetési korlátok függvényében lehetne különböző dolgokat kérni, tehát azzal számolunk, hogy ebben az évben a terheink azok nem fognak számottevően mérséklődni, ugyanakkor azzal viszont számítunk, hogy az új kormány meg fogja határozni azokat az kiszámítható lépéseket, amik azt fogják eredményezni, hogy kivezethető lesz a bankszektorra háruló extra teher, ami világszinten is talán a legmagasabb. A bankszektornak pedig erre azért van szüksége, mert a bankszektor az a speciális ágazat, amelyik 1990 óta alig vitte ki a megtermelt nyerességességét, hiszen ugye, ahogy mondtam, a bankszektor erőssége a tőke volumenében van, amikor itt mindig elmondják, hogy a Széchenyi a tőke, meg ez hasonlókat, akkor tudni kell, hogy akkor ő mindig a bankok tőkéről beszélt, hiszen a tőkerős bankok képesek egy gazdaságot mozgásba hozni. És ahhoz, hogy a bankjaink azok megerősödjenek, hát az elmúlt 10 év tapasztalat után azért senki se várhatja reálisan, hogy a külföldi tulajdonosok ide óriási tőkét, új tőkét hoznának be, nyilvánvalóan az a lehetőség marad meg a magyar bankszektornak, hogy a nyerességéből a bankszektor tőkét növelje, a tőkerős bankszektor pedig képes lesz arra, hogy a hitelállományt jelentős mértékben növelje. Ahol pedig nő a hitelállomány, ott pedig nő a gazdaság, fordítva is igaz, ahol nő a gazdaságot, nő a hiteligény, tehát alapvetően egy gyors és szerves fejlődésnek így lehet nekiállni.
8: Hát ha már említette a több mint 800 milliárd forintos profitabilitást, akkor nem gondolják, nézzük ezt a másik oldalról, tehát a poró után a kontra, hogy ilyenkor mindig ugye megjön a politikusok kétvágya, és döntéshozó kétvágya. Így volt ez az elmúlt években is.
9: Hát nyilvánvalóan a politikusok azt látják, hogy érdemes a mások zsebében turkálni. Én ugyanakkor azt látom, hogy a kiszámítható gazdaságpolitika az az, amire ma szüksége van az országnak, hiszen azt látjuk, hogy amikor a bankok után jött még különböző ágazatokra is extra teher, az a bizalmatlanságot igazából erodálta. És hogyha ez a bizalmatlanság ugye egy kiszámíthatatlansággal rögtönzött és alkalmi intézkedésekkel párosul, akkor az nem csak a bankoknak az üzletpolitikát nehezíti el, hanem magukét a vállalkozókét is. És eljött az idő, amikor arról kell beszélni, hogy a magyar gazdaságot a magyar vállalkozásoknak kellene alapvetően kihúzni és kirántani, a magyar vállalkozók pedig ahhoz, hogy beruházanak, nekik kiszámíthatóság kell. Ha kiszámíthatóság megvan, akkor a bankszektor is ugye tudja őket finanszírozni, és a jelentős banki terekből pedig nagy beruházásokat lehet végrehajtani. Tehát nem az a kérdés, hogy valaki tudja cserélni a céges autóját, nem az, hogy termelő üzemeket tud-e létrehozni. A termelő üzembe tud-e új gépeket leasingelni, vásárolni? Lesz-e neki piaca? És hogyha ezekre pozitív a gazdasági környezetnek a hatása, akkor valójában mozgásba tud jönni egy ország, és ugye erre vágyott korábban is, meg erre vágyik most is minden gazdasági szakember.
8: És hát, ahogy említi, főtitkár úr, ez a logika mentén el is jutunk a hitelezési aktivitásig. Mi az, amivel a bankszövetség számol egészen pontos, hogy a kereskedelmi bankok 2026 vonatkozásában, hiszen itt azért van némi nemű behozni való, nem?
9: Van, tehát hogyha visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azt látjuk, hogy a bankok által folyosított elsősorban vállalati hitelállomány reál értéke az nagyjából szinten maradt. Na most, hogyha ezt egy 10 éves távon érezzük, hogy reál értékben nem nőtt a hitel volumen, akkor az azt jelzi, hogy nem nőtt a magyar gazdaság. Tehát a kapcsolat és az egymástól való függés az ide-oda nyilvánvalóan kölcsönösen működik. Ma azt látjuk, hogy a bankoknak a tőkereje még a mai szabályzók mellett is lehetővé tenni azt, hogy a vállalati és a lakossági hitelállományt akár megduplázzuk. Megjegyzem, ez még nagy csoda nem lenne, ez az elmúlt 10 évnek a hátraléka lenne, amit le kell dolgozni. Ahhoz, hogy a magyar gazdaság tényleg mozgásba jöjjön, még ezen felül is kell majd hitelezni, ehhez pedig a bankszektornak már ma is látjuk, hogy új tőkére, méghozzá jelentős friss tőkére lesz szüksége. Tegnap úgy emlékszem, hogy Varga Mihály jegybank elnöke elmondta, hogy milyen növekedési ütem lehet. Erre megjegyzem, hogy a bankszektor akkor képes, hogyha a tőkekövetelmény szabályzók azok ezt szintén lehetővé teszik. Azzal számolok egyébként, hogy mind a kormány, mind a Magyar Nemzeti Bank elkötelezett a piacorientált gazdasági növekedés mellett, és minden szabályzó változással lehetővé teszik azt, hogy a piaci alapú gazdaság növekedés az erősödjön és be is következzen.
8: Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar gazdaságpolitikának a mostani rákfenéje a beruházásoknak az alacsony volta. Gondolom akkor minket kitért rá, így látják a bankszövetségben is. Ha lesz elég beruházás, akkor lesz finanszírozási kedv?
9: Ha kiszámíthatóság lesz, akkor lesz beruházás. A bankoknak pedig a egy fő feladata van, az pedig a finanszírozás. Tehát ezért gondoljuk el, hogy ma a bankoknak nem ez a fő feladat, hogy az állampapírokat megvásárolják, és a banki pénzből állampapírokat vegyünk, nem. A bankoknak a feladata a gazdaság fenntartható finanszírozása. Tehát a bankoknak az összes forrásukból a gazdaságot kell finanszírozni, nem az állampapírt. Ez pedig azt jelzi, hogy ha beindul a gazdaság, akkor javul a portfólió minőség. Portfólió minőség javul, az azt jelzi, hogy a bankok alacsonyabb kamatmarzsal tudnak hitelezni. Tehát ugye a pozitív folyamatok is egymást erősítik, ahogyan a negatív folyamatok is. Tehát nyilván, amikor a bankszektornak valaki a működését nézi, akkor azt látja, hogy vannak ilyen gazdasági ciklusok, amikor ugye a rosszak azok egymást felerősítik, és vannak időszakok, amik pedig a jók erősítik egymást. Nyilvánvalóan, amikor előre tekintünk, akkor vannak olyan gazdasági hírek, amik azt mutatják, hogy ugye az iráni békéhez egyre közelebb kerülünk, bízunk abban, hogy Ukrajnában is előbb-utóbb bekövetkezik egy hasonló folyamat, az olajár is stabilizálódik, és ezek hatására a nemzetközi környezet is új kihívásokat tesz lehetővé. Nyilvánvalóan ugye Magyarországon fontos a német piacnak a fejlődése, ők is egy hosszú mélypont után növekedésben reménykednek. Tehát, hogyha ezek a hatások pozitívan adódnak össze, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az ilyen hatásoknak az eredő hatása az exponenciális növekedés tesz lehetővé, tehát nagyon gyors növekedéssel tudunk akkor számítani, ha jól jönnek össze ezek a tényezők. Ha rosszul, akkor ugye ugyanez a másik oldalon is igaz. Hát az elmúlt éveknek azért egy ilyen nehezebb időszakán vagyunk most túl, és ugye az a szokás, hogy a nehéz után mindig jobb szokott következni. Ezt a József történet óta ismerjük, hogy van a hét szűk, hét bő, hét szűk, hét bő. Hát most nagyon bízok abban, hogy bő esztendők következnek Magyarországra és az európai gazdaságra is ezáltal.
8: Nem tudunk megfeledkezni arról sem, hogy a rendszerben vannak, lehet így fogalmazni, a államilag támogatott olcsó kamatozású hitelek, ezek a 300-as hitelek, és gondolok itt az otthonteremtése, valamint a Demján Sándor tőke programra. Ezeknek a hatása milyen a bankszektorra nézve, és hogyan kalkulálnak? Kifutó tételekről beszélhetünk, és persze időzőt jelbetéve mondom, vagy még jó pár évig itt lesz bent a rendszerben?
9: No, akkor ezt szerintem válaszok ketté, lakossági és vállalati oldalra. Tehát, hogy lakossági oldalon nézzük, akkor az látszik, hogy a lakáspiacnak, mint Európa sok országában, sőt a világ sok országában is ösztönzőkre van szüksége. Az ösztönzést az akkor jó, ha kiszámítható, és nem függ a különböző politikai ciklusoktól, azaz a választási 4 éves ciklusoktól. Hiszen nem csak a bankoknak kell ugye egy lakáshitelt kiadni 20-25 vagy 30 évre, hanem az építőipari vállalkozásoknak is úgy kell tervezni, hogy folyamatosan fennmarad az ő termelési kapacitásuk. Hát olyan nem tud egy építőipari vállalkozást csinálni, hogy a választási év vagy a választásra közeledve felfutatom a termelést, majd utána mindig visszaesik, majd megint felfutatom, ugye nekik is kiszámíthatóságra van szükségük. Tehát ha olyan konstrukciót tudunk csinálni, ami túlmutat a szokásos választási cikluson, ez Magyarországon megvan a hagyománya 1990-től kezdve, tehát nehogy valaki eltévessze a kezdő dátumot, amióta 4 évente választunk, azóta vannak 4 éves ciklusok. Ezekből kellene vagyon ugye kikerülni, és ugye itt is egy olyan kiszámíthatóság kell, ami a folyamatos finanszírozást és a folyamatos építőipari aktivitást is lehetővé teszi. Ha most éppen ugye megnézzük a legutolsó konstrukciót, a 3%-os ugye fiatal családoknak a lakáshoz jutatását, akkor azt gondoljuk, hogy ennek volt egy nagyon pozitív hatása, méghozzá az, hogy soha ilyen arányban fiatalok lakáshoz nem jutottak, mint ezen program keretében. Persze volt egy másik hatása is, mint ugye minden intézkedésnek ugye van egy pro és a kontra. A másik hatás az volt, hogy az ingatlanárak azok drágultak, tehát valójában több fiatalnak nehezebbé vált az ingatlanok a megvásárlása. És hát ugye mindig vannak a nyerészkedők, akik az ilyen konstrukciókból esetleg befektetési vagy más egyéb célra vásárolnak ingatlanokat, ezzel még tovább fokozták az áremelkedési hatásokat. Nyilvánvalóan abban bízunk, hogy az új kormány látva a tapasztalatokat, hiszen ugye mindig a tapasztalatok révén várunk egyre okosabbá, és felismerésre került az, már látható volt az elmúlt egy évben is, hogy nem csak a hitelkeresletet, hanem a lakás kínálatot is növelni kell, tehát az építőiparban is elkezdődtek olyan fejlesztések, amik a következő hónapokban, években be fognak érni. Ha magát a konstrukciót nézem, akkor a maga a konstrukció az sikeres, és ugye akkor lehet még sikeresebbé tenni, hogy még célzottabbá válik. Tehát ugye még pontosabban meg tudjuk mondani, hogy ki az a társadalomnak, ki az a csoportja, aki segíteni szeretnénk, hogyan tudunk rajta segíteni, és hogy ez milyen peremfeltéteket kell hozzá párosítani. Nyilvánvalóan a 4 éves választási ciklusok miatt most egy gyors programmal indultunk el, ennek nagyon sok előnye volt, azt gondolom, hogy az előnyök megmaradnak, a célzottság révén pedig a hatása az még pozitívabb lesz.
8: Akkor térünk át a vállalathitelezésre, ha már ketté osztottuk a blokkot.
9: Nézzük, mert ugye ez a sokkal nehezebb, hiszen ugye itt kell nagyon azért pontosan fogalmazni, mielőtt bárki azt gondolja, hogy a Magyar Bankszövetség főtitkára után rohanni kell, vagy valamit el kell intézni. Tehát először is azt látom, és ezt ugye elmondhatom, hogy mi, mint bankszövetség, nem azok közé tartozunk, akik hát nem is terpezben, meg nem spárgában, hanem megyünk az új kormány szereplőkhöz, hanem alapvetően pragmatikusan tárgyalás útján szeretnénk az ország sorsának jobbra fordítani és a gazdaság növekedésén dolgozni, tehát türelmesen várunk. Ugyanakkor hát számunkra is nagy megtiszteltetés, hogy mi csak azokat a megbeszéléseket hozzuk nyilvánosságra, amit a másik oldal is nyilvánosságra hoz.
8: Tehát voltak már egyébként informális egyeztetések?
9: Biztosan, mert az a feladata legfőképpen a bankszövetségnek, hogy minél több emberrel tárgyaljon, de ismétlem csak azokról szeretnék beszélni, amit a másik oldal nyilvánosságra hozott. Tehát Kármán András miniszterjelölt valóban volt a bankszövetségben, valóban egyeztettünk. Ezt ő hozta nyilvánosságra, utána mi is ezt megerősítettük. Egy ilyen egyeztetésnél ugye mi a lényeges, hogy meg kell egyezni abban, hogy nincs kapkodásra ok. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy neki ma kell rohannia, ma kell valamit elintézni, hanem folyamatában nézzük, hogy hogyan lehet a konstrukciókat úgy jobbá tenni, hogy azok a gazdaság fejlesztéshez jobb mértékben járuljanak hozzá. Ha például nézzük a 3%-os mondjuk hiteltípusokat, ugye ennek a fő eleme és a fő értéke a beruházási hitelekben van. Tehát nem az a kérdés, hogy kell-e beruházási hitel, hanem az a kérdés, hogy ezt a beruházási hitelt hány százalékon érdemes odaadni a vállalkozóknak, hogy még többet ruházzanak be. Tehát ugye most 3%-ról beszélünk, elképzelhető, hogy ha piaci hitellel társul a támogatott részletnek akár olcsóbb is, vagy elegendő a 3%. Tehát ugye nagyon sok összefüggés kell ugye megnézni. Egy dolgot senki sem
8: szeretne. Azért, hogy bocsássam, hogy megszakítom, Ausztriában is nagyjából 3%-os igen, vállalkozói hitel.
9: Igen, ott euró alapon megy. Megjegyzem, hogyha nálunk euró lenne, akkor piac alapon is 3% lenne. Na most ez lesz a másik kérdés, hogy amikor ugye megnézzük az új hitelkamatokat, akkor ezt kell gondolnunk, és ezt megjegyzem, hogy üdvözöljük is, hogy egyfajta euró irányú konvergenciáról tudunk majd beszélni. Tehát az euróirányú konvergencia az ma úgy tűnik, hogy támogatottból előbb-utóbb ugye piaci lesz, hiszen a kamatszintek ugye egy szigorú fiskális politika mellett nyilvánvalóan az euróhoz fognak közelíteni, hát ennélkül nincs euró bevezetés. Tehát ami ma még jelentős költségvetési teher, az elképzelhető, hogy piaci alapúvá válik. És ugye a bankszektor akkor tud kibontakozni, ha piaci alapon megy végbe a hitelezés. Erre mondok is egy példát, hogy mindenki értse, hogy mi a különbség a támogatott és a piaci között. Ugye nagyon nagy hiba az, hogyha valaki azt gondolja, hogy nem azt a fejlesztést hajtja végbe a vállalkozásánál, ami az ő aktivitásából szervesen következne, hanem arra vár, hogy hát, ha majd lesz egy EU beruházás, hogy inkább akkor a szervesen és szükséges beruházás helyett abba az irányba megy tovább. Erről látjuk, hogy ez tévút, tehát nagyon bízunk abban, hogy az EU-s pénzeket nem így fogja az új kormány felhasználni, sőt, biztosan vagyunk, de nem így fogja felhasználni. Hogyha a volumenét nézzük, akkor meg azt kell látni, hogy a bankszektor volumenében sokkal többet is tudna hitelezni. Ha a kamat konvergencia az euró felé megy, akkor nyilván van piaci alapon is még többet tudunk finanszírozni. A piacon meg egy óriási előnye van, hiszen ha alanyanyagon jár a támogatott hitel, akkor a banki hitelezőknek nincs arra lehetősége, és velük szemben elvárás sincs, hogy a cégeknek az üzletfejlesztését segítsék. Ha piaci alapon megy, akkor valójában a bankárnak az értéke nem az, hogy olcsón ad hitelt, hanem hogy a cégnek a fejlesztését pénzügyi szempontból mi szakember segítse. Na de ez csak piaci körülmények között megy végbe, tehát arra van szükség, amit elmondott a bankszövetség elnöke is, hogy több piac legyen, piaci alapon tudjunk működni, és most ugye mi is arra készülünk, hogy az üzletkötőink, akik eddig végrehajtották adminisztratíva a támogatásoknak a lebonyolítását, ők szakmailag tudnak majd segíteni a vállalkozóknak. És hogyha ez így be tud következni, akkor gondoljuk azt, hogy a magyar vállalkozók is ugye bátrabbak lesznek, hiszen azt érzik, hogy pénzügyi szempontból valaki fogja a kezüket, valaki segíti őket, és megjegyzem, hát az euró hatásnak mi azért úgy univerzálisan is egy nagyon pozitív löketet várunk el tőle, hiszen mindenkinek a bizalmát növelni fogja a magyar gazdaság iránt.
8: És azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor második részét ezzel kezdjük, már mint az euróbevezetés hatásaival fogunk foglalkozni, és erről miként félekedik a Magyar Bankszövetség tekintettel arra, hogy ez nem akármilyen lépés lesz a magyar gazdaságpolitika és a monetáris politika szempontjából sem. Úgyhogy mindenképp érdemes ezt velünk maradni. A napvendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét múlt nem sokkal, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő hét kedden válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament augusztus 10-11-ei rendkívüli ülésének napi rendjét egészítené ki az államfőválasztással. Az indítvány Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közzé Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Baka András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Irán megállapodott Ománnal a hormozi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint már a közös bejelentés véglegesítésén dolgoznak. Esmail Baghaei ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. A bejelentésre akkor kerülhet sor, ha a külső szereplők nem avatkoznak be a folyamatba. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormozi szoros forgalmának rendezéséről és teljes újranyitásáról. Zárolták az iráni állami olajvállalat bankszámláit a felhalmozott adósságai miatt. A Fars hírügynökség szerint az érintett bank nem közölt részleteket sem a tartozás összegéről, sem a zárolt számlákról. Közben az iráni nemzeti fejlesztési alapvezetője arról beszélt, hogy az olajvállalat várhatóan nem tudja visszafizetni mintegy 17 milliárd dolláros tartozását. A pénzügyi nehézségek hátterében az amerikai szankciók, az alulfinanszírozottság és a külföldi befektetők hiánya áll. Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatait Argentínával. A döntés előzménye, hogy az argentin elnök egy televíziós interjúban korábbi elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt. Brazília Buenos Aires-i nagykövete nem tér vissza állomás helyére, ami a két legnagyobb latin-amerikai gazdaság közötti viszony további romlását jelzi. A két ország vezetői az argentin állam főhivatalba lépése óta nem tartottak hivatalos kétoldalú találkozót. Argentina sajnálatát fejezte ki Brazília döntése miatt, ugyanakkor közölte, hogy nem tesz diplomáciai válaszlépéseket. Idehaza átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósulhat meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. És ha már Magyar Telekom, a bevétele és nyeresége is enyhén nőtt a második negyed évben. A társaság április és június között 243,3 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ez éves alapon 8%-os bevétel növekedést és 0,5%-os profit bővülést jelent. A cég honlapján közzétett elemzői várakozások is csak mérsékelt változás valószínűsítettek. Fél éves összevetésben a bevétel 3%-kal csökkent, az adózott eredmény viszont 4,5%-kal nőtt. Európában vegyesen alakult a mai nap, a londoni FTSE 1%-ot, a madridi IBEX pedig 2%-ot emelkedett. A párizsi Kakaran gyakorlatilag stagnált, a milánói börze 2%-ot, a frankfurti DAX pedig 3%-ot gyengült.
0: időjárás jelentés.
1: Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos időnk lesz, kisebb felhőkkel, melyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség elnök, Magyar Bankszövetség főtitkára, és még én ígértem itt a műsor első részének utolsó percében az euróbevezetéssel fogunk kezdeni, az euróbevezetés magyarországi hatásairól. Értekezzünk tekintettel arra egyéb iránt, hogy ugye 2004-ben ez egy kötelezettségünk, egy ígéretünk volt akkor, amikor beléptünk az Európai Unióba, hogy meghonosítjuk a közös uniós fizetőeszközt. Van-e esetleg valami felmérés, vagy amire tudunk hivatkozni, ez a Magyarországnak megéri-e, vagy sem?
3: Hát ugye erről azért nagyon nehéz beszélni, mert valóban az EU csatlakozásnál szerződésben vállaltuk. A Magyar Bankszövetség folyamatosan elmondta, hogy a bankárok azok elkötelezettek az euró bevezetése mellett. Ugye a magyar forint különállásának lehetett egy olyan fajta értelme, hogyha az árfolyamokkal kicsikét játszva az a gazdaság működő képességét segíti, akkor ezt érdemes megtartani. Hát látható, hogy ez alapvetően nem jött be. És ugye nem jött be, ezt pedig abból tudjuk, hogy, és ez a legfontosabb, hogy vannak a gazdaságban is axiómák, tudod, ilyen a fizikában a Newton törvényeit, azok valójában axiómák, ugye nem tudjuk őket bizonyítani, és a gazdaságban is van egy axióma, ez pedig azt mondja ki, hogy az infláció az rossz. Hogyha az infláció az rossz, akkor ugye az infláció ellen küzdeni kell, és ilyenkor az ember hát kénytelen összevetni a magyarországi múltbeli inflációt az eurozóna inflációval, és azt látja, hogy valóban mi magyarok rosszul jártunk azzal, hogy nem vezettük be. Persze ne felejtsük el, hogy az eurót bevezetni az nem egy ad hoc politikai döntés, tehát lehet, hogy akár kiírni népszavazást is, de annak vannak azért nagyon szigorú feltételei, ezeket ugye úgy hívják, hogy Maastrichti kritériumok, amik ugye az árstabilitás, tehát hogy Magyarországon először nekünk le kell törni az inflációt, az államháztartási hiányt is rendbe kell rakni, az államadósságot, az árfolyam stabilitást, a hosszú távú kamatlábakat. Tehát van egy csomó olyan feltétel, aminek ugye meg kell felelni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy lesz eurónk, akkor hogyha nagyon keményen elkezdünk rajta dolgozni, és tényleg minden sikeresen és jól összejön, és mindenki az ezért járó áldozatokat hajlandó elviselni és meghozni, akkor van rá esély, hogy egy 4 év múlva lesz Magyarországon euró.
2: 4 év alatt tényleg be lehet vezetni, hiszen egy első pillantás azért ez rögös útnak is tűnhet.
3: De hát meg kell nézni a bolgárokat, hát azért megjegyzem, hogyha valaki nekem azt mondja 1990-es években, hogy a bolgároknak hamarabb lesz eurójuk, mint nekünk magyaroknak, akkor azért lehet, hogy mosolyogtunk volna, és mit látunk, hogy valóban ugye ezt megtették. Hát nézd meg, a délszláv háború az még ott zajlott, és ugye Horvátországban már euró van, tehát tényleg ugye volt egy, tudom, egy kegyelmi időszak, amikor ugye ezt megléphettük volna, akkor a magyar politika, ez inkább politikai döntés volt, mint gazdaságpolitikai, a magyar politika nem lépett erre az útra, és hogyha az ember azt érzi, hogy hiány van, akkor az euró bevezetésre kérdésekkel tekintek, azt kell mondanom, hogy szerencsésebb lett volna, hogyha a politika az nem erőszakja meg a gazdaságpolitikát, és alapvetően bevezetjük az eurót. Ma azzal számolunk alapvetően, hogy lesz euró, készülünk rá, és egy érdekességet, hadd mondjak el, amit talán kevesen tudnak, amikor a Magyar Nemzeti Bankot a Soroksári úton felépítette az új logisztikai központját, akkor azt azért csinálta meg úgy, és azért oda csinálta, mert azzal számoltak, hogy onnan kell majd a magyar forint bankjegyeket lecserélni euró bankjegyre, tehát erre a cserére készülve lett annak idején Európa legmodernebb készpénzlogisztikai központja Magyarországon kialakítva, tehát mi valóban rákészültünk erre az időszakra.
2: Nézzük egyébként az opciókat, mit jelenthet a magyar gazdaságnak, és hát persze a magyar pénzügyeknek is a közös uniós pénznek a bevezetése.
3: Hát stabilitást. Tehát azt kell mondanom, hogy az árstabilitás, ami nem csak azt jelzi, hogy az árak stabilak, hanem azt is jelzi, hogy a hitel törlesztési terhek is stabilak. Hiszen, hogyha a kamat az alacsony szinten van, és és hosszú távon is kiszámítható a nagysága, akkor az azt jelzi, hogy a hiteleknek a törlesztő részlete is kiszámítható, még a változó kamatozású hiteleknél is, tehát a gazdasági beruházás szempontjából lehet számítani a megtérülésre és az ezzel kapcsolatos ugye kiadásokra, tehát a cash flow-t jobban lehet rendezni. Hát nézzük meg, hogy ma egy csomó, éppen itt, ahol körülnézünk, egy csomó irodaház van a környékünkön, és ugye mi az, amit tudunk, hogy az irodaházaknak a bérleti díját euróban határozzák meg. Hát mennyire jó lenne, hogyha ehhez ugye egy euró hitel társulhatna, és meg euróban vezetett költségek is társulhatna, tehát az egész gazdasági rendszer ugye jobban összeáll. A teljes magyar export-import vonatkozásában megint kell erről beszélni, hogy ha ugyanabban a devizanemben tudunk mi is termelni, úgy folyna be a bevételeink, ugyanek a kiadásaink, és ez mindegyik euró, akkor az árfolyam kockázat, ami ez mindig kockázat, ezzel lehet jól meg rosszul járni, de ugye mi pénzügyi szakemberek és vállalkozók mit nem szeretnek a kockázatot. Azt szeretjük mérsékelni, vagy alacsony szintre szorítani.

0: be fog következni, a mezembernek a fejében is meg fog jelenni, és akkor ugye nem arról szól, hogy most miben takarítsunk meg, hát abban takarítunk meg, ami a mi nemzeti pénzünk is lesz, tehát euróban. Tehát minden piaci szereplő, termelő cég, kereskedő cég számára is egyfajta stabilitás és kiszámíthatóságot fog hozni. Tudom, mert már köszönjük, hogy de mi lesz, amikor az amerikai kereskedek? Hát ott sincs gond, mert a dollár-euró viszonylatra nagyon jól lehet határidős üléteket kötni. Ez a forint esetében ez egy kicsikét nehezebb, tehát mindig áttételesen kerül utakon kell lehet eljutni a megfelelő üléletekhez. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy pénzpiaci szempontból egy stabilabb, jobb, kiszámíthatóbb korszakot fog hozni az országnak. Meggyőződésem az, hogy a magyar lakosság is ennek fogja az erőnyeit élvezni, nem kell oda az a forintot és eurót tartani, hiszen amit tartunk eurót, az emeltünk egy csomó európai országba, és tudunk vele fizetni. Megjegyzem, hogy ha mi magyarok és erre az útra rálépünk, nem tartom azt valószínűnek, hogy Romániára akarna maradni. Tehát lehet, hogy lesz még más ország is, aki azt mondja, na, hogy ha magyarok is, akkor most már mi is megcsináljuk, és így nyilvánvalóan előbb-utóbb az Európai Unióban egy egységes és erős deviza lesz, az pedig az euró lesz.
1: Apropó beszélgetésünk napján a forint euróval szembeni kurzusa 360 alá esett. Ugye én talán 2022 óta jól emlékszem is történt. Ez mind-mind egyébként, tehát a forint árfolyamatásának az alakulása az euró bevezetéssel kapcsolatos? Van benne azért egy nagy bizalom,
0: tehát,
1: nem?
0: Tehát azért ugye a mai nap különlegessége az Iránnal kapcsolatos információk voltak, ez nyilvánvalóan ez mindig hat, de hogyha a tendenciát nézzük, az euró bevezetés megjelenése óta a magyar gazdasággal szembeni bizalom az csak a bejelentés hatására már emelkedett. Tehát, hogyha ennél azt hiszem, hogy olcsóbban bizalmat megszerezni, mint hogy egy hírt bejelentünk, hogy mit fogunk tenni, talán nem is lehetett volna, de azt kell mondanom, hogy várta a piac ezt a bejelentést. Azt gondolom, hogy ezt már régeség meg kellett volna tennünk, az, hogy most következett be, ennek nagyon örülök, mert végre bekövetkezett.
1: Ezután jön egyébként majd ugye a céldátumnak is a bejelentése, hiszen említette a főbb úgynevezett Maastrichti kritériumnak a teljesítését, és hát ugye van egy két éves időszak, amikor az úgynevezett ERM2-ben kell lebegtetni a forintot, egészen pontosan fixálni az euróval szemben.
0: Igen, ezt a bolgárok is megtették, ez egy kicsikét költséges dolog, tehát erre mondtam, hogy lesznek érte áldozatok, amiket meg kell hozni, viszont tudod, van olyan áldozat, ami az életedben meg fog térülni. Hát itt is azt kell mondanom, hogy ez egy olyan áldozat, ami meg fog térülni, csak tudni kell azt, hogy ezt nem céltalanul hozzuk, és hogy nem arról van szó, hogy az unokáinknak lesz jó, ez már nekünk is jó lesz nem sokkal később, és hát nagyon reménykedem abban, hogy felismerve az európai pénzügyi integrációt is, lesz még egy támogatás is az európai irányából, hogy a magyaroknak is sikeresen tudják venni ezt az akadályt, és úgy tekintenek ránk, hogy lám, hogyha valaki nagyon fegyelmezett és elkötelezett, akkor ténylegesen pozitívan fogják fogadni a mi közeledésünket.
1: Valószínűleg nem csak közgazdászok hallgatnak bennünket, úgyhogy olyan témát is bedobok ide, ami egyetemistáknak talán evidens, de mások számára nem feltétlenül. Az előző rezsim nagyon tartott attól, hogy majd az Európai Központi Bank dirigál Frankfurtból, és nem lesz szerepe a Magyar Nemzeti Banknak. Az euró bevezetéssel ez mit fog jelenteni? Hogyan fog át pozícionálni ez a helyzet?
0: Tehát két héttel ezelőtt hétfőn találkoztam Lagarde asszonnyal, megjegyzem, egy kulturált, értelmes közgazdász, öröm volt hallgatni az előadását. Azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan személyek, akikkel jó együttműködni. A Lagarde asszonnyal nekem eddig csak pozitív tapasztalatom volt. Ha az a kérdés, hogy egy kicsikét veszítünk a nemzeti pénzügyi önállóságunkból, nyilvánvalóan igen, hiszen ugye a nemzeti valutánk az egy közösségi valuta lesz, tehát ne felejtsük el, hogy éppen az eurót egy magyar ember, a Lánfalusi Sándor alkotta meg a rendszerét és a működtetési folyamatát. Ez megjegyzem, hogy a világ első olyan pénzügyi uniója, ahol több ország használ sikeresen egy valutát. Hogyha a brüsszeli hatásokat nézzük, akkor nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Banknak át fog alakulni valamennyire a felelősségi köre, tehát van, ami kikerül belőle, van, ami az LKB-hoz kerül, de megjegyzem, hogy az LKB-ban Magyarországnak is van súlya, pont annyi a súlya, ami a magyar gazdaságnak a súlya, tehát ugye az LKB az nem egy európai országok független központi bank, hanem egy európai országoktól függő központi bank, ahol magyar szakemberek is dolgoznak, és ahol a magyar érdekeket is arányosan tudjuk képviselni. Megjegyzem, hogyha jókat mondunk és értelmeset,

0: akkor ezt mindig örömmel fogadták, ez így volt a múltban, és így van ma is, és így lesz a jövőben is. Úgyhogy én az LKB-ra, mint egy partnerintézményre tekintek, és megjegyzem, hogy a Magyar Nemzeti Bankban is, amikor a személyi kapcsolatokat nézem, akkor úgy azt gondolom, hogy a Varga Mellyes csapata is az LKB-ban partnereket lát.
1: Ha már szóba került Bulgária, továbbá a délszláv háborúval sütött Horvátországgal, ugyancsak euróval fizettek, emlékezzünk meg arról is, hogy már a, és persze a Szlovákia szóba került, hogy északi szomszédunkban, valamint a délnyugatunkban is, Szlovéniában is euróval fizetnek, nem beszélve a balti államokról. Milyen tapasztalatokat lehet leszűrni az euróbevezetés apropóján ezekben az országokba? Lendített rajtuk a gazdaságukon, versenyhelyzet szempontjából jobb lett a pozíciójuk, vagy mik azok a más érvek, amivel lehet még triumfálni ezt a helyzetet?
0: Hát ugye itt mindig ilyenkor vannak pozitív és negatív érvek, tehát ugye mindig azokat mindig hallom, hogy akkor ha Magyarországon egy csésze kávé az 300 forint, akkor az euróbevezetése után 360 forint lesz egy csésze kávé, hiszen egy euró lesz, és akkor vannak ezek a jelképes hatások, de a jelképes hatásokon túl ugye egy dolgot kell látni, és erre mindenkinek figyelmét felhívom, hogy a legtöbb európai unióban előtt a termékre, az árat már kapásba rá is nyomtatják, euróban nyomtatják rá. Tehát az embereknek azzal kell számolni, az van ráírva, hogy 9,99 euró, akkor az Magyarországon is 9,99 lesz, és nem attól függ, hogy a különböző kereskedelmi árfolyam kockázatok miatt egy mesterségesen hogyan, és a kockázatvédés miatt hogyan árazzuk felül a különböző termékeket. Tehát az árstabilitás szempontjából azt gondolom megnyugváshoz mindenki számára, nyilván az első nap lesz egyfajta kiigazító hatás, ami a kávé árát lehető befolyásolni fogja. Ha a gazdaságban nézzük, akkor pedig azt kell látni, hogy az összes olyan magyar cég, aki export-import kapcsolatban áll bárkivel, már pedig Magyarország egy nyitott gazdaság, és az a jellemző, hogy mi nagyon aktívak vagyunk a külpiacokon, ugye nagyon sok terméket hozunk be, és sok terméket viszünk ki. A gazdasági együttműködések azok ilyenkor sokkal mélyebbé válnak, sokkal könnyebbé válnak, és ezek az összeg is arról beszéltek, hogy az euró bevezetése után a gazdaság egy nagy lökés kapott, és pont a lökés a kiszámíthatóságból következik be, mert amikor meg kell nézni, hogy mi a legnehezebb az ember életében, én cégvezető voltam, akkor mindig elmondtam, a legnehezebb a dolgozónak a gondolkozás módját megváltoztatni. Na most, hogyha egy országot nézek, mi a legnehezebb, mindenkivel ejtetni, hogy itt kiszámíthatóságban is bizalmat kell a magyar gazdaságba fektetni. Az euró az ebből a szempontból egy fontos lépés a kiszámíthatóság és a bizalom felépítésében, úgyhogy mindenképpen ezen ország is arról számolnak be, hogy lökés volt, a bérek is javultak, érdekes, a bérek is javultak, tehát ne felejtsük el, hogy van egy bérfelzárkózási következménye is az euróbevezetésnek, tehát azok a hatások bekövetkeznek, amiben mindenki reménykedik, hogy a magyar gazdaság ismét versenyképes lesz.
1: Átérünk egy más témára, mert nagyon rohan az időnk, persze órákat lehetne megbeszélni az euróbevezetéséről is, majd reményem szerint fogunk is a későbbiekben, de ugye az a gazdasági sajtó azról zeng, hogy díjemelések vannak a magyarországi bankszektorban, tekintettel arra, hogy moratórium lejárt, mik a visszacsatolások, főtetek árul.
0: Tehát a magyar bankszektor kormányzati kérésre azt vállalta, az ugye másfél-két évvel ezelőtt, hogy a díjait nem fogja inflációval sem megemelni. Hát ne felejtsük el, hogy van egy olyan környezet, amikor ugye mind a munkabérek, minden terméknek az ára legalább az inflációval nő, ilyenkor jogos lett volna az, hogy minden szolgáltató is tud inflációval a díjain változtatni. A moratórium időszak az lejárt, tehát most nem arról van szó, hogy van egy extra áremelés, hanem van egy korábban meg nem valósított áremelésből egy lehetőség. A lehetőségre kell a figyelmet felhívnom, hiszen ha a két évet nézem, amiről beszélünk, ugye itt az elmaradt két évnyi, ugye az ez évi lehetőség, meg az elmaradt tavalyi lehetőség együttes hatása, ez ennek kb. 8%. Most azt látom, hogy a 8-as szemben a bankok összesen 5% körüli áremelés hajtanak végre, de azt is csak szelektíven, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyságrendileg Magyarországon 20 kereskedelmi bank versenyez a lakosság és a vállalati ügyfelekért, a verseny pedig az az van annyira erős, hogy nagyon sok terméknél nincs is áremelés, tehát alapvetően maradnak az árak ott, ahol vannak, hiszen ne felejtsük, egy csomó bank esetleg csomagokban szolgáltatásokat ingyen is nyújt az ügyfeleinek. Ezt mindig el szoktam mondani, nekem az öcsém lelkészek, hogy értsed azt, hogy mit jelent egy verseny, hogy hogyan dolgoznál, hogy itt az utcában egymás mellett 20 darab templom lenne. Na hát ugye a banknak úgy kell dolgozni, hogy egymás mellett ott van a 20 bank, és az ügyfelekért meg kell küzdeni. Tehát egy nagy verseny van, folyamatos verseny van, innovációval jár egyébként a verseny a bankok részéről, hiszen mindenki a költségeit szeretné csökkenteni, szeretne sokkal többet nyújtani, és nyilvánvalóan az árakat ehhez alkalmanként hozzá kell igazítani. De hát megjegyzem, hogy nekem gyerekkoromban a kenyér az 3 forint 60 fillér volt, ott is volt némi, nem tudom, infláció követő, vagy azon túli emelés is. Ugye ma ennél jóval magasabb árakat látunk, megjegyzem, hogy a banki díjaknak az emelése meg sem közelíti a bérszínvonalnak az emelkedését, tehát a magyar lakosság, ha reál értékben nézi, akkor egyre olcsóbban tud bankolni. Korábban a Magyar Elszámolási Zsurnak voltam az egyik vezetője, akkor azt látjuk, hogy több évtizedes távon is alapvetően csökkennek az átutalási díjak reál értékben, tehát az olcsóbb bankolás az mindenképpen azt teszi lehetővé, hogy az elektronikus készpénzforgalom az növekedjen. Ennek örülünk is, mert egyébként ugye itt volt, amikor az ATM-ekről meg készpénzről kellett beszélnünk, akkor elmondtuk, hogy van egy intézkedés, ami alapvetően káros és egy visszalépés egy korábbi korszakba. Ma azt látjuk, hogy a lakosság szerencsére megértette azt, és a saját például is rájött arra, hogy érdemes elektronikus módon fizetni, tehát ugye nő a bankkártyás fizetéseknek a volumene, a száma, és maga a díjemelés, ami végbe fog menni, az olyan mértékben marad el az inflációtól és pláne a béremelésektől, hogy a magyar lakosság ezt nem fogja észrevenni. Tudom, hogy azt mondod, hogy de ennek az ára fölment 18 forinttal. Megjegyzem, egy-egy átlag embernél ez a díjemelés, ez 100 forintos nagyságrendet tesz ki havi szinten, tehát a nem észrevehető kategória. Persze újságcégben jó, ha én újságíró lennék, biztosan én is ezen morfondíroznék és erről írnék, hogy milyen személy dolog, hogy egy nyereséges bankszektor emeli az árakat két év után.
1: Ha már említetted a nagyságrendileg, hogy 20 jelentősebb bank versenyezik az ügyfelekért, lehet arra számítani, hogy erre a 10 milliós piacra belép új szereplő. Vannak erről is hírek, azért pedzegetem a témát.
0: Van, igen, köszönöm szépen, ennek azért örülök, mert itt különböző információk hangzottak el, és ezt egyszer rendbe kell tenni, és erről szeretnék néhány szót szólni. Tehát ugye Magyarországra 11 országból jött bank. Ezen 11 országgal való gazdasági export-import kapcsolatunk a teljes export-import volumenek a 75-80%-át teszi ki. Tehát 11 ország, ahonnét bank jött Magyarországra, az adja az export-import 75-80%-át. Hogy ezt hogy érezzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelzi, hogy csak menjünk végig, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Spanyolország, Portugália, Svájc, Egyesült Királyság, Írország, a teljes Közel-Kelet, mondhatnám a türkországokat, a teljes Ázsiát, Ausztráliát, ezek a magyar exportimportból, tehát 20% marad nekik, mert nincsen bank. Ugyanis egy banknak nem csak az a feladat, hogy kiszegez ügyfeleket, hanem a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat is fel tudja lendíteni. És ugye ezért nagyon boldog az osztrákok, hogy náluk 100-valahány bank küzd az ügyfelekért. Hát nyilvánvalóan az azt jelzi, hogy 100 ország irányába nyílik meg a gazdasági lehetőség. Tehát egy országnak mire van szüksége? Minél több bankra. Ha Magyarország lenne kanadai bank, akkor Kanadában szorosabb lenne a gazdasági együttműködés. Több kanadai beruházás jött volna az országba. Lenne svéd bank, vagy skandináv, onnét is ugye többen jöttek volna, tehát igazából a bankszektornak a jelenléte az mozgásba hozza a gazdaságot. Ugye ez az egyik oldala. A másik, hogy minél többen vannak, annál nagyobb a verseny. Tudom erre, aki azt mondja, hogy igen, de kicsike az ország ehhez a versenyhez. Hát megjegyzem, a kicsike bankok nem drágábbak, mint a nagy bankok. Tehát alapvetően még egy kis bank ügyfélköre is elegendő ahhoz, hogy méret hatékonyan tudjon az országban működni. Ezért ugye mi örülünk annak, amikor bankok jönnek. Ma is hallottam azt, hogy ugye a Lengyelország nagy bankja szintén tervezi Magyarországon a piacra lépést. Hát nagyon örülünk neki, mert ez azt jelzi, hogy bíznak a magyar kiszámítható gazdaságpolitikában. bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a magyar emberekben, a magyar vállalatokban, tehát ez egy akkora bizalom, ami az országunkat is ugye egy új polcra helyezi. És hát ne felejtsük el, egy bank, ezek a bankárok nem ilyen brókerek, hogy ma eladom, holnap megveszem, mert bankárok azok ilyen emberöltőben gondolkoznak, ha egy bank bejön, az évtizedekig tudja majd az ügyfélkörét felépíteni, amit ugye nem lehet egyik napra másikra föladni, hanem ragaszkodik hozzá, hogyha felépítette az értéket, termet, akkor ugye az értéket megőrizze, és az érték az nem csak az ügyfélkörnek a nagyságában van, hanem az ügyfélkörnek a fejlődésében. Hiszen ugye egy banknak az az érték, ha az ügyfélköre gyorsabban fejlődik, és nagyobb sikereket ér el a gazdaságban, mint a konkurens banknak az értékköre, az ügyfélköre. Tehát ugye ez az, ami motiválja a bankosokat is, és ne felejtsük, így volt a múltban is, hiszen hogyha valaki megnézi, hogy a 130 évvel ezelőtt kihozta működésbe a magyar gazdaságot, azt úgy hívták, hogy Magyar Általános Hitelbank, aki a MOL-nak, a Mahart-nak, mert mindenkinek a cseppelművek, bárkinek, ő ugye beszélek, ugye ő hozta létre, és ő segítette az ügyfeleit ehhez a fejlődéshez hozzá. Ma is mire van szükség, hogy ezek a bankok hozzák mozgásba a gazdaságot, segítsék a magyar vállalkozókat, nem csak arra, hogy Magyarországon legyenek nagyok, nem. Legyenek a régióban nagyok, legyenek Európában nagyok, majd legyenek világcégek. Tehát a siker útjára el kell őket juttatni, és ugye minél több kiváló szakember, minden nagyobb tőke van a pénzügyi szférában, hát annál sikeresebb lesz a magyar gazdaság is.
1: Már csak egy témára van időnk, ez pedig nagyon is akut, mik a bankszektor előtt álló nagy kihívások. Gondolok itt egyébként a digitalizációra, a mesterséges intelligencia alkalmazására, de akár arra is, hogy elég sok alternatív pénzügyi szolgáltató megjelenik, amelyek ugyancsak versenytársaként vannak a piacon.
0: Persze, hát hogyha ha fő irányokat ki kell jelölni, akkor biztosan beszélhetnék a kiszámíthatóságról. Beszélhetnék biztosan a piacról, hogy a piaci törvényszerűségek ugye érvényesüljenek, mert mégiscsak azért eljutottunk odáig, hogy a piac törvényszerűségek azok überelik a politikai szempontrendszereket. És hát hogyha pedig a digitalizációt nézem, akkor pedig ugye azt kell megnézni, hogy mi a feladata a bankszektornak. És tudom, itt van néhány kiváló informatikus, aki azt mondja, hogy ő neki mennyire sok jó ötlete van, amiket ő nagyon olcsón költséghatékonyan meg tudna csinálni, de nem ez a kérdés, meg tudja úgy csinálni, hogy az a nagyon szigorú szabályozásnak megfeleljen, hogy az ügyfeleket is megfelelőképpen ugye védje, biztonságos legyen, és még igény is legyen a szolgáltatására. Na, amikor ezeket összerakjuk, akkor kiderül nagyon sok ötletet, azért nehéz a bankszektorban hasznosítani. A bankszektor az egyik leginnovatívabb üzletág, hiszen folyamatosan jön ki az új fejlesztésekkel, épp a mai nap jelentette be az OTP ugye egy újfajta megoldást, hogy hogyan tud már a gép az ügyfeleket kiszolgálni és helyette rendelni vagy vásárolni, és nyilvánvalóan ami a legfontosabb a bankszektor számára, ez igaz országon belül is, országon kívül is, hogy ne lejtsen a pálya. Tudod, mert egy ilyen lejtős focipályán nagyon nehéz a lejtővel szemben focizni, mert a gólba tartó labda is még kigurulna, mielőtt elérné a hálót. Úgyhogy arra van szükség, hogy minden bank azonos pályán tudjon versenyezni, és a külföldi szereplőknél is, nehogy még egyszer előforduljon az, amit az elmúlt 10 évben láttunk, hogy egyes adóelkerülő, ilyen innovatívnak tűnő szereplők, azok az ügyfeleket úgy csábítják magukhoz, hogy számukra az alapbiztonságot, a magyar nyelvű kiszolgálást és a szükséges védelmet sem biztosították. Hogyha az európai egységes szabályozás lehetővé teszi, hogy egységes pályán, egységes szabály szerint tudjunk versenyezni, akkor a magyar bankszektor ezt a versenyt bőségesen meg fogja nyerni, mert az ügyfelek a pénzüket nem kell rábízni egy újonnan jött néhány számítástechnikus beálló csapatra, hanem azra bízák rá, akiben megvan az a fajta bizalom, ami több évtizedre nyúlik vissza, ami pedig a bankszektort jelenti, és vele fognak bankolni, ott fel kell helyezni a megtakarításaikat, és megjegyzem, ott fel kell venni a hiteleket is a lakásszerzéshez, vagy a gazdaságnak a saját vállalkozásoknak a fejlesztéséhez.
1: Köszönöm szépen a beszélgetés, jó sok témát említettünk, de még arra tippelek, hogy az euróbevezetés előtt fogunk még beszélgetni sokszor.
0: Bízok benne.
1: A nap vendége tehát Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára volt, a mikrofonnál pedig Hajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. 7%-os visszaesést mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
4: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
3: Külön díjat vezet be az ülések feletti fedélzeti tárolók használatáért egy ausztrál fapados légitársaság. A Jetstar jövő februártól számolja fel az extra költséget, amely 25 ausztrál dollárról, vagyis mintegy 5500 forintról indul, de az útvonal hosszától is függ majd. Kisebb kézi táskát, laptop táskát vagy meghatározott méretű hátizsákot továbbra is díjmentesen lehet az ülés alatt elhelyezni. A társaság szerint az intézkedés gördülékenyebbé teheti a beszállást és segíthet a menetrend pontosabb tartásában. A Jetstar az első ausztrál és új-zélandi légitársaság, amely fizetőssé teszi a felérzeti tárolórekeszek használatát. Kína üzleti korlátozásokat vezet be 7 amerikai szervezettel szemben. A pekingi kereskedelmi minisztérium emellett szigorítja az Egyesült Államokba irányuló drónok, alkatrészek és kapcsolódó technológiák exportengedélyezését. A kínai kormány szerint az intézkedések válaszlépések az amerikai korlátozásokra, amelyek kínai technológiai vállalatokat és más szervezeteket érintenek. Peking azt is kifogásolja, hogy Washington újabb kínai cégeket vett fel az ujgur kényszermunka megelőzéséről szóló törvény alapján vezetett listára. A mostani döntés nem jelent általános exporttilalmat, de szigorúbb egyedi engedélyezést ír elő az amerikai drónszállításoknál. 4 férfit sebesített meg egy támadó London Covent Garden város részében. A brit rendőrsége egy 40-es éveiben járó nőt vett őrizetbe támadó fegyverbirtoklásának gyanúja és testisértés miatt. A hatóságok szerint mentális egészséggel kapcsolatos incidens történhetett, a helyszínen a rendőrök egy ollót foglaltak le. Idehaza átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósulhat meg.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8,1%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. És ha már Magyar Telekom, a bevétele és nyeresége is enyhén nőtt a második negyed évben. A társaság április és június között 243,3 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ez éves alapon 8,1%-os bevételnövekedést és 0,5%-os profitbővülést jelent. A cég honlapján közzétett elemzői várakozások is csak mérsékelt változás valószínűsítettek. Fél éves összevetésben a bevétel 3,1%-kal csökkent, az adózott eredmény viszont 4,5%-kal nőtt. Európában vegyesen alakult a mai nap, a londoni FTSE 1,1%-ot, a madridi IBEX pedig 0,2%-ot emelkedett. A párizsi kakaron gyakorlatilag stagnált, a milánói börze 0,2%-ot, a frankfurti DAX pedig 0,3%-ot gyengült.
2: Időjárás jelentés.
3: Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos időnk lesz, kisebb felhőkkel, melyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 42 fok között várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Tiszató környéki gasztro kitekintő. Az egyik legnagyobb belföldi turisztikai célterületen, a Tiszató környékén az utóbbi időben valóságos forradalom söpört végig, s megnyílt több a helyi ízekre, minőségi alapanyagokra, néhol a hagyományokra, néhol épp azok eltörlésére építkező új vendéglátóhely. Nem hiányozhat a menüből a Nagykun gasztronómia alapvetése, a birka pörkölt, ami, ahogyan a kötött galuska leves és a csülkös pacal is, szigorúan környékbeli beszerzésű hozzávalókat tartalmaz. Folytassuk utunkat Kisköre felé a gáton, kerékpáron. Ez a hal lépcső Európa legnagyobb ökológiai hal folyosója és remek látványosság. Egy gyors vízű patak, amelyen hamarosan raftingolni is lehet az Alföld közepén, hogy a halak le tudják győzni a közeli vízlépcső által keltett 10 méteres szintkülönbséget. Ehhez bő 1 kilométeren 27 kis vízesésen kell átugorjanak. A medencébe vezető építményben pedig monitorablakon nézegethetjük a fel vagy lefelé igyekvő vízi életet. Súlyom, az egykori halász-pákász életmód alapélelmiszere, mondhatni gabonája, alkalomattán pedig méregbe mártott gyilkos parittya töltete volt. Manapság tüskés mi volt a révén nem a strandolók szíve csücske, de a térség emblematikus és szigorúan védett vízinövénye.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Kiszáradhat két horvát folyó és csökkenti termelését a krüszkói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartaniuk az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a mai katonai parádé foglalja le, ezért késve foglalkoznak az aszállyal. Varga Szilvesztert hallják.
3: Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a krüskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőműve, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és erőműveknek a telepítései.
2: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő hét kedden válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjét egészítené ki az államfőválasztással. Az indítvány Budosó Andrea frakció vezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közzé Bakó Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Bakó András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Irán megállapodott Ománnal a hormozi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint már a közös bejelentés véglegesítésén dolgoznak. Esmail Baghaei ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. A bejelentésre akkor kerülhet sor, ha a külső szereplők nem avatkoznak be a folyamatba. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormozi szoros forgalmának rendezéséről és teljes újranyitásáról. Zárolták az iráni állami olajvállalat bankszámláit a felhalmozott adósságai miatt. A Fars hírügynökség szerint az érintett bank nem közölt részleteket sem a tartozás összegéről, sem a zárolt számlákról. Közben az iráni nemzeti fejlesztési alapvezetője arról beszélt, hogy az olajvállalat várhatóan nem tudja visszafizetni mintegy 17 milliárd dolláros tartozását. A pénzügyi nehézségek hátterében az amerikai szankciók, az alulfinanszírozottság és a külföldi befektetők hiánya áll. Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatait Argentínával. A döntés előzménye, hogy az argentin elnök egy televíziós interjúban korábbi elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt. Brazília Buenos Aires-i nagykövete nem tér vissza állomás helyére, ami a két legnagyobb latin-amerikai gazdaság közötti viszony további romlását jelzi. A két ország vezetői az argentin állam főhivatalba lépése óta nem tartottak hivatalos kétoldalú találkozót. Argentina sajnálatát fejezte ki Brazília döntése miatt, ugyanakkor közölte, hogy nem tesz diplomáciai válaszlépéseket.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8,1%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. És ha már Magyar Telekom, a bevétele és nyeresége is enyhén nőtt a második negyed évben. A társaság április és június között 243,3 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ez éves alapon 8,1%-os bevételnövekedést és 0,5%-os profitbővülést jelent. A cég honlapján közzétett elemzői várakozások is csak mérsékelt változás valószínűsítettek. Fél éves összevetésben a bevétel 3,1%-kal csökkent, az adózott eredmény viszont 4,5%-kal nőtt. Európában vegyesen alakult a mai nap, a londoni FTSE 1,1%-ot, a madridi IBEX pedig 2,1%-ot emelkedett. A párizsi kakaron gyakorlatilag stagnált, a milánói börze 2,1%-ot, a frankfurti DAX pedig 3,1%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos időnk lesz, kisebb felhőkkel, melyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művész tanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter kvartetben és a Váci Eszter és a Szörbben. A Váci Eszter kvartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Night.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza, a háztartási fúrt kutakból ugyanis asszá idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti tanajvizet hozzák felszínre, és aggasztó, hogy például a Csepel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A rádiónk által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyekre is felhívta a figyelmet. Lázár Renátot hallják.
3: A tanulmányos kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, itt nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Tehát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz fúrt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek, ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedélykötelezettek. Egy van egy vízbális védelmi térkép az interneten elérhető, és amely pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
2: Külön díjat vezet be az ülések feletti fellélzeti tárolók használatáért egy ausztrál fapados légitársaság. A Jetstar jövő februártól számolja fel az extra költséget, amely 25 ausztrál dollárról, vagyis mintegy 5500 forintról indul, de az útvonal hosszától is függ majd. Kisebb kézi táskát, laptop táskát vagy meghatározott méretű hátizsákot továbbra is díjmentesen lehet az ülés alatt elhelyezni. A társaság szerint az intézkedés gördülékenyebbé teheti a beszállást és segíthet a menetrend pontosabb tartásában. A Jetstar az első ausztrál és új-zélandi légitársaság, amely fizetőssé teszi a felérzeti tárolórekeszek használatát. Kína üzleti korlátozásokat vezet be 7 amerikai szervezettel szemben. A pekingi kereskedelmi minisztérium emellett szigorítja az Egyesült Államokba irányuló drónok, alkatrészek és kapcsolódó technológiák exportengedélyezését. A kínai kormány szerint az intézkedések válaszlépések az amerikai korlátozásokra, amelyek kínai technológiai vállalatokat és más szervezeteket érintenek. Peking azt is kifogásolja, hogy Washington újabb kínai cégeket vett fel az ujgur kényszermunka megelőzéséről szóló törvény alapján vezetett listára. A mostani döntés nem jelent általános exporttilalmat, de szigorúbb egyedi engedélyezést ír elő az amerikai drónszállításoknál. 4 férfit sebesített meg egy támadó London Covent Garden város részében. A brit rendőrsége egy 40-es éveiben járó nőt vett őrizetbe támadó fegyverbirtoklásának gyanúja és testisértés miatt. A hatóságok szerint mentális egészséggel kapcsolatos incidens történhetett, a helyszínen a rendőrök egy ollót foglaltak le. Idehaza átalakítják a közlekedést a József körút egy szakaszán. Karácsony Gergely közlése szerint a kerékpársávok lekerülnek a járdáról, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. A főpolgármester szerint ezzel csökkenhetnek a gyalogosok, kerékpárosok és helyi üzletek közötti mindennapos konfliktusok. A beavatkozás a Nagykörút 2029-ig tervezett átfogó megújításának egyik tesztje is lesz. A fejlesztés uniós finanszírozással a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a BKK együttműködésében valósulhat meg.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8,1%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. És ha már Magyar Telekom, a bevétele és nyeresége is enyhén nőtt a második negyed évben. A társaság április és június között 243,3 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint adózott eredményt ért el. Az éves alapon 8,1%-os bevételnövekedést és 0,5%-os profitbővülést jelent. A cég honlapján közzétett elemzői várakozások is csak mérsékelt változást valószínűsítettek. Fél éves összevetésben a bevétel 3,1%-kal csökkent, az adózott eredmény viszont 4,5%-kal nőtt. Európában vegyesen alakult a mai nap, a londoni FTSE 1,1%-ot, a madridi IBEX pedig 2,1%-ot emelkedett. A párizsi kakaron gyakorlatilag stagnált, a milánói börze 2,1%-ot, a frankfurti DAX pedig 3,1%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos időnk lesz, kisebb felhőkkel, melyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Miért szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en, a Trend Night-ban mindjárt valami Zsuzsi énekel, egyetlen nő, száz arccal, eként lehetne jellemezni Katona Zsombori Évát, akit egyesek Ívként, mások valami Zsuzsiként ismerhetnek. Életében gyerekkora óta fontos szerepet játszik a zene, édesapja zenetanár és ütőhangszer készítő, így elsőként a marindával és a vibrafonnal ismerkedett meg, de a kezdetektől fogva minden napja egy szerves része volt az éneklés is. A korista fellépések és gimnazista bandák után a Dekoratőr Miskola házi zenekarában a Fáradt Talaj bandben énekelt jazz standardeket, majd a Mantra pornó énekesnője lett. 7 évig erősítette hangjával és zenei ötleteivel az Underground együttest, ekkor született Isten férfi és Diszkó Galaxi című slágerük is. Éva sem a lámpalázat, sem a tétlenséget nem ismeri, így miután elbúcsúzott a Mantra pornótól, megalapította a Plüss nevű lány triót, melynek tagjai között Horányi Juli is szerepelt. 2012-ben valami Zsuzsi néven ugrott fejest a popiparba, bemutatkozó dala Merit Jó címmel jelent meg, méghozzá igen különös szerzői munkával, a zenéket a Unique-ból ismert Kovacsics Ádám, a szövegeket pedig az ex-kaukázus takkardos Horváth János írta. Ezután létrehozta a Gingert, ami egy két vokára épülő soul jazz downtempo zenekar volt. Szóló karrierje 2013-ban egy felkéréssel indult, amikor Báj Alex megkérte énekelje vele a készülő lemez Bocs, hogy című dalát. A rádiókból is jól ismert duett élőben elsőként a Starban Star műsorban csendült fel, ekkoriban vette fel az Eve művész nevet is. 2014-ben édesanyja lett, ám az altató dalok éneklése mellett jut ideje énekesnői karrierje gondozására is, így született meg a dal elődöntőjébe bekerült Fire című szám is, mely Eve és Tóth Lorenz zeneszerző sok éves együttműködésének az eredménye. Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban érkezik tehát most valami Zsuzsi.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárdot hallják a nap utolsó hír összefoglalójával. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő hét kedden válassza meg Magyarország új köztársasági elnökét. A javaslat a parlament augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjét egészítené ki az államfőválasztással. Az indítvány Budosó Andrea frakcióvezető nyújtotta be, Magyar Péter mellett további 42 kormánypárti képviselő aláírásával. Korábban a miniszterelnök sejtelmes bejegyzést tett közzé Bakó Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével folytatott egyeztetéséről. A miniszterelnök nem árult el, miről tárgyaltak, de a találgatások szerint Bakó András neve akár a köztársasági elnöki poszt lehetséges jelöltjeként is felmerülhet. Irán megállapodott Ománnal a hormozi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint már a közös bejelentés véglegesítésén dolgoznak. Esmail Bagai ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. A bejelentésre akkor kerülhet sor, ha a külső szereplők nem avatkoznak be a folyamatba. Irán és Omán hónapok óta tárgyal a hormozi szoros forgalmának rendezéséről és teljes újranyitásáról. Zárolták az iráni állami olajvállalat bankszámláit a felhalmozott adósságai miatt. A Fars hírügynökség szerint az érintett bank nem közölt részleteket sem a tartozás összegéről, sem a zárolt számlákról. Közben az iráni nemzeti fejlesztési alapvezetője arról beszélt, hogy az olajvállalat várhatóan nem tudja visszafizetni mintegy 17 milliárd dolláros tartozását. A pénzügyi nehézségek hátterében az amerikai szankciók, az alulfinanszírozottság és a külföldi befektetők hiánya áll. Brazília ügyvivői szintre csökkenti diplomáciai kapcsolatait Argentínával. A döntés előzménye, hogy az argentin elnök egy televíziós interjúban korábbi elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt. Brazília Buenos Aires-i nagykövete nem tér vissza állomás helyére, ami a két legnagyobb latin-amerikai gazdaság közötti viszony további romlását jelzi. A két ország vezetői az argentin állam főhivatalba lépése óta nem tartottak hivatalos kétoldalú találkozót. Argentina sajnálatát fejezte ki Brazília döntése miatt, ugyanakkor közölte, hogy nem tesz diplomáciai válaszlépéseket. 7%-os visszaesést mutat éves összehasonlításban az OTP második negyedéves korrigált adózott eredménye, ami 306 milliárd forint lett. A pénzintézet eredményét torzító hatások befolyásolták, ilyen a különadók és extra profitadó, és nem segítette az eredményt a forint erősödése sem. Elemzők azonban úgy látják, hogy mindezek ellenére benne van az eredményben évvégéig az enyhe növekedési potenciál. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallják.
2: Csupa negatív hatással volt az OTP eredményére, például a forint erősödés az exportőr cégeknél, vagy azoknak, akiknek nagy operációjuk van külföldön, azt az operációnak a pozitív hatását lecsökkenti, ugye a forintnak az erősödése. Vagy a hozam csökkenés, például a támogatott hiteleknél, az negatívan hat az átértékelésnél. A kamatstopp esetében az eltörlés és az átalakítás most egyelőre még negatív hatást hozott, és akkor majd ennek lesz valami pozitív hatása, amikor kialakul a végleges szabályozás, ami már sokkal inkább tükrözni fogja, vagy igazságosabb lesz, mondjuk így.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP pedig 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 0,8%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. És ha már Magyar Telekom, a bevétele és nyeresége is enyhén nőtt a második negyed évben. A társaság április és június között 243,3 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ez éves alapon 0,8%-os bevételnövekedést és 0,5%-os profitbővülést jelent. A cég honlapján közzétett elemzői várakozások is csak mérsékelt változás valószínűsítettek. Fél éves összevetésben a bevétel 3,1%-kal csökkent, az adózott eredmény viszont 4,5%-kal nőtt. Európában vegyesen alakult a mai nap, a londoni FTSE 1%-ot, a madridi IBEX pedig 2%-ot emelkedett. A párizsi kakaron gyakorlatilag stagnált, a milánói börze 2%-ot, a frankfurti DAX pedig 3%-ot gyengült.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul. Holnap többnyire napos időnk lesz kisebb felhőkkel, melyekből estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A szél egyre több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappáns szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: eleve ragasztva van.
1: Folytatjuk a különleges zenei válogatást mindjárt az angol Roderick David Rod Stewarttal, aki már a 60-as, 70-es években is kiemelkedő énekesnek számított érces és különleges hangjával. Pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, így minden idők egyik legsikeresebb férfi énekese. 2008-ban a Billboard hetente megjelenő zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenész listáján. Érkezik tehát most Rod Stewart a különleges zenei válogatásban.

éves előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

méteres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét. Ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság és kultúra.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

lángolás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek. Remélem érted,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhaltermében. A koncertet az első 10 évüket bemutatták.